Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. MMR.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, így hétfő, hát kora reggel, hallatszik, hogy kora reggel van egyébként, érződik is, valószínűleg legtöbben érezzük így még 7 perccel fél 6 után, de ez reméljük, hogy valamennyire változni fog. Hát ugye az mondjuk elkerülhetetlen, hogy elérkezzen a hétfő, és megkezdődjön egy újabb munkahét, reméljük, hogy ezért senkinek nem rontottuk el ezzel az információval a napját. Egyébként Szabó Leslie dalával kezdtük ezt a mai reggelt, ha már egyszer hétfő reggel, akkor a hétfő reggel című muzsika is szólt, ugyebár. Na de, egyébként, ami fontos információ, hogy ugye, ahogy megszokhatták, ma is déli 12 óráig lesz itt önökkel a délelőtti csapat, aztán akkor ugye jön a váltás, és jönnek a délutánosok. A zenei szerkesztő és egyben a délelőtti hangtechnikus kolléga itt a stúdióban nem más, mint Lebár Teodor. A híreket, ha minden igaz, akkor Oleti Zsuzsa szerkeszti, műsorvezető pedig Gönc Tamara. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, mi egy dolgot tudunk biztosítani, hogy jobbnál jobb zenék és jobbnál jobb műsorok lesznek hallhatóak itt a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy megbánni nem fogják, hogyha velünk tartanak. Teljesen pontosan, ha már egyszer zenék, akkor folytatjuk is tovább a Csík zenekar, illetve Lorsi András közös dalával, a Csillag vagy Fecske feldolgozásával, ugyebár. De egyébként ezen kívül is még jobbnál jobb muzsikák fognak szólni itt az MMR-en, de meg azt se felejtsék, hogy ma ugye hétfő, ami akkor egyben programajánlót is jelent, úgyhogy eddig azon gondolkodtak esetleg, hogy hova lehetne a hét folyamán ellátogatni, akkor majd erre is tudunk adni néhány tippet. Jó ébredezést kívánunk mindenkinek, tehát akkor tartsanak velünk!

Valaki Isten dicsérte részegen, mi pedig akkor a kedves hallgatókat köszöntjük ismételten, főleg ugye azokat, akik újonnan csatlakoztak hozzánk, így a kora reggeli órákban. Hát egyébként van egy nagyon-nagyon jó hírünk mindazoknak, akik már ilyen korán munkába indulnak, ez pedig akkor az, hogy a jelenlegi jelentések szerint nincsen egyáltalán baleset, vagy bármilyen fennakadás az utakon, úgyhogy ez egyrészt reméljük, hogy a következő órákban is így marad. Másrészt meg ugye tudjuk ajánlani, hogy ennek ellenére is azért induljanak időben, és vezessenek óvatosan ma reggel. Úgyhogy érdemes akkor erre azért gondolni, még a reggeli készülés mellett 5 óra 44 perc a pontos idő egyébként. Ami az időjárást illeti, hát egyelőre úgy tűnik, hogy relatíve egy meleg napra számíthatunk, úgyhogy a részleteket majd eláruljuk, ahogy azt már megszokhatták pontban 6 órakor. Egyelőre viszont folytatjuk tovább zenékkel, ugye érdemes azért így a reggel folyamán még elgondolkodni, esetleg egy kiadós reggelin is, vagy egy jó forró bögre kávén, teán, akár kakaón, hogyha egyiket se szeretjük, úgyhogy ezen akkor érdemes egy picit elgondolkodni, vagy meg is reggelizni, de meg ugye időben indulni hazúról, hogyha munkába készülődnek. Mi folytatjuk továbbra is zenékkel, érkezik Keresztes Ildikó és az Adj helyet magad mellett című dala. Jó reggelt kívánunk mindenkinek ismételten!

Oda kint itt legalábbis lent van, erőteljesen fúj a szél, de minket ez sem állít meg abban, hogy így hétfőn kora reggel felköszöntjük a mai nap névnaposait. Nagy a szeptember 21-e van, a mai napon pedig kettő fő névnaposunk is van, ezek pedig akkor a Máté és Mirella. A Máté bibliai név, a héber Mattanya név rövidített mattai formájának a görög alakjából származik. Jelentése pedig Jahve ajándéka. A Mirella latin olasz eredetű név, a Mira olasz becéző továbbképzése, jelentése pedig csodálatos. Egy kis érdekesség, hogy míg a Máték csak így ma szeptember 21-én ünnepelhetik meg névnapjukat, addig a Mirellák szeptember 21-e kivételével még május 21-én is ünnepelhetnek, igaz akkor ugye nem ők a főnévnaposok. És ha már olyanokról van szó, akik nem a mai nap főnévnaposai, akkor azért itt szeptember 21-éhez is társul néhány olyan név, amit fel lehet köszönteni a nap folyamán. Ifigénia, Ildikó, Jónás, Maura, Míra, ők még mind azok, akik bár nem a mai nap fő ünnepeltjei, ezért fel lehet őket köszönteni, úgyhogy ha esetleg felfedeztek egy ismerősen csengő nevet, akkor csak azt tudjuk ajánlani, hogy köszöntsék fel őket, és ugye mi is így teszünk. Kedves névnaposok, kedves Máték, Mirellák, nagyon boldog névnapot kívánunk, és ugye a születésnaposoknak is boldog születésnapot, mindenkinek kellemes ünneplést. Mi folytatjuk továbbra is zenékkel, most jelen pillanatban mindjárt érkezik Ákos és a Még egyszer, de ugye azt se feleg, hogy pontban 6 órakor a nap legfrissebb és ugye legelső időjárás információval érkezünk, úgyhogy érdemes lesz akkor a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Szeptember 21-e van, hétfői nap a mai, és 6 óra hajszál pontosan is, ugye, a pontos idő. Ez itt a Moravidéki Magyar Rádió. Önök pedig, ahogy ugye azt akkor már említettük, nem sokkal ezelőtt a nap legfrissebb időjárás jelentését hallhatják. Elsőként, ahogy azt már megszokhattuk, Szlovéniára vonatkozóan. Na, ma változóan felhős, részben derült idő várható, reggel egyes mélyebben fekvő területeken kötképződhet. Északi és keleti irányból fúj majd szél. A tenger melléken többnyire gyenge bórára lehet számítani. A nappali csúcshőmérséklet egyébként 20 és 24 Celsius fok között alakul, Goriskón és a tenger melléken azonban elérheti a 28 fokot is. Holnap napos, viszonylag hűvös időnk lesz. Szlovénia keleti felében azonban több felhő is várható. Északi szél fúj majd, a tenger melléken bóra. A reggeli minimum hőmérséklet a fagyzugos helyeken és az alpesi völgyekben éppen fagypont felett alakul, egyébként úgy 5 és 10 Celsius fok között, a tenger melléken akár 14 fok is lehet. A nappali csúcsértékek 17 és 21 fok között várhatók, a tenger melléken pedig elérhetik a 24 Celsius fokot is. Szerdán nagyrészt derült idő várható, hűvös reggellel, ahogy azt már megszokhattuk az őszi reggelektől, este felé nyugat felől pedig akkor meg is növekszik majd a felhőzet. Csütörtökön pedig változóan felhős időnk lesz, elszórt záporokkal, illetve ezen kívül megélénkül a délnyugati szél is. Erre azért majd akkor lehet számítani. És akkor vissza is térünk egy pillanatra a mai naphoz, mégpedig azért, hogy megnézzük, hogy mik is a jelenlegi hőmérsékletek. Lendván 16 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban, a közeli Muraszombatban 17-et. Egyébként Ljubljana 15 fokos jelenleg, Maribor 17, Celje 14, Novo Mesto szintén 14, Koper 17 fokos, Kredaricán pedig akkor 6 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is, elsőként ugye akkor a mai napot illetően. Az átvonuló hidegfront felhőzete reggel elhagyja a keleti és déli tájakat is, mögötte ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal. Reggelig helyenként még másútt is, napközben viszont már főként az északkeleti harmadban lehet számítani esőre, záporra, illetve egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet egyébként 18 és 24 fok között várható, késő estére pedig ekkor ez 10 és 16 fok közé csökken majd. Aztán holnap, azaz kedden, felhőátvonulásokra számíthatnak, általában sok napsütéssel. Helyenként legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A Dunántúlon és középen nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. Délután 16-20 fokot mérhetnek átlagban. Szerdán a sok napsütés mellett általában csak kevés gomoly felhő képződik. Keleten, északkeleten fordulhat elő futózápor, az északi szelet pedig élénk, néhol esetleg erős lökések is kísérik. Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felől átmeneti felhősödésre van kilátás, ezzel együtt elsősorban a nyugati tájakon a csapadék valószínűsége is növekszik. Az észak-nyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Írják a jelentések. Na, mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket, ami Magyarországot illeti. Lenti 16 fokos, így reggel 6-kor Zalaegerszeg is 16 fokos jelen pillanatban. Nagykanizsán 17 Celsius fokot mérnek, Szentgotthárdon 16-ot. Szombathely 15 fokos, Budapest pedig akkor 16 Celsius fokos jelen pillanatban. És egyébként említettük, hogy ugye az őszi időjárásra jellemző, hogy már kora reggel azért eléggé hűvös van, így aztán érdemes akkor rétegesen öltözködni az elkövetkezendő időszakban, és továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, ami az orvos-meteorológusok javaslatait illeti, úgyhogy mi is akkor ezt tudjuk ajánlani figyelmükbe. Na de ne is húzzuk tovább a szót, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, viszont azért távolabbra már vannak fennakadások, torlódások. A többek között a Steyr autópályán, ahogy az várható volt, alakult ki torlódás, méghozzá Körtinától egészen Ljubljana felé, úgyhogy ha erre felé tartanak, akkor érdemes ugye egy picit óvatosabban vezetni, és ugye legyenek türelmesek, azért arra valamilyen szinten lehetett számítani, hogy főleg így hétfőn, kora reggel, amikor nagyon sokan fáradtan ülnek a volán mögé, azért lehet számítani némi torlódásra, ugye főleg a főváros irányába. Na, ami pedig akkor a rendőröket illeti, ők ma a Gornya-Radgonai rendőrállomás körzetében ellenőrzik gyakrabban a gyorshajtókat, de ez ugye nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, és legyenek figyelemmel másokra is az utakon. Ugye nem egyedül vagyunk, úgyhogy mindenkinek kellemes napot kívánunk, és balesetmentes közlekedést, további szép napot, legközelebb információkkal majd olyan 7:30 körül jelentkezünk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a reggeli terepjáró hallgatóit. A következő percekben három témáról hallhatnak majd részletesebben, lássuk is azonnal akkor az elsőt. A hétvégén újra benépesedett a Dobronaki Györgyház udvara. A Vindiófa árnyékában kicsik és nagyok, fiatalok és szépkorúak, és mindazok, akik közöttük vannak, a diót ünnepelték. A szervezők sürögtek, forogtak. A kemencében sült a hagyományos diós bukta és a diós darásfészek. Illatuk belengte az udvart, ahol a legkisebbek dióból készítettek díszeket. Volt fakörhinta és népi fajátékok is. A háromtagú zsűri a kézművességek házában diópálinka mintákat minősített. A kultúrműsorban az Új Muravidék Citera zenekar és a Dobronaki Nótázók működtek közre. Az eseményt Fehér Ilona összegzi.
2: A Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség hagyományos rendezvényévé vált a Diófesztivál. Varga Editet, a tanács elnökét kérdeztük arról, hogy a látogatóknak mit hozott az idei fesztivál.
3: Minden éven vannak ugyanazok a programok. Az összes itt lévő munkálat, közreműködésben segítenek az egyesületek, itt a Kultúregyesület, a Nyugdíjas Egyesület, az ifjúság, a fiatalok segítenek, úgyhogy így összekarolva mindenkit toboroztunk.
2: Toplak Alenka, a Dobronaki Magyar Önkormányzat alelnöke pedig a Diófesztivál jelentőségéről beszélt mikrofonunk előtt.
4: Ez is egy közösségi esemény, amit főleg úgy terveztünk, amikor megálmodtuk ezt az eseményt, hogy a falunak, a községnek a lakói számára, hogy legyen egy alkalom találkozni, társalogni, esetleg valamibe kipróbálni magukat.
2: A rendezvényhez az apropót az udvar díszítő Vindiófa adta. Varga Edit a diófáról és a dióról a következőket mondta.
3: Úgy véllük, hogy a mi épületünk, a Dobronoki Györgyház talán a legidősebb ház a faluban. A fa is, a diófa is talán az idei évben ünnepli a 130. évfordulóját, és Isten éltesse, hogy még nagyon sokáig adjon nekünk árnyékot, és a rendezvények történjenek alatta sokáig. Valójában rólunk is szólhatna, mivel a gyökerei nagyon mélyek, erősek, a gyümölcse pedig nagyon sokáig megmarad. Akár átvitt értelembe rólunk is lehetne ebben az esetben szó magyarokról.
1: Negyven évvel ezelőtt, május 12-én alakult meg a Hídvég Mosztje Művelődési Egyesület. Évfordulójukat ünnepelték meg szombaton délután. Örömüket a szomszédos művelődési egyesületekkel osztották meg egy közös programban. Nina Tivadar elnökkel Botka Ágnes beszélgetett.
5: Torej, naše društvo je precej majhno, ima okoli 30 članov.
6: A művelődési egyesületünk a kisebbek közé tartozik. Körülbelül 30 tagot számlál. Egy nagyobb közösségként dolgozunk, a tagjai felnőttek, de szeretnénk a fiatalabbakat is bevonni a munkába. Abban különbözünk másoktól, hogy sportrendezvényeket, gyalog- és kerékpártúrákat is szervezünk. Emellett alkotó műhelyeink is vannak, és számos egyéb rendezvény. Idén megünnepeljük a kerek évfordulónkat. A legnagyobb gondunk jelenleg a teremhiány. Ugyanis a mi helyi közösségünkben nincsen falu vagy tűzoltó otthon. A régi iskolába sem mehetünk most már be, ahol korábban találkoztunk. Ez korlátozza a munkánkat. Emiatt mindig az időjáráshoz kell alkalmazkodnunk, ugyanis a rendezvényeink zömét

0: a szabadban rendezzük meg. Ilyenkor csak reménykedünk, hogy az időjárás kedvez nekünk. Második éve vezetem a Művelődési Egyesületet. Nagyon nagy feladat ez. Sok önkéntes munkát igényel, időt is. Különösen, ha szeretnénk, hogy a rendezvényeink megfelelően legyenek előkészítve.
1: Kisfaluban minden második éven szerveznek Bográcsfesztet. A rendezvényen a szomszédos és a hazai településeken és egyesületeken kívül idén már magyarországi csapatok is főztek muravidéki bográcsot. A 14 ételt szakavatott zsűri értékelte. Valamennyi résztvevő hangsúlyozta, hogy nem az eredmény a lényeg, hanem a társalgás és a szórakozás. A kisfalusi Bográcsfesztről Fehér Ilona összefoglalóját hallják.
2: A nemzetiségileg vegyesen lakott terület egyik legkisebb falva Kisfalu. Mégis majdnem minden évben belevágtak a Bográcsfeszt megszervezésébe, ami sok odaadó és felelősségteljes munkát követel. Susleg Bojánt, a kisfalusi helyi közösség elnökét kérdeztük a szervezésről.
3: Most úgy döntöttünk, hogy nem minden éven, hanem minden második éven szervezzük meg. Mi mégis a faluban csak 30 körül vagyunk, és elég sok a gond, és sok a munka, úgyhogy úgy döntöttük, hogy minden második éven szervezzük. Ezelőtt egy 12 évvel kezdtük az egészet, de akkor az eleinte csak 5 csapat volt.
4: Az idén hányan főznek?
3: Az idén 14-en vannak. Ennek nagyon örülünk, hogy úgy mondtuk, hogy 15 csapatig, mert mikor már volt 25 is, már kicsit sok volt a gond, egy ilyen kis falunak, és ez a 15 úgy gondolom, hogy nagyon jó fog kiesni.
4: Hogyan készülnek föl?
3: Hát a szervezésnek elég sok a munka, mert jó egy hónap azelőtt biztos el kell kezdeni, hogy elintézik a bürokrációt. Csapatok megkapják mind a három húsfélét, krumplit, hagymát, fokhagymát, minden, ami hozzájár, és csak a főzés van előttük.
4: És a zsűrizés az hogy történik?
3: Próbálunk minden éven más zsűrit keresni. Most még úgy döntöttünk az idén, a Julianna Puhan, mind a Puhan kocsmából az minden éven, és a Bacsi urat, mert már kétszer Lendván nyert, mondtam, vagy vegyen részt, vagy pedig jöjjön, mint komisszióba, és mondtam, lehet, hogy jobban használnám, mint komisszióba, mert hogyha már kétszer Lendván nyert, az azt jelenti, hogy igaz, jó bogrács tud csinálni, és meg tudja jó értékűnyi a bográcst.
2: És vajon kinek sikerült a legjobban? A kisfalusi Bográcsfeszt győztese a berkeházi Stanislav Puhár lett. Második helyen a kebelei sajtkészítő Bukovec család végzett, harmadik pedig a Moravske Toplice község fejlődéséért csapat lett.
1: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terápjáróban Fehér Ilona és Botka Ágnes összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Just breathe, vagy csak lélegezz, ez volt a Faith Hill dala, és mi ezt az órát még természetesen jobbnál jobb muzsikákkal zárjuk. De azt se feledjük, hogy pontban 7 órakor várják majd önöket a nap legelső és legfrissebb hírei, úgyhogy érdemes lesz akkor a folytatásban is a készülékek mellett maradni.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma kezdi meg rendes szeptemberi ülésszakát a szlovén parlament. A nyári szünet utáni első rendes ülésszak kiemelt és igencsak feszült politikai vitákkal indul. Az ülésszak fókuszában már a keddi napon a Zorán Sztevánovics házelnök, valamint a Natasa Auschwitz-Volgovics alelnök elmozdítására irányuló indítványok és az ezekről szóló szavazások állnak. Csütörtökön a képviselők napirendre tűzik a korrupció ellenes törvény módosítását. Az ülésszak során kiemelt feladat lesz a 2026-os évre vonatkozó költségvetési módosítások megtárgyalása. Napirenden lesznek a képviselők miniszteri csapathoz intézett kérdései, amelyekre Janez Jansa miniszterelnök a jövő hét kedden az ülésszak utolsó napján válaszol. A hír kapcsán az STA megjegyzi. Ez a parlamenti időszak különösen fontos a tavaszi választások után Janez Jansa vezetésével felállt új ötpárti koalíciós kormány és a parlamentben helyet foglaló erők számára. A miniszterelnök beszéde, a Fidesz új képviselőinek eskütétele, a médiatanács elnökének megválasztása, több javaslat zárószavazása, a gyermekvédelmi csomag vitája, ezek az a néhány napi rendi pont a Magyarországgyűlés hétfői és keddi üléséről. A mai ülés 13 órakor Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A miniszterelnök beszédére reagálhatnak az ellenzéki frakciók vezetői is. Az ülésen esküt tesz a Fidesz új képviselője, Szekeres Pál, olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnokvívó, aki eddig európai parlamenti képviselő volt. Az eskütételt a kérdések, az interpellációk, valamint az azonnali kérdések tárgyalása követi, majd vitákkal folytatják a képviselők. A javaslatokról kedden szavaznak. Kedden ugyancsak napirendre kerül Kocsis Máté, Panyi Miklós, valamint Pócs János mentelmi ügye is. Az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni bejelentette, hogy a kormány hamarosan olyan jogszabálytervezetet tárgyal, amely az iskolákra összpontosít. Célja pedig, hogy megtiltsa a burka és a nikáb viselését a tantermekben, valamint felső határt szabjon a külföldi diákok számának. A nyilvános helyeken történő arcfedés tilalmát korábban több európai országban is bevezették, köztük Franciaországban és Belgiumban, továbbá nemrég az osztrák iskolákban is érvényesítették. Más államokban, például Spanyolországban és Lengyelországban viszont az alkotmány védi a lelkiismereti és vallásszabadságot. Vasárnap a parlamenti választások szavazásának utolsó napján adták le voksaikat az oroszok, és széles körben az várható, hogy a Putyin párti Egységes Oroszország párt kerül ki győztesen. Ella Panfilova, az Oroszországi Központi Választási Bizottság elnöke vasárnap közölte, hogy az elmúlt napokban több mint 1000 hullámban érte elosztott szolgáltatás megtagadási támadás a választási infrastruktúrát. A voksolás idején az orosz fővárost is támadás érte, amelyet kormányzója az ukrajnai háború kezdete óta Moszkva elleni legnagyobb szabású támadásnak nevezett. Szergej Szobjanin közölte, hogy szombat óta országszerte több mint 1600 drónt lőtt le az orosz légvédelem, ezek közül 450 a főváros felé tartott. Szobjanin Ukrajnát azzal megvádolta, hogy a támadásokkal megpróbálja megzavarni az orosz választásokat, amelyek meghatározzák a 450 tagú állami duma összetételét. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott kedden Szerbia ellen játssza a nyolcaddöntő mérkőzését az Európa-bajnokságon. a torinói mérkőzést, amelyet egy jól ismert riválisra vívnak, este 9 órakor kezdődik. A szlovén tábor kihívásokkal teli mérkőzésre számít, de megfelelő hozzáállással és energiával akár győzelmet is arathatnak.
1: Időjárás.
2: Ma változóan felhős időben lesz részünk. Az északi, illetve keleti irányú szél gyakran megélénkül, a csúcshőmérséklet 20-24 fok között alakul, a partvidéken 28 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: A reggeli munkakezdés miatt élénk a közúti forgalom vidékünkön, fennakadásról nem jelentettek, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

Szeptember 21-e van, ugye hétfői nap a mai, és eljött az ideje annak, hogy fellapozzuk az évforduló naptárat. Na egyébként szeptember 21-e a nap 264. vagyis hát az év 264. napja teljesen pontosan, úgyhogy jó hír, vagy talán rossz hír valakinek, hogy már csak 101 nap van hátra az idei évből. De egyébként 1905-ben a mai napon nyílt meg Szentvidben a Szent Stanislav intézet. Aztán 1846-ban megszületett Mihály Kolos, a szlovén gazda és író Magyarországon. 1878-ban Franz Kimovec, szlovén zeneszerző látta meg a napvilágot. 1906-ban pedig Lojze Zupanc, szlovén író született. És egyébként a mai napon ünnepelheti születésnapját Tadej Pogácsár, szlovén országúti kerékpáros is, aki 1998-ban született teljesen pontosan, ugye szeptember 21-én. Na ezen kívül 235 éve, hogy megszületett Gróf Széchenyi István, politikus, író, közlekedési miniszter, a legnagyobb magyar. Aztán 95 éve megszületett Larry Hagman, amerikai színész, Jockey Irving a Dallasból. 42 éve a mai a magyar dráma ünnepe, és egyébként 27 éve a mai nap, avagy szeptember 21-e a béke napja is egyben. 1974 éve Szent Máté, a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentjének ünnepe a mai, és ugye, ahogy azt már kora reggel említettük, ma ugye Máté névnap van. De ezen kívül 98 éve, hogy megszületett Sinkovics Imre, Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze, és 1221 éve, hogy Ábrahám Kagán királyt, római keresztényi keresztélték a Fisa folyónál. Na de, hogy egy kicsit zenei évfordulókkal is foglalkozzunk, 2004-ben pontosan a mai napon a Green Day megjelentette 7. stúdióalbumát, az American Idiot-ot, amely 4 év szünet után érkezett egyébként. A helyenként nyíltan politikus hangvételű lemez annak a generációnak a kiábrándultságát és elégedetlenségét tükrözi, amely olyan viharos események, például a szeptember 11-i terrortámadások és az iráki háború által meghatározott időszakban vált felnőtté. A kifinomultabb hangzásvilágú album eladási mutatói még a 10 évvel korábban kiadott punk rock mérföldkőnek számító Duki című lemezét is felülmúlták. Kis érdekesség, a zenekar egyik legújabb interjújában megkérdezték tőlük, hogy mi a véleményük az AI-ról, vagy a mesterséges intelligenciáról, mire az egyik tag, Mindurnt teljesen pontosan, csak viccelődve annyit válaszolt, hogy én imádom az American Idiotot, szerintem egy remek album. Hát, nem kell mondani, tökéletesen a zenekarhoz illő reakció, na hozzánk pedig akkor az illő, hogyha már zenei évfordulóról van szó, akkor szólisdal, érkezik a Green Day és a Boulevard of Broken Dreams.

Ez volt tehát a Boulevard of Broken Dreams a Green Day-től, akiknek pontosan a mai napon 22 éves az American Idiot című albumuk. De ezen kívül ugye szeptember 21-éhez még bőven tartozik évforduló, többek között 791 éve, hogy meghalt II. András magyar király, akit az elégedetlen főurak az aranybulla kiadására kényszerítettek. 1812-ben megszületett gróf Kisrédei, Rédei Klaudia Zsuzsanna, magyar grófnő, II. Erzsébet brit királynő ükanyja. 189 éve meghalt Bezerégy Amália elbeszélő, a kisdedóvás és a magyar gyermekirodalom úttörője. Aztán 143 éve megtartották Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatóját a Nemzeti Színházban. 134 éve annak is, hogy megszületett gróf Csíkszentkirályi és Krasznahorkai Andrási Katinka, a vörös grófnő. 1894. szeptember 21-én megszületett Picsi Blanka, színésznő, író, nyelvművelő, rádiós műsorvezető, a Kazinczy díj megalapítója. Aztán 1912-ben megszületett Chuck Jones, Oscar-díjas amerikai animátor, forgatókönyvíró, rajzfilmes, producer és filmrendező, aki számos Tapsi-hapsi és Kengyelfutó gyalogkakukk epizódot készített, ennek a mai napon 114 éve egyébként. 105 éve felrobbant a BASF vegyőzem műtrágya raktára, több mint 500-an haltak meg. 101 éve megszületett Banovics Tamás, Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró, díszlet és jelmeztervező. És egyébként 1934-ben, vagy 92 éve megszületett Leonard Cohen, amerikai énekes, zeneszerző, költő, regényíró. Na és ha már megint áttértünk akkor a zene témájára, van még egy olyan születésnaposunk, akit érdemes megemlíteni, ez pedig akkor nem más, mint Liam Gallagher, vagy Liam Gallagher, kinek hogyan tetszik, aki 1972. szeptember 21-én született. Ő ugye angol énekes és dalszerző, a jó ismert Oasis tagja. Nekik első kislemezük a Supersonic 1994-ben a 31. helyig jutott a brit slágerlistán. Aztán az 1994-es Definitely Maybe című albumok, amely az első helyet szerezte meg Nagy-Britanniában, minden idők leggyorsabban fogyó brit debütáló lemezévé vált. A Q magazin 2010-es olvasói szavazásán Gallagherre voksoltak, mint minden idők legjobb frontemberére. Később pedig a BDI énekese volt, majd mindkét korábbi zenekar feloszlását követően szóló előadóként folytatta pályafutását. 2024. augusztus 27-én, napra pontosan, közel 15 évvel a 2009-es szétválásuk után az Oasis bejelentette, hogy újra összeállt, és 2025. júliusában, illetve augusztusában koncerteket ad az Egyesült Királyságban és Írországban. A zenekar később amerikai, ausztrál és ázsiai fellépésekkel is bővítette a 2025-ös turné programját, 2026-ban pedig most már erről az időszakról egy mozifilm is elérhető, úgyhogy akár a hét folyamán ezt is meg lehet nézni. Na de, ha már egyszer születésnapos Liam Gallagher, akkor szóljon az Oasis és a nagyon-nagyon jól ismert Wonderwall.

0: Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjellendava.si.
1: Fél nyolc után vagyunk egy perccel, szeptember 21-e van, hétfői nap a mai, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Na hát, ami a friss jelentéseket illeti, sokat nem változtak a reggeli óráktól. Ma továbbra is változóan felhős, részben derült időre számíthatunk Szlovénia szerte. Egyes mélyebben fekvő területeken még a reggeli órákban lehet köd. Aztán északi és keleti irányból fúj majd a szél, tenger melléken pedig többnyire gyenge bórára lehet számítani. A nappali csúcshőmérséklet 20 és 24 Celsius fok között alakul. Goriskón és a tengerparton azonban elérheti a 28 Celsius fokot is. Holnap napos, viszonylag hűvös időnk lesz. Szlovénia keleti felében azonban több felhő várható. Északi szél fúj majd, a tenger melléken bóra. A reggeli minimum hőmérséklet a fagyzugos helyeken és az alpesi völgyekben éppen fagypont felett alakul. Egyébként 5 és 10 Celsius fok között, a tenger melléken akár 14 fokig is lehet. A nappali csúcsértékek egyébként 17 és 21 Celsius fok között várhatók, a tenger melléken pedig elérhetik a 24 Celsius fokot is. Szerdán nagyrészt derült időre számíthatunk, hűvös reggellel. Este felé nyugat felől növekszik a felhőzet. Csütörtökön pedig akkor változóan felhős időnk lesz, elszórt záporokkal, illetve megélénkül a délnyugati szél is. Ami pedig akkor a jelenlegi hőmérsékleteket illeti. Lendva 16 fokos, szintén ennyit mérnek a közeli Muraszombatban. Maribor 14 fokos, Ljubljana 15, Novomesto 14, Celje 16, Koper 17, Kradaricán pedig 5 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk ugye a magyarországi előrejelzéseket is. Ma még ugye reggelig helyenként még lehet találkozni köd felhőkkel, illetve ugye felhő átvonulásokkal, napközben viszont már főként az északkeleti harmadban lehet számítani, akkor esőre, záporra, illetve egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 18 és 24 fok között várható, késő estére 10-16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap, azaz kedden felhő átvonulásokra számíthatnak, általában sok napsütéssel. Helyenként legnagyobb eséllyel az északkeleti harmadban kialakulhat zápor, akár egy-egy zivatar is. A Dunántúlon és középen nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél, délután pedig 16-20 fokot mérhetnek. Szerdán a sok napsütés mellett általában csak kevés gomoly felhő képződik. Keleten, északkeleten fordulhat elő futó zápor, az északi szelet pedig élénk, néhol esetleg erős lökések is kísérhetik. Csütörtökön pedig akkor nyugat, északnyugat felől átmeneti felhősödésre van kilátás, ezzel együtt elsősorban a nyugati tájakon a csapadék valószínűsége is növekszik. Az északnyugati nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Továbbra is ugye érdemes rétegesen öltözni és figyelni a megfelelő folyadék bevitel mennyiségére, mi pedig akkor még lássuk a jelenlegi hőmérséklet, ami Magyarországot illeti. Lenti 17 fokos jelen pillanatban, Zalaegerszeg szintén, vagyis a változások vannak már, 16 fokos. Nagykanizsa 17 fokos, akkor Szentgotthárd 16, Szombathely 15, Budapesten pedig 16 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. Mi pedig lássuk akkor most az utakat.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, a reggeli munkakezdéssel viszont ugye megkezdődtek a torlódások, illetve ugye a balesetek is az utakon. A Steyr autópályán egy eltiport állat miatt akadozik a forgalom Lopata és Celje között Maribor felé. Aztán torlódásokkal a Steyr autópályán találkozhatnak Lukovicától Ljubljana felé, a Dolenszkói autópályán Bics és Ivánsnagorica között Ljubljana felé, valamint Grosszúpjetől szintén a főváros felé. A tengermelléki autópályán is alakultak ki torlódások Vörnika és Ljubljana között, valamint Unec és Posztolyna

között. Itt egyébként a munkaterület, illetve egy ideiglenes forgalomkorlátozás előtt van specifikusan egy nagyobb torlódás kialakulva mindkét irányban egyébként. A Goranskoje autópályán Brnik és Ljubljana között is találkozhatnak torlódásokkal, valamint ugye akkor az utakon Mengestörzin, Csernuce, Kamnik Domžale, Piava Gorica, Škofljica, Laurica, Medvode, Ljubljana, valamint Laško, Celje szakaszokon is találkozhatnak, tehát akkor forgalmi dolgokkal, torlódásokkal. Ami a rendőröket illeti, ők ma a Gornya-Radgonai rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, ha arra felé tartanak, akkor mindenképpen tartsák be a szabályokat, de egyébként más út is, figyeljenek oda másokra is az utakon, nem egyedül vagyunk, ugyebár főleg így még a kora reggeli órákban. Mindenkinek balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk a folytatásban is. Na hát akkor ennyit az időjárásról és az útviszonyokról, nálunk viszont a következő, hát kicsit kevesebb, mint fél órában is szólni fognak a jobbnál jobb muzsikák, de egyébként azt se feledjék, hogy 3:48-kor várja önöket a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlése, aztán pontban 8 órakor a legfrissebb hírek Oleti Zsuzsától, és akkor ugye, ahogy azt már megszokhattuk, 8:49-kor érkezik majd a 7 zeneszáma is, úgyhogy megéri majd a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! A hosszantartó nyári meleg miatti kényszerpihenő után most a hűvösödő őszi hónapokban nagyon sok munka vár ránk. Először is itt volt a szüret ideje, de vetni, betakarítani is kell ezekben a hónapokban, és a kertes házakban ma már mindenhol van egy olyan zug, egy kis védett kiülőhely, ahol a munkával töltött idő után megpihenünk. Általában e pihenőhelyek úgy vannak kialakítva, hogy vagy azok környéke van tele szemet gyönyörködtető virágokkal, vagy onnét a kert egy szép szemet nyugtató zugára van lárátás. Ahhoz pedig, hogy a téli hónapok komor, fényszegény, szürke nappalai után tavasszal szín kerüljön életünkbe, e hetekben kell akkora tavasszal virágzó hagymásainkat elültetni. Tehát a tulipánt, a nárciszt, a jácintot, a krókuszt és a többieket. Akár a meglévő, virágzás után kiszedett virághagymáinkat kívánjuk újra visszaültetni, akár most újakat vásárolunk, ügyeljünk arra, hogy a beültetésre szánt hagymák épek és legfőképpen egészségesek legyenek, mert csak ilyenekből fejlődnek majd szép virágok. Ne legyen rajtuk sérülés, folt, penész, és állaguk is megfelelően kemény legyen. Lágy hagymákat soha se rakjunk földbe. Az ültetés előtt fontos volna, hogy méret szerint is csoportosítsuk a hagymákat, mert az egyforma nagyságú hagymák nagy valószínűséggel egyszerre fognak virágozni. Hagymás virágaink azonban csak akkor lesznek szépek, ha a ház körül megtaláljuk számukra a megfelelő helyet, olyant, ahol valóban jól érzik magukat, ahol nem lesznek a pockok martalékává. Általában azonban nem ez az első szempont, amikor helyüket választjuk, hanem inkább az, hogy olyan helyet találjunk nekik, ahol jól mutatnak, ahol a portánkra betévedő vendég elsőként találja szembe velük magát.

Mindegy, milyen szempont alapján választjuk ki helyüket, egy valami a fontos, mégpedig az, hogy a tulipánok, nárciszok, jácintok szeretik a napfényt. Az olyan helyet, ahol naponta legalább 6-8 órán keresztül éri őket a napsugara. Ha pedig eldöntöttük, hová is akarjuk ültetni őket, akkor az első munkánk, hogy helyüket alaposan gyomtalanítsuk. Jó, ha beültetés előtt néhány héttel felássuk a talajt. No, ez az idei évben eléggé nehézkes lett volna, hiszen talajaink kőkemények voltak, de ha mégis sikerült, akkor fontos, hogy megfelelően feltöltsük a tápanyagokkal, lazítsuk komposzttal, mivel ezek a növények nem szeretik a kötött talajt. Sokan hívei annak, hogy a hagymások számára szánt területet homokkal lazítják fel. A lényeg azonban az, hogy a több éves használatra szánt területet kellőképpen előkészítsük a hagymák számára. Ha pedig eligazítottuk hagymásaink számára a leendő helyüket, akkor neki láthatunk a virághagymák elültetésének. Ha kombinációban szeretnénk ültetni őket, akkor legjobb, ha azt előre megtervezzük, és e terv alapján ültessük be a különféle virághagymákat. Amire ügyelni kell, az az, hogy minden virághagyma fajtánál más és más a sor és tőtávolság, valamint az ültetési mélység igény. Ezért nagyon fontos, hogy a hagymákat rejtő csomagoláson szereplő ültetési mélységről szóló figyelmeztetéseket tartsuk be. Alapvető szabály a virághagymák ültetésénél, hogy az adott virághagyma nagyságát figyelembe véve 2-3-szoros nagyságméretnek megfelelő mélységbe kell elültetni őket. Például egy nagyméretű, 5 cm magas tulipán hagyma legalább 10-15 cm-re kerüljön. A kisebb hagymások pedig például a krókusz, a hóvirág és a csillagvirág 5-6-8 cm-re kell, hogy kerüljön. A nagy hagymájú császárkorona pedig 20-25 cm-ségben érzi jól magát. Ha pedig sorba ültetjük őket, akkor a sorok között legalább 40 centi helyet hagyjunk. A tövek sűrűsége pedig attól függ, hogy minden évben ki fogjuk-e szedni a hagymákat, vagy sem. Így a sorokon belül a tőtávolság legalább 10 centi legyen. De ha a hagymákat minden évben nem fogjuk kiszedni, akkor hagyhatunk 20 cm-es távolságot is közöttük, hiszen majd idővel a hagymák elszaporodnak, s ez fogja besűríteni a sorokat. Az ültetést követően más munkánk nincs, mint hogy lazán beterítsük a hagymákat, majd alaposan beöntözzük a beültetett területet. Kedves hallgatóink, a számos őszi munka mellett biztosan, hogy sokan szakítanak időt az őszi hagymások beültetésének, hiszen mindenki szeretné, hogy tavasszal a kert egy része a szivárvány minden színében pompázzék. Amire azonban még ügyelnünk kellene, az az, hogy védjük a frissen beültetett hagymákat a téli fagyoktól. Ezt megtehetjük egy vékony mulcs réteggel, és ha a következő időszakban száraz lenne időjárásunk, akkor ezek megöntözéséről sem szabad majd elfeledkeznünk. Tisztelt hallgatóink, ma ennyi tudás fért műsorunkba. Az adás készítője Jobbágy Klára, hangtechnikusa Király Tomislav volt. Munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket a jövő heti viszonthallásra.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén parlament ma kezdi meg rendes szeptemberi ülésszakát. A nyári szünet utáni első rendes üléssorozat kiemelt és igencsak feszült politikai vitákkal indul. Az ellenzéki pártok, a Gibanye Svoboda, az SD és a Levica ma nyújtják be Tone Kaiser külügyminiszter interpellációját az országgyűlésnek. Napirenden lesznek a képviselő kormányhoz intézett kérdései, amelyekre Janez Jansa miniszterelnök a jövő hét kedden az ülésszak utolsó napján válaszol. Ugyancsak az ülésszak fókuszában a keddi napon a Zorán Stevanovics házelnök, valamint a Natasa Auschwitz-Bogovics alelnök elmozdítására irányuló indítványok és az ezekről szóló szavazások állnak. Csütörtökön a képviselők napirendre tűzik a korrupció ellenes törvény módosítását. Az ülésszak során kiemelt feladat lesz a 2026-os évre vonatkozó költségvetési módosítások megvitatása is. A hír kapcsán az STA megjegyzi, ez a parlamenti időszak különösen fontos a tavaszi választások után Janez Jansa vezetésével felállt új, ötpárti koalíciós kormány és a parlamentben helyet foglaló erők számára. A Naftoház és a Magyar MOL energetikai koncern memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről Magyarországon, az ukrán-magyar határ közelében, közölte az ukrán gáz- és olajipari vállalat a Telegram oldalán. A közös projekt megvalósítása hosszú távon nem csak az ukrán fogyasztók számára biztosítja az üzemanyagellátás megbízhatóságát, hanem elősegíti az Ukrajna és Magyarország között a határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését is, írta Szerhij Fedorenko, a Naftoház ügyvívő igazgatója. A vonatkozó dokumentumot a Kárpáti Nyolcak Fórumán első csúcs találkozóján írták alá. A kormányzó egységes Oroszország vezet az állami duma választásokon. A válaszadók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára, az állami összoroszországi közvéleménykutatási központ vasárnap közzétett exit pollja szerint. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2%, Oroszország Liberális Demokrata pártja 10,7%, az Új Emberek 9,7% és az Igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott a pártlistán. A VCIOM szerint a többi párt nem lépi át az 5%-os küszöböt. Továbbá az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. Zhang Yiming, a TikTok mögött álló ByteDance alapítója, először lett Ázsia leggazdagabb embere. Vagyonát a Bloomberg milliárdos indexe szeptember közepén mintegy 105 milliárd dollárra becsülte. Ezzel megelőzte az indiai Gautam Adanit. Zhang becsült vagyona több mint 8-szorosa a 2019 márciusában nyilvántartott 13 milliárd dollárjának. Vagyona csak ebben a hónapban több mint 12 milliárd dollárral nőtt, miután a Bloomberg a ByteDance-ben részesedéssel rendelkező befektetési cégek legfrissebb értékelései alapján módosította becslését. Zhang korábban is Kína leggazdagabb emberei közé tartozott. A TikTok világsikere mellett a ByteDance mesterséges intelligenciába irányuló befektetései is növelik a cég értékét. A vagyonlistákon jelenleg az amerikai technológiai vállalkozók vannak erős fölényben. Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos és a Google alapítói közül többen is jóval gazdagabbak Zhangnál. Sport. A szlovén labdarúgó első osztály 10. fordulójában a Bravo 2-1-re legyőzte az olimpiát. Ezzel a győzelemmel a Bravo már a 6. egymás utáni derbit nyerte meg az olimpia ellen. A Mura és a Celje gól nélküli döntetlent játszott, míg a Grosso Plea 2-1 arányban bizonyult jobbnak a Radomlénál.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időben lesz részünk. A sokfelé megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 20-24 fok között tetőzik a hőmérséklet. A tenger melléken 28 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Górni Radgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és ismerősöket, hogy 69 éves korában elhunyt Kapun Drágo Csentéből. Temetése szűk családi körben lesz. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, szomszédokat és ismerősöket, hogy 69 éves korában elhunyt Kapun Drágo Csentéből. Temetése szűk családi körben lesz.

Na, a hét zeneszáma után most hallhatták a Pop Design dalát, Poklicsi Menocoj, ez volt a muzsika címe, mi pedig egy picit filmezünk, vagyis hát sorozatozunk talán inkább. A Music Daily legfrissebb cikke szerint, ugyanis októberben idén jön a Matthew Perryről szóló dokusorozat a Netflixre. A néhai színész húga és a legjobb baráta is megszólalnak egyébként az alkotásban, na de akkor lássuk a részleteket, hogy ők mit is írnak erről a friss dokusorozatról. 3 éve az egész világot ugye megrázta a hír, miszerint 54 éves korában elhunyt a Jó barátok eredeti címén Friends sztárja Matthew Perry. A színész 1994 és 2004 között 236 epizódon keresztül alakította Chandler karakterét az ikonikus szitkomban, mely a mai napig hatalmas népszerűségnek örvend és örömöt csal a rajongók mindennapjaiban. Egy nappal a néhai sztár halálának évfordulója előtt érkezik a Netflixre a róla szóló dokumentumsorozat idén, melyet a leghíresebb sorozatára utalva The One About Matthew Perry címre kereszteltek. Az alkotás október 27-én jön teljesen pontosan a streaming platformokra, és 3 részes lesz. Megszólal benne többek között a színész húga, Mia Perry Bowiek, valamint a legjobb baráta is, akik eddig soha nem hallott történeteket mesélnek el róla. A sorozatban a család archívumából származó képeket és videókat is láthatunk, melyek eddig nem kerültek a nyilvánosság elé. A sorozat Matthew teljes élettörténetét bemutatja, a feltörekvő humoristától egészen addig a szupersztárig, akibe az egész világ beleszeretett a Jó barátoknak köszönhetően. Az alkotótársai és a barátai a személyes emlékeik mellett eddig nem ismert részleteket is megosztanak a magánéletének nehézségeiről. A rendezői székben az Emmy-díjas Mary Robertson ült egyébként, aki úgy fogalmazott, a színészkorunk egyik legnagyobb humoristája volt, és a munkássága mellett azzal is sokat adott a világnak, hogy őszintén beszélt a függőségéről, de az emberek a történetének csak egy részét ismerik. Matthew húga is megszólalt a sorozatról, elmondása szerint időbe telt számára, hogy a nyilvánossággal is megossza az emlékeit, és reméli, a doku által az egész világ egy kicsit jobban megismeri a néhai testvérét. Matthew Perry karrierje több mint 4 évtizedet ölelt fel, ugyebár a Jó barátok mellett olyan alkotásokban láttuk, mint a Bérgyilkos, a Szomszédom, a Bolond szélfúj, vagy éppen a Megint 17. Egészen fiatal korától függőséggel küzdött, és a halálát is túladagolás okozta. Hogyha esetleg valaki kedvelte a munkásságát, vagy már csak azért felkeltette az érdeklődését ez az októberben érkező dokusorozat, mert például szerette a Friends-t, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, ahogy említettük, október 27-én érkezik ez a 3 részes dokumentumsorozat a streaming platformokra. Nálunk pedig érkezik a The Rembrandts és a I'll Be There For You című dala.

Olá Ibolya volt egyszer egy lány, ez volt. Olá Ibolya volt egyszer egy lány, ez volt a dal címe, mi pedig, ha már zene, akkor folytatjuk.

0: így adta magát a borító, ami egyébként egy 18. századi ismeretlen német szerző műve. A következő kislemez a szerelemről szól majd, hogy ellensúlyozzuk, mondta Nagy Laca a legújabb kislemezekkel kapcsolatban. Az egykori Passo tagokat is tömörítő, skás beütésű, illetve skás beütésű tuton és new wave zenét játszó Lubricators gitárosa. A zenekar 3 éve debütált egyébként egy remek albummal, Kóla a nyalók a címmel, amit idén tavasszal a családi tűzfészeknek és a munkahelyi kávégépeknek is emléket állító Mindenkit nem szerethetek. Most pedig a Táncol a nyomor című kislemez követ. Ezen a címadó mellett az iboga kapott még helyet. Az iboga egy növény, aminek a gyökerében található az ibogaine elnevezésű nevű halucinogén alkaloid. Ez rendkívül erős, sok esetben rémisztő és érdekes módon a legtöbb esetben eléggé egybevágó halucinációkat okoz. A szernek van egy meglepő mellékhatása, elég sikeresen megszünteti a heroin és minden egyéb függőséget. Egy rövid ideig dolgoztam Tájföldön, egy ilyen szolgáltatást nyújtó csapatnál. Itt ismerkedtem meg egy osztrák lánnyal, akinek az ibogain hatása alatt átélt látomásai inspirálták ezt a pár sort, árulta el Riger János, a Lubricators és a Boiler énekese. A Táncol a nyomorban pedig csak a meglátásaim vannak, hogyan falja fel a társadalom lelkét az embertelen rendszer, fölösleges bűntudatokkal, értelmetlen szégyenekkel, kamu moralizálásokkal, nehogy már jól érezzük magunkat, stb. A prüdéria minden rossz forrása. Na, a Lubricatorsnek idén lesz pár koncertje a 30 éves bankrupttal, ahol ezeket a kedves dalokat élőben is meg lehet hallgatni. Szeptember 11-én már volt egy Székesfehérváron, a következő pedig nem sokára, teljesen pontosan szeptember 26-án lesz Szombathelyen a végállomásban. Aztán október 30-án Győrben fognak koncertezni a Bridge Clubban, november 28-án Pécset, a Szabadkikötőben. December 12-én pedig akkor lezárul ez a koncert sorozat, méghozzá Budapesten, az Instantban. Tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogyha esetleg szeretnék ezeket a dalokat hallani élőben. A zenekart egyébként Facebookon, Instagramon, TikTokon és Bandcampen is lehet követni, ha pedig valaki részletesen szeretne olvasni ezekről a kislemezekről, akkor a Recorder oldalán ezt megteheti. Addig is viszont nálunk érkezik Kontor Tamás és a Láttam végre a Lányt című dala.
1: Borog.

Korda Gyuri bácsi és a Jolly Joker című dala szólt az imént, hát mi pedig természetesen csak hogy zenei témákkal folytatjuk. Hát talán egy kicsit inkább ismerősebb zenei témákkal, és hogyha még valaki esetleg emlékszik rá, idén júniusban zárult a Tepich Napaléti című, illetve elnevezésű fesztivál, legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy ezzel a jubileumi bulival zárták magát a fesztivált, és ezen az idei rendezvényen többek között meg volt hívva a jól ismert Alostari együttes is. Velük például beszélgettünk is néhány szó erejéig, ami azt illeti. Na de, akkoriban ugye meg volt említve, így elejtve, kis rövid interjú végén, hogy idén, októberben lesz az eddigi legnagyobb koncertjük, teljesen pontosan október 16-án Ljubljanában a Média Centerben. Hát most pedig már nem csak, hogy elindult a jegyárusítás, hanem konkrétan majdnem az összes jegy el is fogyott, legalábbis ami azt illeti, az elővételes jegyek, az early bird jegyek, illetve a bird jegyek már mind elfogytak, úgyhogy már csak rendes jegyet lehet beszerezni erre az október 16-ai bulira, aminek az ára 31 euró. Hogyha valakit esetleg érdekel, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, főleg ugye azokat, akik esetleg már idén lettek volna akkor ezen a jubileumi Tepich Napaléti fesztiválon, és vagy megkedvelték volna, vagy már akkor is kedvelték volna az Alostari zenéjét, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni, tehát akkor a Ljubljanai Média Centerbe október 16-án erre az eddigi legnagyobb buliukra. És kis érdekesség, úgy kb. 2 hete kiderült az is, hogy ki lesz a zenekar előzenekara. Egy feltörekvő zenekarról van szó egyébként, Dem a nevük a srácoknak, és borzasztóan tehetségesek. Hogyha még valaki nem találkozott a zenéjükkel volna valamilyen közösségi platformokon, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe. Facebookon, Instagramon elérhetőek, és ugye akkor YouTube-on, Spotify-on, valamint a többi zenei oldalon meg lehet hallgatni a muzsikájukat. Egy biztos, hogy megbánni nem fogják, főleg, hogyha egy kicsit ezt a punk rockosabb stílust kedvelik. Hát most pedig akkor nem csak híresebbek lettek a srácok, ugye az utóbbi időben eléggé sok turnét is lenyomtak, hanem egy olyan nagy zenekar előtt is játszhatnak, mint ugye az Alostari a Média Centerben. Hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe. És akkor itt még egy kis érdekesség, a zenekar egyik tagja például már nálunk is fellépett itt Lendván, többször is különféle kezdő zenekaréval, egyik a Report volt, másik pedig a Harvey, hogyha esetleg valaki lett volna ezen a kettő koncerten, akkor ismerheti őket. Úgyhogy csalódni nem fognak, októberben akkor érdemes ellátogatni Ljubljanába a Média Centerbe az Alostari eddigi legnagyobb koncertjére, a Dem lesz az előzenekar. Nálunk pedig érkezik az Alostari a Preživelis Moshe Eno Noč című muzsikájuk. Preživelis Moshe Eno Noč.

Az abbától szólt az ikonikus Dancing Queen, lehet, hogy önök is már táncra perdültek otthon, a muzsikát hallva. Na de mi egyelőre most megállunk a táncikálással, de zenével folytatjuk tovább, méghozzá Kovácsovics Fruzsinától fog szólni az Üzenet a nagyvilágnak című dal. És pontban 9-kor akkor friss híreket hallhatnak majd, nem mástól, mint Oleti Zsuzsától, úgyhogy érdemes lesz akkor a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Hogyan építhet a turizmus a helyi értékekre? És miként segítheti azok megőrzését? Az iránytűben a közösségi együttműködésről, a helyi kínálat erősítéséről és a határon átnyúló lehetőségekről hallhatnak. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perctől.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Tone Kaiser szlovén külügyminiszter az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán New Yorkban adott interjújában legitim eszköznek nevezte az ellenzék bejelentett interpellációját, de azt egyúttal csak úgy minősítette, hogy az vihar egy pohár vízben. Az N1 Info beszámolója alapján Kaiser úgy véli, hogy a téma nem annyira komoly, mint amennyire az ellenzék mutatja. Hozzátette, hogy teljes mértékben felkészül a hivatalos válaszadásra. Angela Logar, szlovén gazdasági, munkaügyi és sportminiszter ma megkezdi háromnapos hivatalos látogatását Csehországban. A szlovén delegáció utazásának célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítése, különös tekintettel a jövőbeli technológiákra és az autóiparra. A látogatás központi eseménye a Spirit Slovenia ügynökség által szervezett kétoldalú üzleti fórum lesz Prágában, majd Logar megbeszélést folytat Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint az autóipar képviselőivel. A gépészeti berendezés meghibásodása miatt a Paksi Atomerőmű ZRT 2-es blokkját az üzemeltető 150 megawatttal leterheli, közölte a Magyar Villamosművek a honlapján. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a hiba áll elhárításán már dolgoznak a szakemberek. Hogy pontosan mi okozta meghibásodást, arról a vállalat a közleményben nem tesz említést. Horvátországban történelmi csúcsra emelkedhet az üzemanyag ára, írja az index.hr. A várakozások szerint az eurodízel literenkénti ára 11 centtel, 1 euró 85 centről 1 euró 96 centre emelkedhet. Hasonló drágulás jöhet a mezőgazdaságban használt, úgynevezett kék dízelnél is. Ennek ára 1 euró 40 centről 1 euró 51 centre nőhet literenként. A kérdés most az, hogy meddig emelkedhetnek még az üzemanyagárak, különösen a dízelé, illetve a horvát államnak mekkora mozgástere marad az áremelkedés tompítására, ha a világpiaci zavarok tartósan fennmaradnak. Az ARD és a CDF előzetes becslése szerint a vasárnap tartott németországi tartományi választások közül Mecklenburg Előpomerániában a szélső jobboldali AfD nyert, Berlinben pedig a szélső baloldali Linke végzett az első helyen. Az AfD mindkét tartományban jelentősen javítani tudta az eredményét, de egyik helyen sem szerzett parlamenti többséget, így várhatóan nem jut majd kormányra. A vasárnap egyik legnagyobb vesztese Friedrich Merz kereszténydemokrata pártja, a CDU, amely a legutóbbi választáshoz képest Berlinben szavazói egyharmadát, Mecklenburg Előpomerániában azok több mint felét elvesztette. Az utóbbi tartományban az este 10 óra körül megjelent becslések szerint az 5%-os küszöböt sem sikerült elérniük, vagyis kiestek a tartományi parlamentből. Sport. Szlovéniában szeptember 23-án szerdán ünneplik a Szlovén Sportnapját, amely egyben az Európai Bizottság által életre hívott Európai Sport Hét hivatalos nyitónapja is. Az ünnepnapot a Szlovén Olimpiai Bizottság kezdeményezésére vezették be. Szeptember 23-át azért választották, mert 2000-ben ezen a napon szerezte meg Szlovénia az első olimpiai aranyérmeit önálló országként a Sydney-i olimpián, evezésben és sportlövészetben. Az ünnep célja, hogy korosztálytól függetlenül mozgásra, aktív és egészséges életmódra ösztönözze a lakosságot. Ilyenkor országszerte ingyenes sporteseményeket rendeznek.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időben lesz részünk. A sok felé megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 20-24 fok között tetőzik a hőmérséklet, a tengermelléken 28 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyeradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: A térerőben ezúttal Temesvárra, Marosvásárhelyre, Újvidékre és Kolozsvárra kapcsolunk. Beszámolunk az aradi evangélikus luteránus közösség kettős jubileumáról, a természettudományok oktatásának új lehetőségeiről, a kishegyesi tűzoltó otthon közösségi terének kialakításáról, valamint a kolozsvári magyar opera új évadáról. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

9 óra 13 perc a pontos idő, Adeltől szólt a Rolling in the Deep, kicsivel 9:45 után pedig érkezik a mai friss is, de előtte mi még zenélünk egyet, érkezik a No Alibi és az Egyszer hibáztam című daluk.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és egy rendkívül személyes, az eddigi életét összegző dallal jelentkezett Szekér Gergő, és most ezt az újdonságot hoztam. Az Akik voltunk zeneileg visszatér ahhoz a dús, nagyszabású pop hangzáshoz, amivel annak idején megismerte a közönség az énekes dalszerzőt. A szám különlegessége, hogy a közepén nyelvet vált, és teljesedik ki, így angolul törnek felszínre Gergő legmélyebb gondolatai. A zenei megközelítés szempontjából Szekér Gergő egyszerűen félretette a korábban rájellemző népdalos és folkos elemeket, majd visszatért ahhoz az epikusabb pop hangzáshoz, ami mindig is a legközelebb állt a lelkéhez. Ez a szám a korábbi Madárrepülj kistesója, ami jó néhány éve távlatából beszél az életemről, de nem akar több lenni annál, mint ami. Igazából már rég kiadásra várt, csak rengeteg dolog történt az életemben, emiatt feledésbe is merült egészen mostanáig, mesélt a dal eredetéről az énekes. Édesanyám 9 éves koromban halt meg, és ha máshogy alakulnak a dolgok, én egy teljesen más ember lennék most. Jó néha nosztalgiázni és visszagondolni a történtekre, de nem szabad benne leragadni, inkább tanulni belőle. A klip burkolt üzenete pont az, hogy örülök annak, amivé váltam, és nem azon kesergek, ami történt. Úgyis mindennek vége lesz egyszer, függetlenül attól, mit csinálunk itt. Szóval próbáljunk meg mindent a saját javunkra fordítani. Az Akik voltunk egyszerre szól a felnövésről és az elfogadásról, ugyanakkor egy újabb magabiztos lépés az előadónak, ahol Gergő már nem akar megfelelni a külső elvárásoknak. A végeredmény fontos mérföldkő Gergő számára, ami bárkinek kapaszkodó lehet, aki próbálja a saját múltján túl a veszteségeit is a helyére tenni az életében. Úgyhogy érkezzen most Szekér Gergő újdonsága, a dal címe Akik voltunk.

0: Friss. Zenei újdonságok. A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

bekövetkezett. De születtek újabb teóriák a régiek helyett. Hát ne kér tőlem, hogy mondjam el, ami előttem is titok. De valamit biztos sejtenek az égen a csillagok.

0: Mi? Hol? Mikor? Kultúra, szórakozás és sport. Mindez a programajánlóban.
1: Egy perccel vagyunk 9:30 után, Hajszál pontosan, és ahogy azt az iménti beharangozásban hallhatták, megkezdődik a délelőtti programajánló. Ahogy említettük, rengeteg olyan rendezvény van, amire érdemes lesz a következő napokban, illetve hetekben ellátogatni. Na, többek között azonnal érkezünk is egy szeptember 25-i rendezvénnyel, programmal, a Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából, a Lendvai Galéria Múzeum nagyon sok szeretettel

filmről van szó, amit Kovács Tímea rendezett, és egyébként a szereplők listáját is megtalálhatják, hogyha rákeresnek erre az eseményre. Egyébként 14 karikás maga az előadás, úgyhogy azért akkor arra érdemes odafigyelni, hogy talán érdemes akkor a serdülőket otthon elvinni a gyerekek helyett erre a kortárs tragikomédiára. Ahogy említettük, szeptember 25-én pénteken 19 órakor Hodoson lesz ez az előadás, egy nappal később, szeptember 26-án pedig akkor Kapcán mutatják be, az meg 18 órakor kezdődik. Úgyhogy akkor ismételten Tasnádi István Finito című kortárs tragikomédiáját adják majd elő a Fortuna együttes színészei, amit egyébként Kovács Tímea rendezett, ezt is tudjuk ajánlani figyelmükbe. Na, mi pedig egyelőre folytatjuk zenével, érkezik a Magna Cum Laude és az Ugor című muzsikájuk, aztán még mi néhány érdekes, érdemes programajánlóval. Tartsanak velünk a folytatásban is!

Na, ahogy említettük, folytatjuk továbbra is programajánlókkal. Szeptember 26-án szombaton 11 órakor a Pártosfalvi Vadászotthonnál megrendezik a köles napot, ahol az érdeklődőket és természetesen a kilátogatókat összeköti majd a hagyomány. Nagyon sok szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt őrizzék elődeink és elődeik hagyományát, megismerjük a köles sokoldalúságát, és erősítsék a közösségüket, és örökségünket továbbadjuk a jövő nemzedékének. Ahogy említettük, ez a köles nap a Pártosfalvi Vadászotthonnál lesz megrendezve szeptember 26-án szombaton 11 órai kezdet.

szeretettel, mindenkit nagyon sok szeretettel várnak. De ezen kívül szeptember 26-án a Lendvai Színház és Hangverseny terembe érkezik a Vetett Társulat, akik egy rockbalettet adnak majd elő. Nagy sikerű táncelőadás a legnagyobb rockslágerekre. Egyébként maga az előadás 19 órakor kezdődik, a jegyek ára pedig 15 euró, hogyha esetleg még valaki nem szerzett volna jegyet, akkor ezt még megteheti. Érdemes addig lecsapni rájuk, amíg még ugye van, és nem is annyira drágák, azért egy rockbalettér 15 eurós jegy, az egy tökéletes deal, mondhatni így is. Úgyhogy ismételten szeptember 26-án szombaton 19 órai kezdettel mindenkit nagyon sok szeretettel várnak akkor a Lendvai Színház és Hangverseny terembe, ahol is akkor majd meg lehet tekinteni a Vetett Társulat rockbalettjét. Ezen kívül van még néhány olyan programunk is, ami inkább a természethez kötődik, illetve ugye akkor a természetben is történik. De miért árulnánk el ezeket most azonnal? Először is szóljon az Aerosmith-től az Amazing.

Na, ahogy azt említettük, még hátra van néhány olyan programajánlónk, ami inkább a természethez kötődik, illetve akkor a természetben is történik. Többek között megrendezik az erdő és gomba ünnepet Lentiben október 1-e és 4-e között. 4 nap vár minden kedves látogatóra a természetben egy kosár élménnyel, de lesznek itt a természeti programokon kívül, ugye zenei és gasztro programok is. Október 1-én reggel 9-kor kezdenek egy eligazítással, aztán akkor lesz iskolások, terepfoglalkozás, a felnőtt túr, a bábelőadás, rendhagyó óra, kézműves foglalkozás gyerekeknek, kiállítás megnyitó, szakmai megnyitó és különféle előadások is, valamint akkor ez a kezdőnap egy éjszakai túrával zárul 21 órakor. Aztán október 2-án akkor eléggé hasonló a program, megint csak reggel 9-kor kezdenek egy eligazítással, megint csak vár az érdeklődőkre egy iskolások terepfoglalkozás, a felnőtt túra, rendhagyó óra, kézműves foglalkozások, mikroszkópozás, gasztro és kézműves vásár is lesz 11-től, és akkor 17 órától lesz egy ünnepélyes megnyitó is a Bogja együttessel. Ezen kívül 18.30-tól előadások várják az érdeklődőket, 20 órától Barbies Jam koncert, 22 órakor pedig akkor megint csak egy éjszakai túrával zárul a nap. Október 3-án reggel 9-kor eligazítás, túra, gasztro és kézműves vásár, családi programok, előadások, záróünnepség 16 órakor, és ugye akkor ide egy díjátadót is beiktatnak, a 3 napos gomba szépségverseny díjátadót teljesen pontosan. Ezen kívül akkor 18 órakor lesz egy látványos fényfestés, és a The Blackbirds Beatles emlékzenekar koncertje is vár még mindazokra, akik október 3-án, ami egy szombati nap, ott lesznek akkor ezen az erdő és gomba ünnepen. És akkor a programsorozat október 4-én vasárnap zárul egy reggel 9 órai eligazítással és egy rövid túrával. A helyszín a Lenti Városi Művelődési Központ, illetve hogyha valakinek van kérdése, vagy szeretne további részletek iránt érdeklődni, akkor ezt megteheti a lentigomba@gmail.com e-mail címen át, vagy a 0036 30-as 411 37 32-es telefonszámon át bátran lehet telefonálni, írni nekik e-mailt, és akkor válaszolnak a különféle kérdésekre. Mi pedig akkor egy picit vissza is térünk Szlovéniába, ugyanis az Art Forest rendezésében szeptember 26-án szombaton lesz egy telihold megfigyelés, talán mondhatni így is, egy különleges alkalom, hogy ugye pont a hétvégén egy kis én időt vegyünk ki magunknak, és az erdőt az esti órák miatt egy picit másképp tapasztaljuk meg. Ilyenkor ugye más érzékszerveink jobban felébrednek, és ezért más dolgokra is figyelünk fel, mind az erdőben, mind pedig önmagunkban. Egyébként egy jelentkezési díj is van ennél az eseménynél, ami 25 euró, bővebb információt, illetve jelentkezni pedig akkor az info@artforest.si e-mail címen szerezhetnek, illetve Facebookon is az Art Forest megjelentetett egy eseményt, úgyhogy ha rákeresnek az ő hivatalos Facebook oldalukra, akkor itt megtalálják ezt a kis programot, ezt a kis eseményt, és további információkat is tudnak kérni itt, akár a kommentekben, akár pedig, hogyha akkor privát írnak nekik, ugyebár, de egyébként, ahogy már említettük, info@artforest.si a hivatalos e-mail cím, ahol további információt lehet szerezni, illetve akkor jelentkezni. Tudjuk ajánlani figyelmükben, ez is azért egy olyan érdekes program, ami nem minden nap adódik, és egy kis vezetett erdőséta egész kellemes tud lenni a hétvégén, főleg, hogyha éppenséggel mindent beborít a telihold fénye, ugyebár. No, mi minden esetre ennyi programajánlóval tudtunk szolgálni így hétfő délelőtt, hogyha valamelyik felkeltette az érdeklődésüket, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy látogassanak el valamelyik zenei, színházi, vagy akár gasztro rendezvényre. Mindegyiket mindenképpen megéri, és egy biztos, hogy a szervezők is nagyon örülni fognak annak, hogyha ugye
több az érdeklődő a rendezvények iránt. Na, nálunk pedig akkor érkeznek a jobbnál jobb muzsikák, teljesen pontosan Ruzsa Magdolnától fog szólni a Beteg a világ című dal, de pontban 10 órakor akkor, hogy ezt már megszokhattuk. Friss hírek Oleti Zsuzsától, mind hazai, mind külföldi, ha tehetik, akkor tartsanak velünk.

Kapcsolódjon ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges, parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjelendava.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A legfrissebb előrejelzések szerint a gázolaj ára szeptember 22-én kedden átlépi a történelmi 2 eurós határt Szlovéniában. Ha a kormány nem változtat a jövedéki adókon, a Finance-gazdasági lap számításai szerint a dízel literenkénti ára várhatóan 2 euró 1 cent körüli szinten alakul majd az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A benzin várhatóan 1 euró 77 centre, a fűtőolaj pedig 1 euró 70 centre emelkedik literenként. Így egy átlagos 50 literes tankolás a benzin esetében 88 euróba, a dízelében pedig több mint 100 euróba fog kerülni. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából közzétett adatokból kiderül, hogy az EU-ban továbbra is az autó a leggyakrabban használt közlekedési eszköz. A személygépkocsik tették ki a teljes utaskilométer teljesítmény, amelyet összesen mintegy 6130 milliárd utaskilométerre becsülnek, 69,2%-át. Ez ugyanakkor 1% pontos csökkenést jelent az előző évhez képest. Az egyes uniós országokat vizsgálva jelentős eltérések mutatkoznak abban, hogy melyik közlekedési formát részesítik előnyben az állampolgárok. A személygépkocsik használatában Litvánia végzett az élen, ahol az utaskilométerek 83,7%-át tette ki az autózás. Őket követi Hollandia 77%-kal és Finnország 75,4%-kal. A légi közlekedés terén Horvátországban regisztrálták a legmagasabb arányt. A teljes utaskilométer teljesítmény 45,6%-át a repülés tette ki délnyugati szomszédunknál. A második helyen Bulgária áll 30,3%-kal, míg a harmadik Ciprus lett 25,3%-os részesedéssel. A kötött pályás közlekedésben Magyarország végzett az első helyen az Európai Unióban. A vasút az utaskilométerek 11,3%-át adta, amivel az ország megelőzte Ausztriát és Hollandiát. A vízi közlekedést tekintve Észtországban regisztrálták az utaskilométerek legnagyobb részarányát, amelyet szorosan követ Málta és Horvátország. Megjelentek a hétfő reggeli adatok az oroszországi parlamenti választásokról. Vlagyimir Putyin pártja, az Egységes Oroszország a szavazatok 57,82%-át szerezte meg az eddigi adatok szerint, írja Medúza. A második helyen a kommunista párt áll 13,84%-os arányjal. Őket a liberális demokrata párt követi 8,77%-kal. Oroszországban 225 választókerület van, mindegyikből egy parlamenti képviselő érkezik a Dumába. Ezek közül 208 helyen az Egységes Oroszország vezet. A kommunista párt további 5 képviselőt küldhet a jelenlegi állás szerint. Hétfő reggelig a voksok 83,52%-át számolták meg az orosz parlamenti választások után. Sport. A kínai Yu Zeti megsemmisítette a mezőnyt 200 méter pillangón Tókióban, és ezzel végleg bejelentkezett a 2028-as Los Angeles-i olimpia legnagyobb favoritjai közé. A mindössze 13 esztendős versenyző 2 perc 5,8 másodperces idővel szerezte meg első jelentős aranyérmét. Ez az eredmény ázsiai játékrekordnak számít, és közel fél másodperccel múlja felül honfitársa Chang Yufei 3 évvel ezelőtti csúcsát. Yu, aki az ázsiai játékokon további 2 egyéni versenyszámban is indul, tavaly alig 12 évesen minden idők legfiatalabb úszója lett, aki világbajnoki érmet szerzett. A kínai lánya 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként állhatott fel a dobogó 3. fokára.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időben lesz részünk, a sok felé megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 20-24 fok között tetőzik a hőmérséklet, a tenger melléken 28 fok várható.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Garner-Radgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

A Black Velvet után érkezik még az Ölej, amíg lehet, Keresztes Ildikótól, aztán negyedkor várja önöket a mai Térerő adása, úgyhogy ha tehetik, akkor ajánlatos a folytatásban is a Mura Vidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Fodor Edina vagyok, a Kolozsvári Rádió szerkesztője. A nyári szünet után ismét jelentkezik a Térerő. Újra bekapcsoljuk a Kárpát-medence magyar rádióstúdióit, hogy hétről hétre elhozzuk önöknek mindazt, ami közösségeinkben történik, foglalkoztat bennünket, vagy éppen tovább gondolásra érdemes. Marosvásárhelyen annak járunk utána, hogyan segíthet egy digitális oktatási platform a matematikából lemaradó magyar diákoknak. Magyar Kanizsán zeneszó hívogat bennünket egy citera táborba, Kolozsvárról pedig a moldvai csángók világába indulunk. Egy frissen megjelent riportkötet mesél nyelvről, megélhetésről, megmaradásról. És természetesen Temesvárra is kapcsolunk, ahonnan az újszentesi, egyre gyarapodó magyar iskoláról hallhatunk beszámolót. Tartsanak velünk, kezdődik a Térerő. Marosvásárhely, matekre fel, segítség a magyarul tanuló diákoknak. A magyar nyelven tanuló erdélyi diákok eredményei matematikából is rendre elmaradnak az országos képességvizsga átlagtól. Ezen próbál változtatni a matekre fel nevű digitális oktatási platform, amelyet szülők kezdeményezésére matematika tanárok bevonásával hoztak létre. A Matek Esély programban az 50 leggyengébben teljesítő iskolának kínáltak jelképes áron hozzáférést, az iskolák többsége azonban nem élt a lehetőséggel. Arról, hogy mit tud a matekre fel, és miért olyan nehéz elérni a lemaradó diákokat, Barna Gergő szociológust, projektvezetőt, Hamar Mátyás Ruben, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa kérdezte.
2: Azt láttuk, hogy az erdélyi magyar diákok nem csak románból teljesítenek gyengébben a képességvizsgán, hanem matematikából is folyamatosan elmaradnak a magyar tanulóknak a vizsga eredményei az országos átlaghoz képest. És hát hosszas gondolkozás után arra jutottunk, hogy ennek az egyik oka az, hogy nagyon kevés olyan digitális segédeszköz van magyar nyelven, ami a román tantervnek megfelel, miközben románul nagyon sok van. És innen jött az ötlet, hogy készítsünk mi is egy olyan platformot, egy honlapot, ami segíti a diákokat felkészülni. Az alapvetően az általános iskolásoknak szól, tehát az 5.-8. osztályosoknak, és hát itt akár egyénileg tudnak a diákok készülni, de akár a matematika órákon is van lehetőség használni a matekre felt, illetve hát a szülőknek is segítség, főleg azoknak, akik valamennyire jók matekből, vagy jók voltak, igaz, és segíteni tudnák a diákot, de hogy nincsenek már tisztában pontosan a tantervel, vagy hogy milyen sorrendben jönnek az elméleti leckék, tehát nekik is ez segítséget jelenthet abban, hogy felfrissítsék a tudásukat, és segíteni tudják a gyerekeiket.
3: Kik azok, akik szakmailag a projekt hátterében vannak?
2: Több mint 10 matek tanárt vontunk be, illetve voltak szakmai lektoraink is. Leginkább Csapodi Csaba segítettő az ELTE-n tanít matematikát abban, hogy egy olyan programot fejleszünk ki, ami ténylegesen pedagógiai szempontból is megfelel a követelményeknek, és a csapatnak a nagy része az itteni erdélyi matematika tanár, akik nagyon lelkesen bekapcsolódtak, és nagy fantáziát láttak ebbe a programba, és azóta is közösen fejlesztjük a tartalmat.
3: A tanévkezdésre időzített Facebook bejegyzésedben azt írott, hogy a matekre fel aktívan és tudatosan használó diákok átlagosan egy ponttal javítanak a matematika eredményükön. Milyen adatok alapján jutottatok erre a következtetésre?
2: 2024-es tanévben indítottuk el a próbaperiódust, illetve a tavalyi tanévben végig ment a program, és mind a két év végén készítettünk hatástanulmányt. Az első évben azt tudtuk mérni, hogy az országos szimuláció és a vizsgeredmények között milyen volt a különbség, és ott azt láttuk, hogy hát körülbelül ez az egy pontos javulás volt. Nyilván nagyon függ ez attól, hogy ki mennyire tudatosan, ki mennyire aktívan használja a platformot. Az idén pedig azt tudtuk megnézni statisztikailag, hogy azokban az iskolákban, ahol a diákoknak a nagy része, tehát több mint háromnegyede használta a tanév során a matekre fel, azok milyen eredményeket értek el. A legtöbb iskola az elmúlt 5 év a legjobb eredményét érte el.
3: Már említett Facebook bejegyzésben szót ejtesz arról is, hogy hátrányos helyzetű diákoknak segítettetek volna, de ez különböző okból nem valósult meg, illetve említést teszel intézményes diszkriminációról is a roma származású magyarul tanuló diákokkal szemben. Mi az, ami történik egész konkrétan, és miért nem sikerült a hátrányos helyzetű diákoknak a felzárkóztatása, segítése?
2: Nyilván azok, akik jobb matekesek, vagy azok a családok, akik tehetősebbek, azok nagyon sokan magánórára járnak, és így oldják meg a felkészülést. Erre is szoktam mondani, hogy kialakult egy teljesen párhuzamos oktatási rendszer, hát nagyjából azok mennek át a kis érettségén, meg a nagy érettségén is, akik megengedhetik maguknak, hogy magánórára járjanak. Többé-kevésbé. És mi arra koncentrálnánk, hogy azoknak segítsünk, akiknek erre nincsen a lehetősége. És ezért a tavalyi tanévben azt ajánlottuk, hogy a leggyengébben szereplő 50 iskolának, tehát akiknek leggyengébb volt a tavaly a képességvizsga eredménye, azoknak szimbolikus áron a teljes iskolának, tehát minden 5-8-as diáknak elérhetővé tesszük a matekre fel. És hát azt tapasztaltuk, hogy az 50 iskolából csak végül 12-en iratkoztak be a programban, és hát közülük is nagyon kevesen regisztráltak végül, és még kevesebben voltak azok, akik aktívan használták. Illetve hát nyilván ezeknek az iskoláknak nagy része roma származású tanulókból áll, és hát úgy tűnt, hogy sem a tanárok, sem az igazgatók nem nyitottak arra, hogy akár ezt a szimbolikus árat kifizessék, vagy egyáltalán azt, hogy megpróbálják motiválni, bekapcsolni ezeket a diákokat. Tehát volt olyan roma iskola, ahol teljesen ingyen felajánlottuk, de hát annyit se el, hogy egyáltalán elmondják a diákoknak, hogy van ez a lehetőség, vagy megmutassák nekik, hogy hogy kell regisztrálni. Tehát ilyen szempontból teljesen egyértelmű, hogy nagyon sok iskolában van ez a fajta intézményes diszkrimináció. Van ez a másik 12 iskola, aki bekapcsolódott, és hát közülük ketten be is kerültek a legaktívabb iskoláink közé, és jó eredményt is értek el, tehát vannak pozitív példák is, csak ez egy kisebbség sajnos.
3: Mi az, amit ki lehet tűzni célul, vagy tűzze ki célul a projekt erre a tanévre? Bármit is.
2: A fő cél az lenne, hogy minél inkább felzárkóztatni, minél több diákot segíteni abban, hogy a matek vizsgája jól sikerüljön. Nyilván ez azt jelenti, hogy a matematikai képességeit, készségeit is időközben fejleszti, és hát a végső cél az lenne, hogy legalább az országos átlagot elérjék a magyarul tanulók is. És hát a másik véglet meg mindig az volt, hogy hát hogyha egy gyereknek is tudunk segíteni, akkor már elégedettek lehetünk.
1: A Marosvásárhelyi Matek esélyprogramról és a Matek Fel digitális oktatási platformról hallottunk interjút Barna Gergő szociológussal, projektvezetővel. Újvidék. A Magyar Kanizsai Tisza Néptánc Egyesületben már 2018 óta folyik a citera oktatása. Mára már egy 10 tagú zenekarral büszkélkedhet az egyesület, viszont felmerült az igény, hogy ne csak a tanév folyamán gyakoroljanak, hanem mindenki más számára tegyék nyitottá a hangszer oktatását tábor formájában. Az Újvidéki Rádió munkatársa Csubrilo Zoltán riportja következik.
4: Egy citeratábor több szempontból is értékes lehet, akár kezdőként, akár haladó zenészként vesz valaki részt rajta. Több napon át rendszeresen gyakorolhat, gyakran napi több órán át, ami sokkal intenzívebb és gyorsabb tanulást tesz lehetővé, mint a heti egy hangszeróra. Nádi Barát Mária, a Tisza Néptánc Egyesület szervezője nyilatkozott.
5: A Tisza Néptánc Egyesületben 2018 óta folyik citera oktatás. Az első években gyerekek tanulhattak citerázni. 3 éve indítottunk egy kezdő felnőtt citera csoportot, és az elmúlt években egy nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze, 10 körüli a citerások létszáma, és felmerült az igény, hogy ne csak a tanév folyamán járjunk össze citerázni, hanem szervezzünk egy nyári programot is, ahol több napon keresztül csak a citeráról szól a történet. Ez most az első táborunk, reményeink szerint folytatni fogjuk, és a későbbi években is megszervezzük. Az oktatóink Flaman István és Micsik Béla, ők Vajdaság nagyon elismert citerásai, és nagyon örülünk neki, hogy elvállalták az oktatást a táborban. 22 citerás vesz részt, ifjúsági és felnőtt, középhaladó és haladó citerások. 2 csoportba osztottuk a résztvevőket, 2 teremben külön a 2 oktató foglalkozik a szintektől függően a citerásokkal.
4: Közvetlenül lehet kérdezni a tanároktól, és személyre szabott visszajelzést is kap mindenki a teljesítményéről. A táborban nem csak hangszeres játékot tanulják, hanem a magyar népzene hagyományait, a tájegységek stílusát is. Flaman István oktató nyilatkozott.
6: Én nekem van egy pár év tapasztalatom, szóval én 79-ben kezdtem el pöngetni citerát. 90-től van Magyar Szent Mihályon vegyes kórusom, majd 95-től ugye hát többek között több vajdasági kollégával leraktuk a C-kategóriás tanfolyamot Magyarországon, mint népzeneoktató, ugye mi citeraoktató. Azóta is ugye hát mondhatom, hogy vajdaság szerte oktatok citerát táborokba is, és művelődési házakon belül heti szinten. Szerintem most az elmúlt években igenis megnyílt az igény, aminek nagyon örülök, hogy több helyet is megjelent az, hogy fölnőtt személyek jelennek meg, mint kezdő citerások, amin tényleg, hogy egy nagyon nagy eredmény, hogy fölnőtt személyeket is be tudunk vonni, nem csak gyereköktű nevelünk fő, hogy emberpalántából csinálunk citerásokat, hanem fölnőttek, akik idáig esetleg még nem is volt kapcsolatuk a népzenébe, most nagy érdeklődésre figyelik és vesznek részt a népzenébe.
4: Ördög Lóránd résztvevő Újvidékről érkezett a táborba.
7: Citerával már 5. osztályos korom óta foglalkozom, tehát már 10 plusz éve. Jelenleg Újvidéken vagyok citeraoktató. 2 csoportot vezetek a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központban. Már 6 éve. Benne vagyok már régóta a citerás világban. A tábort pedig azért választottam most idén, meg szerettem volna eljönni, mert éreztem, hogy szükségem van arra, hogy eljöjjek, és akkor én legyek az, aki vezeti a próbákat, hanem tényleg csak, hogy eljöjjek, és akkor is saját passzióból muzsikáljak a többiekkel a közösségben. Citerát egyébként mindenkinek ajánlom, hogy kipróbálják, meg hogy elkezdjenek vele foglalkozni, különösen gyerekek, mert viszonylag könnyen meg lehet tanulni játszani rajta. Tehát egy pár hónap leforgás alatt már lehet az embernek belőle sikerélménye, tehát már el tud rajta egész korrekt módon játszani dalokat. És hogyha ez már megvan, akkor nagyon sok mindenre tudja ezt a hangszert felhasználni, különösen arra, hogy kifejezze magát a hangszeren keresztül, tehát minden örömét, bánatát a citerán keresztül, ugye ezt ki lehet fejezni a külvilág felé, meg ugye az egyén saját maga felé is. Úgyhogy én általában ilyen szemszögből szoktam megközelíteni azt, amikor megkérdezik tőlem, hogy miért is jó a citera. Nagyon jó egyébként a tábor, nagyon sokat muzsikáltunk, bőröztünk, voltak itt kanizsaiak, akik ugye bőr készítéssel foglalkoznak, és gyártottunk magunknak ilyen kis pengető tartókat, meg különböző tárgyakat, amit ugye a citerás munkánk során fel tudunk használni, és ez mondjuk nagyon nagy élmény volt idáig.
4: A közös vagy egyéni bemutatók segítenek leküzdeni a lámpalázat, és magabiztosabb előadóvá tehetik a fiatalokat. A citera különösen jól érvényesül a közös muzsikálásban, hisz másokhoz alkalmazkodni tanít, figyel a ritmusra és az összhangra.
1: A magyar kanizsai citera táborról hallottak összeállítást Csubrilo Zoltán, az Újvidéki Rádió munkatársától. Kolozsvár. A marosvásárhelyi közönség a forgatagon már megismerhette, és szeptember 12-én érkezik haza a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, a MURE idei második riportkötete, amely a moldvai csángók életét mutatja meg az olvasóknak. Mára Maros-sziget megalapításának 700 éves évfordulójára is készült idén riportkötet, amelyet idén a Máramarosszigeti Magyar Napokon mutattak be. Azóta kész az újabb könyv, amelynek címe Csángó világok, csángó vidékek, csángó emberek, és alcíme jelzi a tartalmát, riportok a moldvai csángokról. A benne szereplő írások úgy készültek, hogy az újságírók egy csoportja kitelepedik egy adott helyszínre, és ott a tábor ideje alatt rögzíti a tapasztaltakat, mint egy képet nyújtva az adott közösség életének jelenlegi állapotáról. A csángók esetében a nyelvi állapot és a magyar nyelv tanítás épp oly érdekes, mint a megélhetés és a megmaradás kérdései. A kötet szerkesztője, egyben a MURE elnöke Szűcs László mesélt a kolozsvári rádióban a kötetről és a hozzá kapcsolódó első rendezvényről. Rácz Éva beszélgetett vele.
8: Amikor elhatároztuk, hogy jó lenne ezt a könyvet minél több helyen bemutatni, akkor felvetődött, hogy kapcsolódjunk ehhez a rendezvénysorozathoz, a forgatókhoz, és ugye, ha már úgy adódott, hogy a két könyvünk néhány hét különbséggel jelent meg, akkor mind a kettőt a vásárhelyi olvasók figyelmébe ajánlottuk, és mivel a Bessai pályázatunknak a zsűrizett anyaga is készen állt, ezért egy kicsit egy ilyen komplexebb estként könyvbemutatót és kiállítás megnyitót is kínáltunk. Már csak azért is volt szerencsés ott megnyitni első alkalommal a Bessait, hiszen a fődíjasunk Kerekes István marosvásárhelyi származású szerző, illetve hát a könyvben is jó pár vásárhelyi szerző volt, úgyhogy ilyen értelemben egy kicsit hazavittük ezt a rendezvényt.
9: Aki nem hallott korábban a brassai pályázatról, azoknak mondjuk el, hogy ez évek óta visszatérő fotópályázata az Egyesületnek, és

0: néztem, 7 órát kell Kolozsvártól menni odáig.
1: Így van, és hát talán nem túlzok azzal sem, hogy azt mondom, hogy a legnagyobb területet szedték le a kollégák a riportjaikkal, hiszen számos településre jutottak el az elmúlt évben szervezett riporttáborban. Már korábban szó volt arra, hogy oda is érdemes lenne eljutni, még hogyha nem is klasszikus értelemben szórvány ez a vidék, tehát mindenképpen egy más megközelítést is igényelt, mint a többi riporttábor, ahol jártunk. De azt hiszem, hogy nagyon izgalmas élmény lehetett a kollégáknak is. Azért fogalmazok így, mert most szerencsés helyzetben vagyok, hogy még jobban dicsérhetem a riportkötetünket, hiszen én magam most kivételesen nem voltam a szerzője, tehát szerzőként, nem csak szerkesztőként vettem részt a könyvmunkálataiban. Jó pár faluba sikerült eljutni a kollégáknak, tehát földrajzi értelemben is változatos a könyv, és tematikailag is nyilván a nyelvi kérdések, az oktatás, az egyház kiemelkedő ilyen tekintetben, de azt hiszem az egyik fő erénye könyvnek, hogy a Moldvai Csángóknak a hétköznapjait is sikerült megjeleníteni benne.
0: Mi derül ki a kötetből, vagy mit meséltek a kollégák, hogy mi volt nekik a legmeglepőbb Moldvában? Van olyan, aki életében először járt Erdély határaitól keletre, tehát a legkeletibb magyar közösségben?
1: Így van, ez mindig érdekes, és akár dilemmaként is megfogalmazható, hogy van olyan szerző, de ez jellemző a többi riportkötetünkre is, a Szigeti könyvnél is volt erre példa. Tehát van, aki a téma alapos ismerője, több alkalommal járt újságíróként is, a Moldvai Csángó körében is voltak többen, akik soha életükben nem voltak ott. Tehát a kérdés mindig az, hogy vajon melyik a jobb, vagy egyáltalán...
0: Van-e olyan, hogy jobb?
1: Hát igen, hogy van-e olyan, hogy jobb. Én azt hiszem, hogy mind a kettő jó. Tehát az is jó, hogyha a téma alapos ismerőjeként mész oda, az is jó, ha rácsodálkozol arra a témára, mert ebben lehet, hogy olyan dolgot veszel észre, ami másnak esetleg nem tűnt fel. Még egyszer hangsúlyozna itt a nyelvi kérdés, tehát a magyar oktatással kapcsolatos témák vetődtek fel, hogy hogyan lenne hatékonyabb vagy hasznosabb. Tehát nem biztos, hogy a magyar irodalmi nyelvet kell feltétlenül megcélozni, hogy azt sajátítsák el. A tapasztalatuk az volt több esetben is, hogy jobban kell arra építeni, arra a fajta nyelvtudásra, amivel ők rendelkeznek, és ezt segíteni, hogy gazdagodjon, hogy maga biztosabban egyáltalán merjenek megszólalni több helyen, és nem az irodalmi nyelvet kell feltétlenül elsajátítani, tehát úgy közelíteni, hogy ne legyen félelem, tehát ne akarjuk megváltoztatni őket. Sokszor úgy éreztem, hogy ez az egyik legfontosabb tanulsága ezeknek a riportoknak, nyilván azoknak, amelyek ezzel foglalkoznak.
0: Az jut eszembe erről, amit mondasz, hogy olyasmi helyzet ez, mint a román tanítása például a székely gyereknek, hogyha ez neki egy kötelező és le kell tudni, és nincsen más semmilyen kapcsolódása ehhez a nyelvhez, akkor bizony ez csak iskolai feladat lesz. És ugyanígy lehetnek a csángók, akik egyébként román iskolában tanulnak, de vannak magyar óráik, és közben vagy használják otthon ezt a nyelvet, vagy nem. Mert a szüleik nem mindig beszélnek otthon magyarul velük.
1: És voltak olyan tapasztalatok is, ahol ezt nem kellő empátiával végezték, ott volt nagyobb a lemorzsolódás a magyar tanítással. De azt hiszem, hogy ezekkel a tapasztalatokkal ma már rendelkeznek, és nem csak hiszem, hanem a riportok is ezt igazolják, hogy azok a szakemberek, azok a pedagógusok, azok az érdeklődők, akiknek ez a téma, mondhatni a hivatásra, ma már ők is rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, tehát biztos vagyok benne, hogy a kezdeti évekhez képest ilyen értelemben is sikerült jobban alkalmazkodni az ottani igényekhez.
0: Azt mondtad, hogy a hétköznapjait mutatja be a csángó közösségnek ez a kötet, akkor milyen a moldvai csángók élete mondjuk az erdélyi magyarhoz, vagy a párciumi magyarokhoz képest?
1: Ha eltekintünk a nyelvi, tehát ezektől a nyelvi kérdésektől, azt mondanám, hogy ők is ugyanúgy élik a hétköznapjainkat, mint akár az erdélyek, akár a párciumiak. Körükben is sokan vannak, akik külföldön keresik a boldogulást, vállalkoznak, dolgoznak, tehát ilyen értelemben mondjuk így hétköznapi emberek. Ugyanakkor mégis éppen ez az ő helyzetük a nyelv nyelvi sajátosságai teszi különlegessé. Számomra, mint szerkesztő, aki ugye hát olvasó, nagyon nagy élmény volt ezeket a beszélgetéseket olvasni. Tehát az jó, hogy átjött ezekben a

0: szövegekben, azokban a riportszövegekben az a nyelvi hangulat, ahogyan ők beszélnek, ahogyan gondolkodnak. Kivételesen most nem is írtam főszövegeket, hanem egész egyszerűen néhány szövegtöredéket emeltem ki a könyvnek a füleire ajánlóként, hogy ezáltal még inkább vonzóbbá, érdekesebbé lehetett tenni a könyvet. Sok színű, ahogy mondtam, sok településre is eljutott, és olyan értelemben is pozitív ez a könyv, hogy a riport műfaji elvárásainak megfelelve elsősorban ábrázol. Tehát nem ítélkezni akar, nem az újságírónak a véleményét közvetíteni, hanem ábrázolni azt a világot, amit ott ez a 10-12 kollega megtapasztalhatott.
1: A Mure második riport kötetéről hallottunk beszélgetést Szűcs László elnökkel és Rácz Évával, a Kolozsvári Rádió szerkesztőjével. Temesvár. Nem is olyan régen még volt idő, amikor a Temesvár melletti Újszentesen egyetlen tanítónő 4 magyar évfolyam diákjaival foglalkozott egyszerre, és úgy tűnt, a tagozat jövője is veszélybe kerülhet. Az idei tanév azonban már egészen más képet mutat. 5 önálló magyar elemi osztály működik, mindegyiknek saját tanítónője van, az előkészítő osztály pedig 12 gyermekkel indult. A Nagyiramban fejlődő községbe Aradról, Nagyváradról és Segesvárról is érkeztek fiatal pedagógusok. Van, aki naponta 120 kilométert ingázik, más Temesvárra költözött azért, hogy itt kezdhesse el tanítói pályáját. Munkájuk különleges kihívása, hogy a magyar osztályok diákjainak többsége vegyes, néhányuk pedig teljesen román családból származik. Hogyan lett a hosszú éveken át összevonulása, pont osztályokkal működő tagozatból újra gyarapodó magyar iskola? Mi vonza ide a fiatal tanítónőket és a magyarul alig vagy egyáltalán nem beszélő családokat? Temesvári kollégánk Barta Csaba összeállításában az újszentesi általános iskola néhány tanítónője mesél újrakezdésről, közösségi összefogásról és arról, hogyan épül gyermekről gyermekre a magyar oktatás jövője.
2: Kása Katalin Fruzsina, az újszentesi előkészítő osztálynak a friss tanítónénie. Aradi származású, ha jól tudom, előtte a Matthias Corvinus kollégium csapatában volt, ami időközben megszűnt, és a pedagógusi pályára nyergelt át, ha fogalmazhatok így.
3: Amikor megtudtam, hogy van egy lehetőség egy tanítónéni állásra itt Temesváron, akkor úgy gondoltam, hogy a távolság ellenére is belevágok ebbe a kalandba, és hát hozzám kerültek a legkisebbek, úgyhogy most velük lassan-lassan építgetjük az iskolai évek.
2: Hány gyerek tanul, hány gyerek jelentkezett, és milyen a kapcsolat velük, illetve a szülőkkel?
3: Szerintem én vagyok a csapatból a legszerencsésebb, ha ezt így mondhatom, mert nálam van a legnagyobb létszám a csapatból, 12 gyerkőc jár az osztályomba. Az első nap még voltak megszeppent tekintetek, kicsit könnyesebb szemek, anyának a kezét nagyon nehezen engedtük el, viszont már így az első együtt eltöltött teljes iskolai nap után azt mondom, hogy egy egymásra nagyon odafigyelő, nagyon kedves, és hát az életkor ellenére nagyon rendtartó gyerekekről beszélünk, úgyhogy az első játékos nap végére már éreztem azt, hogy kicsit összekovácsolódtunk, de legalábbis megismertük jobban egymást.
2: Miért pont Újszentesre jött oktatni?
3: Igazából a Dénes Ildikóval való kapcsolatunk volt az, és az a benyomás, amit ő tett rám, azért mindenki fejében van egy kép, hogy milyen egy tanítónéni, hogy kedves, hogy mosolygós, és az a tudat, hogy az ő kolléganője lehetek, vagy az ő szárnyaját fejlődhetek, hiszen ez az első évem, amikor tanítok, ez egy plusz motiváló tényező volt. Annak ellenére, hogy Újszentes, hogy egy másik megye, hogy utazni kell, azért szerintem azért, hogy az ember a legjobbaktól tanuljon, vagy valakitől, akitől felnéz, ez egy nagyon csekély áldozat.
2: 2 nap után beszéljünk egy picit a jövőről. Mik az elképzelések, mik a tervek?
3: Még nagyon az elején vagyok, viszont igyekszem megismerkedni ezzel a kisvárossal, mert én nagyon városként tekintek így Újszentesen, nem is kisvárosként. Nagyon befogadó a közösség, ugye a magyar tagozaton a magyar szülők, de a román kollégák is, az igazgató úr is. Sose lehet tudni, hogy mit hoz még az élet, hogy 2-3 év múlva azt mondjuk, hogy átköltözünk ide, gyarapítjuk itt a magyarságot, ne csak Aradon, de ez még a jövő zenéje. Amit biztosan tudok, hogy egy egyelőre ez egy olyan pálya, ahol el tudom magam képzelni hosszú távon.
2: Éhik Brigitta második osztályos gyerekeknek örülhet itt az újszentesi általános iskolában. Nem jelentett gondot Nagyváradot ott hagyni?
4: Bevallom, nehéz volt, főként azokat a gyerekeket, akikkel ott dolgoztam, viszont nagyon szívesen fogadtak itt Temesváron és Újszentesen is, és éreztem a befogadó közösséget, így sokkal könnyebb volt a váltás.
2: Tanítói tapasztalata már van, vagy a második osztályosok itt Újszentesen az első diákjai?
4: Tehetséggondozó képzésben van tapasztalatom, illetve logopédusként dolgoztam ezelőtt, és az 1-4-es korosztállyal pedig most kezdődik a pályafutásom, és ez az első osztályom.
2: Milyen kihívásokkal szembesült itt Újszentesen?
4: Elsősorban a nyelvi akadályok, nem is feltétlenül akadályok, sok gyerek vegyes családból származik, román-magyar szülőkkel, és itt a magyar osztályban ezzel szembesülünk nap mint nap, hogy hogyan beszélgessünk magyarul, úgyhogy közben a gyerekek egymás között folyamatosan románul beszélgetnek. Ez volt egy kihívás, ami elsősorban így szembe ötlött.
2: Hány gyerek van, és ebből hány szín magyar?
4: 8 gyerek van, és ebből egy gyerek teljesen magyar, a többiek vagy vegyes, vagy pedig teljesen román családból származnak.
2: Van ilyen is?
4: Igen, van olyan gyerek, akinek mindkét szüleje román, és magyar osztályba iratkozott mégis a gyermek.
2: Mihaláké Birton Tímea, a 4. osztály tanítónénie itt Újszentesen. Ha jól tudom, ön sem Temes megyei, nem temesvári.
5: Igen, pontosan. Segesváról érkeztem, Marosvásárhelyen végeztem az egyetemet, és tavaly kerültem ide Újszentesre, és Temesváron lakok.
2: Önnek viszont a kolléganőjéhez képest, akikkel beszélgettem, már van 1 éves múltja, mert hogy most 4. osztályt tanít, és már tavaly a 3-osokat vette át idősebb kolléganőjétől, Török Edittől. Milyen volt ez az elmúlt egyesztendő a 3. osztályban, illetve itt Újszentesen ön számára?
5: Az elején nehéz volt megszokni.
2: Mi volt a kihívás?
5: Az új gyerekek, hogy már átvettem egy olyan osztályt, aki már fel volt készítve valakitől, és nem én formáltam át, ahogy én szerettem volna. Így megszoktuk egymást, ők is engem.
2: Marosvásárhelyen végezte az egyetemet. Nyilván az elmélet az egy dolog, a gyakorlat az más dolog. Mikkel szembesült itt?
5: Marosvásárhelyen az volt a gyakorlatban, hogy nem tudtak nagyon románul a gyerekek. Itt meg most pont fordítva van, hogy tudnak magyarul, vegyes osztály, ugye, de azért többet kell kitérni a magyar nyelvre, mint ott, ugye a romára.
2: Amikor az újszentesi magyar oktatásról beszélünk, akkor szinte egyenlőségjelet kell tegyünk a magyar oktatás és Dénes Ildikó neve közé. Most már nem igazgató helyettes, tanítói pályafutását viszont itt Újszentesen kezdte a magyar tagozaton, és azóta is, ha mondhatom ezt, a várbástyája az itteni magyar pedagógus társadalomnak, illetve az itt tanuló magyar gyerekeknek. Hányadik osztályt tanít most, és hány éve pontosan?
6: Én most első osztályt tanítok, és 32 éve vagyok Újszentesen tanítónő.
2: Ez a 32 év azért hozott hideget és meleget is. Most milyen időszakot él?
6: Hát most nagyon jó időket élünk, és ez egy nagy siker, és egy nagy elégtétel az, hogy 5 külön osztályban taníthatunk, és hogy mindegyik osztálynak megvan a saját tanítója. Az a nagy öröm, hogy 12 gyerek indult az előkészítő osztály, és jövőkép még jó néhány évig reméljük, hogy van.
2: De voltak azért olyan évek is, amikor alig jött össze az első osztály, vagy az előkészítő osztály, és hát hosszú éveken keresztül összevont osztályok voltak. Ja. Mennyi ideig tartott?
6: 4 szimultán osztályban tanítottam, amikor én ezelőtt itt 8 évvel dolgoztam.
2: Tehát egy osztályba 1-4 osztályig jártak a gyerekek.
6: Igen, úgy volt, és akkor dekaláltam az órarendemet, hogy akkor 2-2 osztályt taníthassak, 4 összevontba. Az nagyon nehéz volt, akkor azt mondtam, hogy fel is adom a harcot, vagy a reményt, mert olyan pontban voltunk. Rá 3 évre akkor került kolléganőm, Török Edit, kivel aztán 2 osztályban tanítottunk, nekem volt 3 osztály, neki 2 szimultán, és akkor ezelőtt 2 évvel sikerült egy külön előkészítő osztályt indítanunk, a tavaly egy másik külön előkészítő osztályt. Az idén, hál' Istennek, sikerült 2 új tanítónénit alkalmazni, úgyhogy mostan 5-en vagyunk.
2: Újszentes folyamatosan fejlődik, egyre több lakosa van, ha jól tudom, már több mint 20 000 élnek itt Újszentesen, és egy szívfájdalma volt ez az újszentesi magyarságnak, hogy hát egyre csökken a magyarság számaránya, de ezzel együtt nő a magyar gyerekeknek a létszáma is. Úgyhogy van egy pozitív hozadéka is.
6: Igen, itt Újszentesen nő a román tagozat, minden évben 16 előkészítő osztály indul, csak előkészítő osztály az azt jelenti, hogy több mint 300 gyerek évente. A tanács is két iskolát épít. Délutáni oktatásunk van az iskola alapítványon keresztül. A Rákóczi Szövetség biztosítja a mikrobuszt.
2: Összesen hány osztály működik Újszentesen?
6: 101 osztály, mint a rajzfilmben a 101 kiskutya.
2: És ebből pedig 5 osztály magyar osztály.
6: Igen, hát ezt így nagy mosolygó szájjal mondhatom el, hogy igen, egy nagy siker. És remélem, hogy ez most vonz még több gyereket.
1: Az újszentesi magyar oktatás biztató újrakezdéséről és a közösséget építő fiatal pedagógusokról hallották Barta Csaba, temesvári kollégánk összeállítását. Mai Térerő műsorunk végére értünk. Reméljük, velünk tartanak a folytatásban is, hiszen jövő héten ismét jelentkezünk. Akkor már egy másik kárpát-medencei magyar rádió stúdióból. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra!

Öreg Gyergyány szivatóval indul, ez volt a Favágók dala, mi pedig, ugye, ahogy azt már megszokhatták, ezt az órát is jobbnál jobb muzsikákkal kezdjük. A folytatásban érkezik egy már jól ismert spanyol dal, ez nem más, mint Álvaro Solertől a Sofia, pontban 11-kor pedig akkor Alati Zsuzsa várja majd önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az előrejelzések szerint a gázolaj ára szeptember 22-én kedden átlépi a történelmi 2 eurós határt Szlovéniában. Ha a kormány nem változtat a jövedéki adókon, a Finance gazdasági lap számításai szerint a gázolaj literenkénti ára várhatóan 2 euró 1 cent körüli szinten alakul majd az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A benzinára várhatóan 1 euró 77 centre, a fűtőolajé pedig 1 euró 70 centre emelkedik literenként. Így egy átlagos 50 literes tankolás a benzin esetében 88 euróba, a dízelében pedig több mint 100 euróba fog kerülni. A statisztikai hivatal friss adatai szerint a szlovén utazási irodák tavaly valamivel több mint 561 ezer belföldi és több mint 78 ezer külföldi vendégnek szerveztek legalább egy éjszakás utazást. Az előbbiek száma 2%-kal nőtt az előző évhez képest, míg az utóbbiaké 20%-kal csökkent. Élesedik a vita az Európai Unió 2028 és 2034 közötti több éves pénzügyi keretéről, amelyről a tervek szerint még idén, 2026 végéig meg kell állapodniuk a tagállamoknak. Míg az Európai Bizottság egy csaknem 2000 milliárd eurós keretet javasol új stratégiai célok kíséretében, az 5 legnagyobb nettó befizető állam, Németország, Dánia, Finnország, Hollandia és Ausztria jelentős forráscsökkentést, valamint a pénzek védelmi és versenyképességi beruházásokra történő átcsoportosítását követeli. Mind a 6 ukrajnai frontszakaszon előre nyomult az orosz hadsereg, szorosabbra vonva az ostromgyűrűt a Harkivi régióban körülzárt ukrán csapatok körül, és az ukrán oldalon csaknem 1400 katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi napban, közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium. Ezt megelőzően a tárca azt jelentette, hogy az orosz hadsereg az év eleje óta több mint 5300 négyzetkilométernyi területet és több mint 220 települést foglalt el. Csak szeptemberben 27 település került orosz ellenőrzés alá, és a támadás üteme minden irányban fokozódik. New Yorkban találkozhat legközelebb Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, írja az Ukrinform. Zelenszky úgy fogalmazott, érzi a diplomáciai lendületet, nagyon komoly lépésekre készülnek, ezért ez a találkozó fordulatot hozhat. Egyúttal megköszönte az amerikai elnöknek, hogy külön megbízottjait, Steve Witkoffot és Jared Kushnert Kijevbe küldte. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter arról beszélt, reméli, hogy a külön megbízottak és az ukrán elnök találkozója megalapozhatja a következő tárgyalásokat. Sport. A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó NB1 8. fordulójának utolsó mérkőzésén, így a zöld-fehérek az 5. helyen töltik a válogatott szünetet.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős időben lesz részünk. A sokfelé megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 20-24 fok között tetőzik a hőmérséklet. A tenger melléken 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyeradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Hogyan segítheti a turizmus a helyi gazdaságot, a közösségeket és a környezet megóvását? Az iránytűben Terjek Orenc és David Novinszcsák beszél a helyi szolgáltatók együttműködéséről, a közösségi ellátásról, a meglévő értékek megújításáról, valamint a határon átnyúló turisztikai lehetőségekről. A részletekért tartsanak velünk, várja Önöket az iránytű.
1: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
2: A fenntartható turizmus már nem csak a környezetvédelmét jelenti. Munkahelyeket teremthet, erősítheti a helyi gazdaságot, megőrizheti az örökséget, és javíthatja az ott élők életminőségét is. Hogyan valósítható meg mindez a gyakorlatban? Erről tartottak nemrég előadást a Lendvai Provida Egyesület helységeiben. Ha tehetik, tartsanak velünk! A fenntartható turizmus az ötlettől a gyakorlatig című előadáson a helyi önellátásról, a rövidellátási láncokról, a természeti és a kulturális örökség megőrzéséről, valamint a fenntartható mobilitásról is szó esett. Tapasztalatait Daria Korelc, a Makrobios Pannonia társadalmi vállalkozás vezetője, és David Novinszcsák, a Sveti Martina Móri község idegenforgalmi közösségének igazgatója osztotta meg.
3: Neko razmišljanje, da je trajnostni turizem samo ponuditi koče bolj ekološko okolje ali pa bolj naravno.
4: Az a gondolkodás, hogy a fenntartható turizmus csupán erősebb ökológiai vagy a természetesebb környezet biztosítását jelenti, már nem elegendő. A fenntartható turizmusnak a természeti és kulturális örökség megőrzése mellett lehetőséget kell teremtenie új munkahelyek létrehozására, a vállalkozások ösztönzésére, zöld munkahelyek kialakítására, valamint a régi mesterségek és tudás megőrzésére.
3: Zelena delovna mesta, ohranjanje določenih obrti in znanj iz preteklosti.
2: A természetközeli, egyedi élményeket kereső vendégek egyre inkább igénylik a helyi élelmiszereket és a kisebb széndioxid kibocsátással működő szolgáltatásokat. Daria Korelc szerint ehhez nem elég egyetlen jó szolgáltató. A helyi kínálat szereplőinek egymást is promoválniuk kell.
3: Ezt pač bolj izhajam iz te naše prakse, kako mi sodelujemo tudi z našimi szomszédi, naprimer...
4: Én elsősorban a saját gyakorlatunkból indulok ki, abból, hogyan működünk együtt a szomszédainkkal. Vendégeinknek például mindig ajánljuk, hogy látogassák meg a Mala Rossát, ahol levendula és ehető rózsa ültetvényeket, valamint más érdekességeket láthatnak. Előre megtervezett programokat is készítünk, amelyekbe további helyi szolgáltatókat vonunk be. Ha például valakinek a borát kínáljuk, elmondjuk, honnan származik, így a vendégek meglátogathatják a pincészetet, és meg is kóstolhatják a bort. Ugyanez érvényes a virágokra és más helyi alapanyagokra is.
2: Az együttműködés a kisebb közösségek működését és a vidéki térség megtartó erejét is erősítheti. A következő lépést Daria Korelc már nem csak fenntartható, hanem regeneratív turizmusként határozza meg.
3: Mi celo več ne govorimo v našem zavodu o samooskrbi, ampak o sooskrbi. Vsi skupaj v neki manjši skupnosti moramo imeti vse.
4: Intézetünkben már nem is önellátásról, hanem közösségi ellátásról beszélünk. Egy kisebb közegben közösen kell rendelkeznünk mindennel, nem pedig mindenkinek külön-külön. Ehhez megfelelő kommunikációra és több együttműködésre van szükség, de úgy gondolom, ez az egyetlen járható út. A jövőben a fenntartható turizmustól a regeneratív turizmus felé is el kell mozdulnunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak környezetünk további károsítását akarjuk elkerülni, hanem azt is szeretnénk elérni, hogy a turizmus hozzájáruljon annak megőrzéséhez és megújulásához. Ennek példája lehet a régi épületek felújítása, a hagyományos technikák és mesterségek megőrzése, valamint az ökológiai gazdálkodás, amely nem csak fenntartaná, hanem javítaná is a jelenlegi állapotot.
3: Stare technike, stare obrti, več ekološkega kmetijstva, ki bi spet ne samo ohranilo obstoječe stanje, ampak ga celo izboljšalo.
2: A horvátországi tapasztalatokat Dávid Novinščák ismertette. Sveti Martin Namuri és a Murakus turisztikai fejlesztésében arra törekednek, hogy a vendégeket ne egyetlen helyszínre irányítsák, hanem a térség egészét mutassák be nekik.
5: Mi imamo več dobrih primerov. Eden najboljših primerov je Ekomuzej Međimurje, ki povezuje...
6: Több jó példánk is van. Ezek egyike a Muraközi Ökomúzeum, amely 14 különböző helyszínt kapcsol össze. Ahelyett, hogy minden látogatót egyetlen turisztikai pontra irányítanánk, az egész régió felfedezésére ösztönözzük őket. Az Ökomúzeum 2025-ben a Green Destinations program keretében bekerült a fenntartható turizmus 100 legjobb nemzetközi példája közé.
2: A fenntartható turizmus megvalósításához azonban a szolgáltatók és a látogatók szokásain is változtatni kell. Kiemelt feladata a hulladék csökkentése, az energia és víztakarékosság, a helyi termékek használata, valamint az autózás alternatíváinak kialakítása.
5: Veliko ljudi podpira trajnost, dokler ta ne zahteva spremembe njihovih navad, ko govorimo o manj plastike.
6: Sokan addig támogatják a fenntarthatóságot, amíg az nem követeli meg szokásaik megváltoztatását. Ha a kevesebb műanyagról, szelektív hulladékgyűjtésről, energia és víztakarékosságról, helyi termékek használatáról vagy más közlekedési módokról beszélünk, mindenkinek együtt kell működnie. A turisztikai szervezeteknek, a községeknek, a szállodáknak, a vendéglátóknak, a rendezvényszervezőknek, a lakosságnak és a látogatóknak is. A másik nagy kihívás a közlekedés. Még mindig sokan érkeznek személygépkocsival, ezért megfelelő alternatívákat kell kialakítanunk. Közösségi közlekedést, kerékpárutakat, gyalogos útvonalakat és a különböző közlekedési módok összekapcsolását.
5: Alternatíve, javni prevoz, kolesárske poti, peš poti in povezovanje različnih načinov mobilnosti.
2: A Muramente turisztikai szempontból is összefüggő térség. A vendégek elsősorban élményeket keresnek, nem közigazgatási határokban gondolkodnak. Ezért a szomszédos országok együttműködése, új útvonalak és közös programok kialakítását teheti lehetővé.
5: Bi lahko rekel, da je pomembno tudi nadaljnje povezovanje iz sosednjimi destinacijami v Sloveniji, so tako v Avstriji in Mađarski.
6: Fontosnak tartom a szlovéniai, az ausztriai és a magyarországi szomszédos turisztikai térségekkel való további együttműködést. A hozzánk érkező vendég nem feltétlenül közigazgatási határokban gondolkodik, hanem élményeket keres. Ezért közösen kell olyan útvonalakat és turisztikai termékeket kialakítanunk, amelyek összekapcsolják a Mura folyót, a természeti értékeket, a kerékpározást, a gasztronómiát és a határon átnyúló térség kultúráját. A helyi termékek használatát is növelni szeretnénk. A jövőképem egyszerű. Olyan turizmust akarunk, amely nem csak érdekesebbé teszi térségünket a látogatók számára, hanem jobbá is az ott élők számára. Ha meg tudjuk őrizni a természetet, a helyi identitást és az életminőséget, akkor elmondhatjuk, hogy a fenntartható fejlődés helyes útján járunk.
5: Če nam to uspe, če nam uspe ohraniti naravo, identiteto in kakovo življenja, mi lahko rečemo, da smo na pravi poti trajnostnega razvoja.
2: A bemutatott példák közös üzenete, hogy a fenntartható turizmus hosszú távú szemléletet és együttműködést igényel. A fejlődéshez nem feltétlenül van szükség újabb létesítményekre. Sok esetben a már meglévő épületek, hagyományok, természeti értékek és a helyi kapcsolatok megőrzése, megújítása és összekapcsolása jelentheti a továbblépést. Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Bencik István, szerkesztője Ftichár Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszont hallásra!
1: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
7: A Muravidék hullámhossza. MMR.

Közeli helyeken ez volt a bikini dala, és hát ugye sebesen közelednek a választások, idén novemberben lesznek teljesen pontosan, és ezzel kapcsolatban akkor a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség értesíti mindazokat a magyar nemzetiségű szlovén állampolgárokat, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, de szeretnének élni ezzel a jogukkal, hogy a tomi.lebar@muravidek.si e-mail címen, vagy a 031 671 005-ös telefonszámon kérjenek tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvétel eljárásáról. Amennyiben nemzetiségi választójogukkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, javasolják, hogy a névjegyzékbe való felvételt legkésőbb 2026. október 23-áig kezdeményezzék. Tehát akkor ismételten minden olyan magyar nemzetiségű szlovén állampolgár, aki még nem rendelkezik nemzetiségi választójoggal, de szeretne élni ezzel a jogával a közelgő választásokon, akkor a tomi.lebar@muravidek.si e-mail címen, vagy a 031 671 005-ös telefonszámon kérjenek tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvétel eljárásáról, és hogyha ugye akkor ezzel a jogukkal szeretnének élni már a közelgő helyi választásokon, akkor ezt legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék. Na mi pedig akkor most ezen értesítés után folytatjuk továbbra is zenékkel. A bikini dala után érkezik Alicia Keys és a No One.

Szeptember 21-e van, és bár az évfordulókkal már foglalkoztunk, azért van még egy, amivel talán érdemes foglalkozni, ugyanis ma van az évfordulója annak, hogy 2019-ben Sam Fender a Bridge slágerlista élére került Hypersonic Missiles című debütáló stúdióalbumával. A lemezt egyébként gyakran hasonlították Bruce Springsteen munkásságához, mivel Fender dalszövegei a munkásosztály küzdelmeit írta le leginkább. Úgyhogy ez alkalomból akkor érkezik is a zenész egyik eddig talán legismertebb száma, ez pedig nem más, mint a 17 Going Under.

3:42 van hajszál pontosan, és egyébként annak ellenére, hogy hamarosan búcsúzik a délelőtti csapat, azért megéri majd a délutáni stábbal tartani, ugyanis színes műsorok és ugye jobbnál jobb zenék várják Önöket a következő órákban is, többek között pedig egy terepjáró három témával. Lássuk is, hogy melyek ezek röviden. A Lendvai zsinagógában Neubauer Zsanett zongora estjén voltunk, aki a mesterfokozatú diploma előadásának a főpróbáját tartotta meg. Bach, Beethoven, Chopin, Lipósek és Kodály szerzeményeit adta elő. Botka Ágnes beszélgetett az előadóval. Aztán CACIB nemzetközi kutyakiállítást rendezett szombaton és vasárnap a Lendvai Kinológiai Egyesület. A sportparkban készített riportunkban a bajnokok, a fajta győztes kutyák gazdái, bírók, szervezők szólalnak meg. Vasárnap kiválasztották a Muravidék legszebb kutyáját is egyébként. A címet a dobronaki Kardinár család Karszti Pásztor kutyája érdemelte ki. Részletek a mai terepjáróban Göncz Edittől. Végül pedig a tűzoltó szövetségek egész évben megrendezett válogató versenyein legjobb eredményt elért csapatok a hétvégén Lipócin a Muravidéki tűzoltó régió regionális erőpróbáján mérhették össze tudásukat. A korosztályos és felnőtt csapatok versenyének tétje a továbbjutás is volt. Különböző kategóriák győztesei jövőre az országos versenyen képviselhetik régiójukat. A versenyről Matej Miholics régiós parancsnokot Szabó Márk kérdezte. Ezek tehát akkor azok a témák, amelyek várják majd Önöket a mai terepjáróban. De ezen kívül van egy kicsit talán sajnálatosabb hírünk is, ugyebár nem titok, hogy szeptember 17-én elvesztettünk egy ikonikus hangot, ugyanis elhunyt Deák Bill Gyula. Kettő napja pedig a család közzétette hivatalos Facebook oldalán, hogy a magyarok blues királya Deák Bill Gyula temetési szertartása szeptember 30-án 13 órakor kezdődik a 10. kerületi új köztemető 3-as számú ravatalozójában. Akik szeretnék leróni a kegyeletüket, azok megtehetik ezt a nyilvános temetésen egy szál fehér rózsával, illetve a közleményben arra kérik a helyszínen megjelent sajtó képviselőit, hogy a temetői szertartás alatt és után is tartsák tiszteletben az elhunyt emlékét, valamint a család fájdalmát, és interjúkészítéssel vagy fotózással ne zavarják meg a gyászolókat. Úgyhogy, ha valaki esetleg szeretné leróni a kegyeletét és elkísérni a művész urat az utolsó útjára, akkor szeptember 30-án 13 órakor ezt megteheti a 10. kerületi új köztemető 3-as számú ravatalozójában. Mi pedig ezzel az információval búcsúzunk, ahogy azt már említettük, hamarosan érkezik a délutáni csapat. Többek között Kovács Sándor műsorvezető lesz itt Önökkel, úgyhogy unatkozni nem fognak. Úgyhogy tehetik, akkor tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, pontban délben déli krónikával várják majd Önöket. Na meg ugye, ahogy említettük, jobbnál jobb műsorok, jobbnál jobb zenék lesznek még itt az MMR-en. Kellemes hétfő délutánt kívánunk mindenkinek a folytatásban is, és ugye további kellemes rádiózást.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseiből Kovács Sándor műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a következő percekben. A műsor műszaki feltételeit Levár Teodor hangtechnikus biztosítja. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Az új munkahét első hírösszefoglalójában egyebek mellett az alábbi témákról szólunk.
2: A szlovén gazdasági, munkaügyi és sportminiszter ma megkezdi háromnapos hivatalos látogatását Csehországban.
1: Mai félkor ismét drágul a tankolás Szlovéniában.
2: Hétfőn 13 órakor kezdődik a Magyarországgyűlés kétnapos ülése.
1: Újabb tartományokban győztek a szélsőségesek Németországban.
2: Bebetonozták Putyin hatalmát. Jelöltjei 225 választókerületből 208 helyen vezetnek.
1: Kiderült a következő Trump-Zelenszky találkozó helyszíne. A rövid bevezető után már is rátérünk a részletes jelentésekre. Tartsanak velünk! Angela Hogar, szlovén gazdasági, munkaügyi és sportminiszter, ma megkezdi háromnapos hivatalos látogatását Csehországban. A szlovén delegáció utazásának célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítése, különös tekintettel a jövőbeli technológiákra és az autóiparra.
2: A látogatás központi eseménye a Spirit Szlovénia ügynökség által szervezett kétoldalú üzleti fórum lesz Prágában. Majd Logár megbeszélést folytat Karel Havlicsenk, cseh ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint az autóipar képviselőivel.
1: A szlovén parlament ma megkezdi szeptemberi ülésszakát. A nyári szünet utáni első rendes ülés kiemelt és igencsak feszült politikai vitákkal indul.
2: Az ellenzéki pártok, a Gibanya Svoboda, az SD és a Levica ma nyújtják be a Tonek Enzer külügyminiszter interpelliációját az országgyűlésnek. Napirenden lesznek a képviselők kormányhoz intézett kérdései is, amelyekre Janez Jánosa miniszterelnök a jövő hét kedden az ülésszak utolsó napján válaszol. Az ülés sorozat fókuszában már a keddi napon a Zorán Sztevanovics házelnök, valamint a Natasa Ausics Bongovics alelnök elmozdítására irányuló indítványok és az ezekről szóló szavazások állnak. Csütörtökön a képviselők a korrupció ellenes törvény módosítását is napirendre tűzik. Az ülésszak során kiemelt feladata lesz 2026-os évre vonatkozott költségvetési módosítások megtárgyalása is. A hír kapcsán az STA megjegyzi, ez a parlamenti időszak különösen fontos a tavaszi választások után Janez Jánosa vezetésével felállt új ötpárti koalíciós kormány és a parlamentben helyet foglaló ellenzéki erők számára.
1: Az előrejelzések szerint a gázolaj ára szeptember 22-én kedden átlépi a történelmi 2 eurós határt Szlovéniában.
2: A kormány nem változtat a jövedéki adókon, a finanszgazdasági lap számításai szerint a dízel literenkénti ára várhatóan 2 euró 1 cent körül szinten alakul majd az autópályákon kívüli töltőállomásokon. A benzinára várhatóan 1 euró 77 centre, a fűtőolajára pedig 1 euró 70 centre emelkedik literenként. Így egy átlagos 50 literes tankolás a benzin esetében 88 euróba, a dízelében pedig több mint 100 euróba fog kerülni. Az áremelkedést a globális kínálati szűk keresztmetszetnek hagyják, beleértve a közel-keleti szállítási fennakadásoknak, az orosz exportkorlátozásokat és a finomítók őszi karbantartási munkálatait. A szlovén kormány a napokban módosította az üzemanyagárak kiszámításának képletét, és eltörölte a kötelező biokomponensekre vonatkozó előírásokat. Ezen enyhítés nélkül a gázolajára a számítások szerint a 2 euró 26 is elérni, így az intézkedés némileg tompította a drágulás mértékét.
1: Az Exiu Aviation portál jelentése szerint a brit fapados légitársaság az EasyJet 7 év szünet után jövőre újraindítja a közvetlen járatot Ljubljana és Berlin között.
2: A járat várhatóan hetente kétszer, szerdán és vasárnap közlekedik majd a szlovén és a német főváros között. Az első járat 2027. április 7-én indul.
1: A statisztikai hivatal friss adatai szerint a szlovén utazási irodák tavaly valamivel több mint 561 ezer belföldi és több mint 78 ezer külföldi vendégnek szerveztek legalább egy éjszakás utazást.
2: Az előbbiek száma 2%-kal nőtt az előző évhez képest, míg az utóbbiaké 20%-kal csökkent.
1: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés kétnapos ülése 13 órakor. A napi rendelőti felszólalásával bevallások után képviselői mandátumigazolás és eskütétel következik.
2: Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, a mandátumáról augusztus 20-án lemondott Lázár Jánosnak, az előző kormány beruházási miniszterének a helyét foglalja el az országgyűlésben. A napirend elfogadása után másfél órán át interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, majd az azonnali kérdések és válaszok órája következik. A képviselőköt előreterjesztés bizottság jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját is lefolytatják. A javaslatok záró szavazása várhatóan kedden lesz.
1: Horvátországban kedden ismét emelkedik az üzemanyag ára.
2: Egy liter 95-ös oktánszámú benzin 1,74 €-be, azaz 1 centtel többe kerül, mint a múlt héten. A gázolaj még drágább lesz, mégpedig 6 centtel, 1,91 € emelkedik literenként, döntött a kormány a mai levelező ülésen. Az új árak a következő hét napig lesznek érvényben, írja az index.hr.
1: Az Európai Mobilitási Hét alkalmából közzétett adatokból kiderül, hogy az EU-ban továbbra is az autó a leggyakrabban használt közlekedési eszköz. A személygépkocsik tették ki a teljes utaskilométer teljesítmény 69,2%-át. Ez ugyanakkor 1 százalékpontos csökkenést jelent az előző évhez képest.
2: Az egyes uniós országokat vizsgálva jelentős eltérések mutatkoznak abban, hogy melyik közlekedési formát részesítik előnyben az állampolgárok. A személygépkocsik használatában Litvánia végzett az élen, ahol az utaskilométerek 83,7%-át tette ki az autózás. Őket követi Hollandia 77% és Finnország 75,4%. A légi közlekedés terén Horvátországban regisztrálták a legmagasabb arányt, a teljes utaskilométer teljesítmény 45,6%-át a repülés tette ki. A második helyen Bulgária áll 30,3%-kal, míg a harmadik Ciprus lett 25,3%-os részesedéssel. Az ötödperes közlekedésben Magyarország az első helyen végzett az Európai Unióban. A vasút az utaskilométereket 11,3%-át adta, amivel megelőzte Ausztriát 10,4% és Hollandiát 9,8%. A vízi közlekedés tekintve Észtországban regisztrálták az utaskilométerek legnagyobb részarányát 2,7%, amely szorosan követ Málta 2,4% és Horvátország 2,3%-kal.
1: Az ARD és a CDF előzetes becslése szerint a vasárnap tartott németországi tartományi választások közül Mecklenburg Előpomerániában a szélsőjobboldali AfD nyert, Berlinben pedig a szélső baloldali Linke végzett az első helyen.
2: Az AfD mindkét tartományban jelentősen javítani tudta az eredményét, de egyik helyen sem szerzett parlamenti többséget, így várhatóan nem ült majd kormányra. Vasárnap egyik legnagyobb vesztese Friedrich Merz kereszténydemokrata pártja, a CDU, amely a legutóbbi választásokhoz képest Berlinben szavazói egyharmadát, Mecklenburg Előpomerániában azok több mint felét elvesztette. Az utóbbi tartományban az este 10 körül megjelent becslések szerint az 5%-os küszöböt sem sikerült elérniük, vagyis kiestek a tartományi parlamentből.
1: Megjelentek a hétfő reggeli adatok az oroszországi parlamenti választásokról. Vlagyimir Putyin pártja, az Egységes Oroszország a szavazatok 57,82%-át szerezte meg az eddigi adatok szerint, írja Medúza.
2: A második helyen a kommunista párt áll 13,84%-os arányjal. Őket a liberális demokrata párt követi 8,77%-kal. Oroszországban 225 választókerület van, mindegyikből egy parlamenti képviselő érkezik a Dumába. Ezek közül 208 helyen az Egységes Oroszország vezet. A kommunista párt további 5 képviselőt küldhet a jelenlegi állás szerint. Hétfő reggelig a voksok 83,52%-át számolták meg az orosz parlamenti választások után. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt.
1: New Yorkban találkozhat legközelebb Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, írja az Ukrinform.
2: Zelenszky úgy fogalmazott, érzi a diplomáciai lendületet, nagyon komoly lépésekre készülnek, ezért ez a találkozó fordulatot hozhat. Egyúttal megköszönt az amerikai elnöknek, hogy külön megbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner Kijevbe küldte. Marco Rubio amerikai külügyminiszter arról beszélt, reméli, hogy a külön megbízottak és az ukrán elnök találkozója megalapozhatja a következő tárgyalásokat.
1: És már is elérkeztünk záróhírünkhöz. Benne arról, hogy Zhang Yiming, a TikTok mögött álló ByteDance alapítója, először lett Ázsia leggazdagabb embere. Vagyonát a Bloomberg milliárdos indexe szeptember közepén mintegy 105 milliárd dollárra becsülte, ezzel megelőzte az indiai Gautama Adanit.
2: Zhang becsült vagyona több mint 8-szorosa a 2019 márciusában nyilvántartott 13 milliárd dollárjának. Vagyon ebben a hónapban több mint 12 milliárd dollárról nőtt, miután a Bloomberg a ByteDance-ben részesedéssel rendelkező befektetési cégek legfrissebb értékelés alapján módosította becslését. Zhang korábban is Kína leggazdagabb emberei közé tartozott. A TikTok világ sikere mellett a ByteDance mesterséges intelligenciába irányuló befektetése is növelik a cég értékét. A vagyonlistákon jelenleg az amerikai technológiai vállalkozók vannak erős fölényben. Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos és a Google alapítő közül többen is jóval gazdagabbak Zhangnál.
0: Sport.
1: A szlovén labdarúgó első osztály tizedik fordulójában a Bravo 2-1-re legyőzte az olimpiát. Ezzel a győzelemmel a Bravo már a hatodik egymás utáni derbit nyerte meg az olimpia ellen. A Mura és a Celje gól nélküli döntetlent játszott, még a Grosso Plie 2-1 arányban bizonyult jobbnak a Radomljénál. A szlovén férfi röplabda válogatott kedden Szerbia ellen játssza a nyolcad döntőt az Európa-bajnokságon. A torinói mérkőzés este 9 órakor kezdődik. Szlovéniában szeptember 23-án szerdán ünneplik a szlovén sport napját, amely egyben az Európai Bizottság által életre hivott Európai Sport hét hivatalos nyitónapja is. Az ünnepnapot a Szlovén Olimpiai Bizottság kezdeményezésére vezették be. Szeptember 23-át azért választották, mert 2000-ben ezen a napon szerezte meg Szlovénia az első olimpiai aranyérmeit önálló országként a Sydney olimpián evezésben és sportlövészetben. Az ünnep célja egyébként, hogy korosztálytól függetlenül mozgásra, aktív és egészséges életmódra ösztönözze a lakosságot. Ilyenkor országszerte ingyenes sporteseményeket rendeznek. Az Újpest FC otthon hátrányból nyert 2-1-re a Zalaegerszeg ellen a labdarúgó NB1 8. fordulójának vasárnapi játéknapján. A hazaiak második találata a 91. percben óriási védelmi hiba után született. Az Újpest a szezonban negyedik hazai mérkőzését követően is veretlen, egy döntetlen mellett harmadszor nyert. Az ETL viszont ötödik idegenbeli meccsét is elveszítette, gólt is csupán először szerzett.
3: Időjárás.
2: Ma változóan felhős időben lesz részünk. Sokfelé megélénkülő északi vagy keleti irányú szélben 20-24 fok között tetőzik a hőmérséklet. Tenger melléken 28 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Gornyaradgon a körzetében végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: időjárás.
1: Moravidéki Magyar Rádióban jönnek az információk, és hát nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk ma, illetve a következő napokban. És hát ma délután változóan felhős időjárásunk lesz, időnként túlnyomóan felhős is lehet az égbolt. És hát több helyütt északi irányú, helyenként pedig keleti irányú szélre lehet számítani. Egyébként Moravidéken északi irányú lesz ez a szél. A hőmérséklet ország szerte 20 és 24 fok közt alakul, tengermelléken 28 fok várható. Moravidékre délutára kisebb felhőségboltot jósolnak, de időnként azért megnövekedhet itt is a felhőzet és 23 fokos csúcsértéket. Holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz, és ahogy írják a meteorológusok, azért friss lesz, tehát alacsonyabb hőmérsékletekre kell számítani. Valamivel több felhőzetre egyébként az ország keleti részében kell készülni. Több helyet ismételten északi, helyenként pedig keleti irányú szél is lesz majd. A reggeli hőmérséklet helyenként, főleg az alpesi völgyekben 0 fok körül alakul. No, másutt pedig azért 5 és 10 fok közt lesz a csúcsérték, ugye a hajnali órákban. Aztán a nap folyamán 17 és 21 fok közé melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Tenger melléken pedig 24 fok is várható. Szerdán is többnyire derült időjárásunk lesz, és a reggel ismételten friss lesz, hűvös lesz. Estére pedig akkor nyugat irányából majd lassan ismételten érkeznek a felhők. Ebből pedig akkor majd az következik, hogy csütörtökön a kezdetben mégiscsak derült napos időjárásunk lesz, viszont a nap folyamán akkor ismételten majd megnövekedik a felhőzet. Tehát szerdán a csütörtökre virrad éjszaka jönnek a felhők, majd elmennek, aztán délután ismételten jönnek. Délután és este egyébként, tehát csütörtökön helyenként már csapadékok is előfordulhatnak, és helyenként meg is erősödhet majd a délnyugati irányú szél. Holnap hajnalban egyébként Moravidéken felhős lesz az égbolt, 9 fokra számíthatunk, majd délután kissé felhős, időnként közepesen felhős égbolt mellett 19 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Na és akkor a jelenlegi hőmérsékleteket is nézzük. Krány 18 fokos, Triglav-Kedericán 5 fokot mérnek, Ljubljanában 19 fok van, Maribor 18 fokos, Muraszombatúj szintén 18. Ptuj, ott 19 fokot mérnek, Celjében is 19 fok van. Koper 27 fokos, Goricskon 16 fok van, Lendván 19 fokot mérünk, Portoros pedig jelenleg 25 fokos. Magyarországon pedig a következőképp alakul majd az időjárás. Nézzük is akkor, hogy mit mondanak a meteorológusok a mai napra. És hát a mai nap kapcsán elmondhatjuk, hogy nagyjából ilyen 21 fok körüli értékekre lehet majd számítani. Ország szerte is nagyjából felhős, közepesen felhős lesz az égbolt. Viszont egyébként ilyen kellemes időjárás lesz, idézőjelben ugye, hát lehetne egyébként rosszabb is. Na, nézzük akkor, hogy a holnapi napra mit mondanak, vagyis a keddi napra. Szintén többnyire felhős borult lesz az égbolt, 4 és 13 fok közt alakul majd hajnalban a hőmérséklet, aztán délután 16 és 21 fok közt lesz majd a csúcsérték. Tehát azért kicsit hűvösebb lesz, mint a mai napon, amikor ugye 18 és 24 fok közt várhatók majd a hőmérsékletek. Egyébként Zala és Vas megyére is nagyjából, mint Moravidéken, tehát ilyen 22-23 fok körüli csúcsértékre kell készülni ma is, és hát azért felhők is lesznek az égbolton, de lesz napsütésben is részünk. Holnap hajnalban Zala és Vas megye környékén is nagyjából 9-10 fok körül értékekre számíthatunk, közepesen felhős lesz az égbolt, aztán a délutáni órákban lesz majd azért napsütés is, de felhők is lehetnek az égbolton, és nagyjából 20 fok körül értékekre kell majd készülni. Szerdán többnyire a napsütés fog majd a dominálni Magyarországon, reggel viszont 2 és 11 fok közt alakul majd a hőmérséklet, délután 18 és 22 fok közt lesz majd a csúcsérték. Csütörtökre megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán nagyjából 17 és 23 fok közti értékekre lehet majd számítani. Mi pedig akkor nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket is. Végeszcsabán 21 fok van, Budapest 18 fokos, Debrecen 19, Győr 18, Pécs, Sármellék 19, Siófok 18, Szeged-Szolnok 21, Szombathely jelenleg 20 fokos. Lentiben 18 fokot mutatnak a hőmérők, Keszthely 22 fokos, Nagykanizsán pedig 19 fokot mérnek jelenleg. És akkor nézzük még azt is, hogy mi történik most az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken jelenleg zavartalan a forgalom, komolyabb fennakadásról szerencsére nincs hír, viszont Gornyaradgon a körzetében az autósok gyakrabban találkozhatnak. Előre bejelentett sebesség ellenőrzéssel, ugye másodt is betartják a szabályokat, akkor nem lesz gond. Na azért, ha távolabbra tartognak, elmondhatjuk, hogy néhány helyen azért akadozik és torlódik a forgalom. Az egyik az a Steyr autópálya, méghozzá Pesnica és Szentil közt Ausztria irányában, tehát ott torlódás alakult ki. Nagyjából egy 4-5 perces késéssel kell számítani ezen a szakaszon az Útinform információi szerint. Na és Ljubljana előtt is két helyütt torlódik a forgalom, az egyik ugye Domžalénél, ahol a munkálatok folynak. Ott nagyjából egy 3-4 perces késéssel kell számolni azoknak, akik arra autóznak, illetve az adobrovai elágazásnál szintén ugye Ljubljana előtt, ott nagyjából 2 perces késés jön még akkor pluszba hozzá a torlódás miatt, írja legalábbis az Útinform. Valamint a tengermelléki autópálya a Dekáni alagút előtt, méghozzá Koper irányában zárva van, ott közúti baleset történt, és kerülő úton kell menni, azt pedig akkor már idővel előtte jelzik az autópályán. Tehát aki esetleg akkor a tenger mellékre indulna, akkor azt mindenképp vegye figyelembe, hogy Dekáninál, vagyis az szerméni elágazásnál Koper irányában ott zárva az út, és ugye kerülővel kell közlekedni, ott is egyébként torlódás alakult ki. Ezek voltak az információk, mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.
0: Horizont.
3: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Meszelics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítását hallhatják, valamint szólunk néhány előttünk álló eseményről is. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Ákos, minden, ami szép volt. Nick Cameron is mindjárt érkezik, I Promised Myself című dalával, 13 óra 11 perc egyébként a pontos idő, na utána pedig akkor várja majd önöket Szabó Rudolf, és jön a mai aréna.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A Koper 2-0-ra legyőzte a Naftát a szlovén élvonal 10. fordulójában. A hazaiak már a 2. percben vezetést szereztek Manseri révén, majd a 2. félidőben Berić állította be a végeredményt. A Nafta az 1. félidőben biztatóan futballozott. Omrani kapufát is lőtt, a legnagyobb helyzetet pedig Vidnyánszki hagyta ki. A 2. játék részben már kevesebb veszélyt jelentettek a lendvajak. A Koper új edzője Milan Andjelković győzelemmel mutatkozott be. A Nafta két győzelem után elszenvedte 5. vereségét, de 13 ponttal továbbra is a 6. helyen áll. Baldomero Hermoso Herrera vezetőedzőt telefonon értük el.
2: Of course, it's important that the first goal, we received the goal, the first goal in the first minute.
3: Természetesen fontos lett volna, hogy ne kapjunk rögtön az első percben gólt. Ezután reagálnunk kellett a helyzetre, és megpróbáltuk átvenni a játék irányítását. Úgy gondolom, ez sikerült is. Voltak lehetőségeink, 3 igazán nagy helyzetet is kialakítottunk. Ha Omrani, Vidnyánszki vagy Maros a lövése bemegy, megváltozhatott volna a mérkőzés alakulása. Így azonban egy kontratámadásból a Koper megszerezte a 2. gólt, és őszintén szólva utána már nagyon nehéz dolgunk volt. Összességében azonban elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával és erőfeszítésével. Hatalmas munkát végeztek, és mindent megpróbáltak az egyenlítésért. Talán már a mérkőzés első pillanatától kezdve jobb hozzáállással kellett volna pályára lépnünk.
1: Di Vaio, Jair Bobson először tudott játszani éles mérkőzésen hosszú sérülés után. A holland támadó középpályás 10 percet kapott Koperben. Herrera vezetőedző örül a visszatérésének, és fontos játékosként számít rá a szünet utáni időszakban.
2: Yes, we are very happy. We think that Di Vaio will be an important player in the second part of the competition after the break, and it's always a good news, no, to recover good players, and Di Vaio is one of them.
1: A válogatott szünet miatt legközelebb október 10-én láthatjuk pályán a szlovén élvonal csapatait. A Nafta a Bravót fogadja. Mi történik ez idő alatt Lendván a csapattal, kérdeztük az edzőtől.
2: Yes, we will compete in a 3 weeks. Now the player has almost a week.
3: 3 hét múlva játszunk újra. Most a játékosoknak csak nem 1 hetük lesz pihenni. A felkészülésünk meglehetősen különleges volt, különösen azoknak, akik az előző idényt is itt töltötték. Szinte semmi pihenőjük nem volt, az első időszak pedig nagyon megterhelő volt. Szerettünk volna mindent kihozni a játékosokból, ezért mindannyiunk számára jött ez a rövid szünet. Az edzői stáb természetesen továbbra is dolgozik, de úgy gondoljuk, hogy a játékosok megérdemelnek egy kis pihenőt. A szünet után ugyanis ismét nagy terhelés vár rájuk. A sportigazgató dolgozik a programon. Szeretnénk 1-2 mérkőzést játszani, hogy felkészüljünk a következő bajnokira. A következő napokban még meglátjuk, de legalább 1 felkészülési mérkőzés szerepel a terveink között.
1: A Koper ellen sérülés miatt kimaradt a keretből Keresztes Noel. A Nafta vezetőedzője szerint jelenleg vizsgálják a sérülést, amely összefüggésben lehet a magyar játékos korábbi, tavasszal is jelentkező problémájával.

A NAFTA következő ellenfele, a Bravo, eközben folytatja kiváló szezonját. Vasárnap 2-1-re legyőzte az olimpiát a ljubljanai rangadón, és sorozatban 6-szor nyerte meg a derbit. Nuhanović 2-11-esből szerzett góljára Mitrovski válaszolt. Az olimpia a 70. perctől emberelőnyben játszott, de nem tudott enyhelyíteni. A Bravo 18 ponttal a harmadik, az olimpia 14 ponttal a negyedik. Nem hozott győztest a Murat célja találkozó sem, amely 0-0-val zárult. A hazaiak fegyelmezett védekezésükkel szereztek pontot, de sorozatban 5. bajnokiukon sem nyertek. A címvédő célja továbbra is gyengélkedik. Zoran Zeljković pedig döntetlennel mutatkozott be új csapata kispadján a bajnokságban. A mérkőzés végén incidens történt Zeljković és a Mura egyik munkatársa Miran Rántása között. A szóbeli vita fizikai összetűzéssel fájult, a két felet a stábtagok választották szét. Zeljković megkapta második sárgáját, így kiállították, és legalább a következő bajnokin nem ülhet le a kispadra. A listavezető Maribor 2-2-es döntetlent játszott az Alumínnyal. A hazaiak Csipámba góljával vezettek, de az Alumínny a második félidőben fordított. A Maribort végül a 97. percben Lukasz Zahović 11-esből mentette meg a vereségtől. A hosszú eltiltás után visszatérő szurkolók 7160-an voltak a Lutski World lelátóin. A 90. percben jutott győzelemhez hazai pályán a Grosszupje a Rádomlya ellen. A vendégek korai vezetése után a hazaiak Jovicevic góljával egyenlítettek, majd Vucskics a hajrában megszerezte a győztes találatot. A másodosztályban a Beltinci 5-1-re legyőzte hazai pályán a listavezető Tábor Szezsánat. A sárgáknál Antolin, Jelovica, Krajnc és Okocsa volt eredményes. A Beltinci a negyedik helyen áll, 3 ponttal lemaradva a Szezsánatól. A NAFTA utánpótlás csapatai két szoros mérkőzésen maradtak pont nélkül a Koper ellen az első osztályban. Az U15-ös csapata az utolsó előtti percben kapott góllal veszített 1-0-ra. Az U17-esek 3-2-re kaptak ki. A Koper már a negyedik percben vezetés szerzett, majd növelte előnyét. A NAFTA Batinić és Göncz Márk góljaival egyenlített, de 4 perccel később Radiškovic Alex ismét betalált, így a vendégek nyertek. A két korosztály közös táblázatán a NAFTA visszacsúszott az utolsó előtti helyre. Szombaton a sereghajtó Jadran Dekanihoz látogat. A NAFTA U19 a másodosztályban nehezen, de 2-1-re nyerte a sereghajtó Sostány vendégeként. A lendvai gólszerző Horváth és Kvedi volt. Gólgazdag fordulót játszottak a csapatok a Muravidéki labdarúgó ligában. Az olimpia hosszúfalu a Gáncsani ellen mutatkozott be hazai közönség előtt, de 3-0-ra kikapott. Pencik mesterhármas szerzett. A Polana, amely a héten vált meg Vori József vezetőedzőtől, 5-1-re legyőzte a Bisztricát és megszerezte első győzelmét. A listavezető Grád 2-0-ra nyert a Bákóczi ellen. További eredmények: Izsakóczi Hotiza 2-2, Turnisce Doklézsovje 7-1 és Apache Cserencsovci 2-5. A lendvai körzeti ligában a Dobronok 5-0-ra győzte le a Csentit, a Malibu Pannonia GK 4-1-re vert a NAFTA öregfiúkat, a listavezető Kobylje pedig 3-0-ra nyerte a Nedelic ellen. A muraszombati körzeti ligában az 5. mérkőzését is megnyerte a Hodos. A listavezető hazai pályán 6-0-ra verte a Szerdicát. A hodosiak 5 meccsen 18 gólt szereztek, és mindössze 1-et kaptak. Ebben a ligában is gólgazdag fordulót rendeztek. A Cven 9-2-re, a Rakicsán 5-2-re győzött, a Krizsevci pedig 4-1-re nyerte a Gori Csánka otthonában. A Cánkova 3-0-ra vert a Bogoinát, a Tromenik pedig ugyanilyen arányban győzött a Roma vendégeként. A Radenska Slatina és a Kema Puconci 2-2-es döntetlent játszott. A mai hétfőre is maradt még labdarúgás. Helyi derbivel folytatódik a Dolinska Kispás Liga.
A Zvezda völgyi falu ma 18 órakor a Lakost fogadja.

A szlovén férfi röplabda válogatott ma 21 órakor Szerbia ellen játszik az Európa-bajnokság 8. döntőjében Torinóban. A szlovénok a csoportban másodikak lettek, Szerbia harmadikként zárt. A két csapat idén már találkozott a Nemzetek Ligájában. Ljubljanában Szlovénia 3-0-ra nyert. A továbbjutó a Belgium-Csehország párharc győztesével találkozik a negyeddöntőben.

A Lendvai Judo Klub két új bíróval bővült. Az Oplotnicában rendezett nemzetközi judo tornán Ria Gábor és Nick Elionyarc sikeresen teljesítette a Szlovén Judo Szövetség bírói gyakorlati vizsgáját. Lebár Denis Csentei kerékpáros szombaton a Vodice nagydíjon állt rajthoz. Az U17-esek mezőnyiben 60 versenyző között a 18. helyen végzett. Nemzetközi utánpótlás tornának adott otthont a Lendvai Középiskola sportcsarnoka. A hagyományos tornán szlovén, horvát és osztrák csapatok, köztük a Bad Radkersburg, a Nedelišće Elting és a Formis Hoče, valamint a házigazda Lendva két együttese vett részt. A lendvai első csapat mindhárom mérkőzését megnyerte, így a tornát az első helyen zárta. A második a két győzelmet szerző Nedelišće lett, mögött a Formis Hoče és a Bad Radkersburg végzett. A második lendvai csapat számára is fontos tapasztalatot jelentett a torna, hiszen a lányok először szerepeltek az idősebb serdülők korosztályában. Dobranokon rendezték meg a 2026-os Alpok Adria Nemzetközi Liga 9. fordulóját, amelyet a Jezero Dobranok Lövész Egyesület szervezett. A pisztolyos versenyen 112, a revolveres számban 104 versenyző indult. Hosszabb összefoglalót a keddi arénában hallhatnak Göncz Edittől. Mára ennyi fért műsorunkba. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A hangtechnikus Király Tomi volt. A viszont hallásra legközelebb. MMR.

Tegnap ugye akkor elkezdődött a világbajnokság Montrealban, és ugye a kerékpárosokról van szó, és hát ugye időmérő volt, erről tegnap szóltunk, és hát természetesen a nagy esélyes, a Remco Evenepoel volt az, aki megnyerte, és újra akkor felvette a szivárványos trikot, ami ugye a világbajnoknak jár. Egyébként pedig ez már a negyedik világbajnoki címe időmérőben, ezzel kiegyenlítette magát Tony Martinnal és Fabiano Cancellaroval, ugye nekik is 4 győzelmük van a VB-ken, viszont Remco Evenepoel az első, akinek 4-szer egymás után sikerült ez pedig akkor természetesen csak gratulálni lehet neki. Egyébként pedig volt egy szlovén versenyzés, ugye Jana Tratnik is indult, no, a végén akkor a 17. helyet szerezte meg, egyébként az sem olyan rossz. Mi pedig most menjünk tovább, jön a TNT, meg itt lesz a Vétek is.

Szeptember 21-e van, hétfő 13 óra 40 perc. A pontos idő, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió, ahol most egy felhívás következik, és a Thermal Resort Lenda van névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatot,

tehát a legjobb ötletet pedig díjazzák. Na, a pályázatra szeptember 22-ig, tehát holnapig lehet még jelentkezni. A névjavaslatokat a Termál Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, milyen nevet visel Lendava különleges termálvize, érdemes pályázni, és maradt még egy kis idő, tehát holnap még be lehet küldeni, úgyhogy aki esetleg rendelkezik egy jó ötlettel, vagy kitalált egy jó nevet, és még nem küldte el, akkor ma vagy holnap ezt megteheti, és akkor talán még egy ajándék is érkezik majd a Termál Resort Lendavától. Úgyhogy, ha van ötletük, mindenképp vegyenek részt ezen. Mi pedig most folytatjuk, méghozzá zenével, Taktumi című zeneszámot fogjuk hallani, Damiano David fog érkezni, na utána pedig akkor meghallgatjuk a friss ismétlését, ha esetleg délelőtt lemaradtak volna róla, vagy szeretnék még egyszer meghallgatni, itt lesz rá a lehetőség.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy rendkívül személyes, az eddigi életét összegző dallal jelentkezett Szekér Gergő, és most ezt az újdonságot hoztam. Az Akik voltunk zeneileg visszatér ahhoz a dús, nagyszabású pop hangzáshoz, amivel annak idején megismerte a közönség az énekes dalszerzőt. A szám különlegessége, hogy a közepén nyelvet vált, és teljesedik ki, így angolul törnek felszínre Gergő legmélyebb gondolatai. A zenei megközelítés szempontjából Szekér Gergő egyszerűen félretette a korábban rájellemző népdalos és folkos elemeket, majd visszatért ahhoz az epikusabb pop hangzáshoz, ami mindig is a legközelebb állt a lelkéhez. Ez a szám a korábbi Madárrepülj kistesója, ami jó néhány éve távlatából beszél az életemről, de nem akar több lenni annál, mint ami. Igazából már rég kiadásra várt, csak rengeteg dolog történt az életemben, emiatt feledésbe is merült egészen mostanáig, mesélt a dal eredetéről az énekes. Édesanyám 9 éves koromban halt meg, és ha máshogy alakulnak a dolgok, én egy teljesen más ember lennék most. Jó néha nosztalgiázni és visszagondolni a történtekre, de nem szabad benne leragadni, inkább tanulni belőle. A klip burkolt üzenete pont az, hogy örülök annak, amivé váltam, és nem azon kesergek, ami történt. Úgyis mindennek vége lesz egyszer, függetlenül attól, mit csinálunk itt. Szóval próbáljunk meg mindent a saját javunkra fordítani. Az Akik voltunk egyszerre szól a felnövésről és az elfogadásról, ugyanakkor egy újabb magabiztos lépés az előadónak, ahol Gergő már nem akar megfelelni a külső elvárásoknak. A végeredmény fontos mérföldkő Gergő számára, ami bárkinek kapaszkodó lehet, aki próbálja a saját múltján túl a veszteségeit is a helyére tenni az életében. Úgyhogy érkezzen most Szekér Gergő újdonsága, a dal címe Akik voltunk.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Pontos idő, és ez volt akkor ugye a Friss ismétlése. Mi pedig még egy kis zenével folytatjuk. 14 órakor friss híreket hallanak majd. Délután hírszerkeszt egyébként Faris Doris. Aztán következő órában majd többek közt ugye programokat is ajánlunk a figyelmükbe. Úgyhogy maradjanak továbbra is a Munavidéki Magyar Rádió hullámhossza. Jó rádiózás, szép délutát mindenkinek!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Interpellációt nyújtottak be ma a parlamentben Tone Kaiser külügyi és európai ügyi miniszter munkájával és felelősségével kapcsolatban, áll az országgyűlés honlapján. Az interpelláció tartalmát, amelynek első aláírója Andrea Katics SD képviselő, ma sajtótájékoztatón ismertették az ellenzéki SD képviselői, a Gibanye Svoboda és a Levica párt. Az SD szeptember 9-én Gideon Szár, izraeli külügyminiszter szlovéniai látogatásának napján jelentette be az interpellációt. Ahogy akkor bejelentették, válaszokat és politikai felelősséget fognak követelni a szlovén külpolitika folytatásáért. Ugyanezen a napon a Gibanye Svoboda és a Levica javaslatot nyújtott be Janez Janša miniszterelnök alkotmányos felelősségre vonására is, azzal vádolva őt, hogy Izrael érdekeit szolgáló külpolitikát folytat, ezzel megsértve az alkotmányt és a külügyi törvényt. Kaiser, aki New Yorkban vesz részt az ENSZ közgyűlésén, viharnak egy pohár vízben nevezte az ellenzéki pártok által bejelentett interpellációt. A feszült geopolitikai helyzet és a nemzetközi energiapiacokon tapasztalható zavarok ellenére Szlovénia kőolajtermék ellátása jelenleg stabil, biztosította ma a Petrol. Figyelmeztettek azonban, hogy a hosszú távú ellátásbiztonság fenntartható és rugalmas árképzési modellt igényel, amely figyelembe veszi a tényleges költségeket. A Petrol először a nemzetközi piacokon vásárolja az üzemanyagot olyan feltételek mellett, amelyeket nem ő maga határoz meg, hangsúlyozta a vállalat. Csütörtökön a kormány törölte a biokomponensekre vonatkozó rendelkezéseket a 95-ös benzin és a dízel modell árának kiszámításakor, hogy csökkentse a kőolajtermékek kereskedelmi árát. Az egyes kőolajtermékek áráról szóló rendelet módosítása szeptember 22-én, azaz holnap lép hatályba, és a modell ár első kiszámításakor a szeptember 14-e és 18-a közötti elszámolási időszakot veszik figyelembe. A hétvégén megtartott oroszországi állami Duma választásokon az exit pollok alapján a kormánypárt, az Egységes Oroszország megszerezte a listás szavazatok mintegy 49,4%-át, amellyel az egyéni választókerületek révén megőrizheti 300 fős alkotmányos többségét. Bár a hivatalos végeredmények feldolgozása még tart, az exit pollok és az első beérkező adatok egyértelmű kormánypárti győzelmet jeleznek. A 2022-ben indult ukrajnai háború óta ez az első alkalom, hogy a polgárok az alsóház összetételéről szavazhattak. A mérések alapján a listás szavazáson más párt nem lépte át az 5%-os bejutási küszöböt. Ennek ellenére a hagyományosan stabil, szavazóbázissal bíró erők, mint a Kommunista Párt és a Liberális Demokrata Párt, a várakozások szerint jutnak majd a mandátumokhoz. A választási részvétel az előzetes adatok szerint megközelítette az 57%-ot. Sport. A nyolcaddöntős összecsapásokkal folytatódik a férfi röplabda Európa-bajnokság. A legjobb 16 csapat között Szerbia ellen meccsel ma a szlovén válogatott a továbbjutásért. Torinóban 21 órakor kezdődik a mérkőzés. Legutóbb idén Ljubljanában játszott a két csapat a Nemzetek Ligájában, Fabio Soli védencei akkor 3-0-ra bizonyultak jobbnak. A mai győztes a Belgium-Csehország közötti párban nyertesével mérkőzik majd a folytatásban.
2: Időjárás.
1: Délután északi, illetve keleti irányú szél mellett változóan vagy túlnyomóan borult időre számíthatunk. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul, az Adrián 28 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyarád Gona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Zárva van a tengermelléki sztráda forgalma Dekani és Szörmin között Koper irányában. A terelés a regionális úton történik. Akadozik a Steyr autópálya forgalma a Pesznica körforgalom előtt Ausztria felé.
0: MMR.

Na és akkor nézzük néhány programot, amit tudunk ajánlani a figyelmükbe, és már is itt egy színházi előadás. Szeptember 25-én pénteken Hodoson, 19 órakor. Szeptember 26-án szombaton pedig Kapcán, 18 órakor lesz látható Tasnád István Finito című előadása, méghozzá a Fortuna együttes előadásában. Kortárs tragikomédiáról van szó, amit mindenképp érdemes megtekinteni, úgyhogy ha tehetik, akkor nézzék meg. Rendezt egyébként Kovács Tímea. Tehát szeptember 25 péntek Hodos, 19 óra, szeptember 26-án szombaton pedig Kapcán, 18 órakor lesz látható Tasnád István Finito című előadása. A zsidó kultúra európai napjai is lesznek, illetve vannak, és hát lesz a Zagreb Klezmer trió előadása, méghozzá szeptember 25-én pénteken 19 órakor a Lendvai zsinagógában. Úgyhogy ezt is érdemes akkor megtekinteni, tehát szeptember 25, péntek 19 óra Lendvai zsinagóga és a Zagreb Klezmer trió szerepel itt Lendván. Még egy programajánló, méghozzá az Art Forest-től érkezik ez. Szeptember 26-án, tehát szombaton lesz Teliholt. Ez egy különleges alkalom, hogy pont a hétvégén kis időt lehet szentelni magunkra és az erdőt esti órák miatt másképpen megtapasztalni. Ilyenkor más érzékszerveink jobban felébrednek, és ezért más dolgokra figyelünk fel, mint az erdőben, mint önmagunkban. Jelentkezni pedig lehet, a díj egyébként 25 euró, bővebb információ pedig, és jelentkezés akkor az info@artforest.si címen, vagy pedig ugye a Facebookon is rá lehet keresni az Art Forestre, és akkor ott is kérni információkat, illetve akár jelentkezni is. Na, lesz még egy-két program, azokról akkor mindjárt többet, de előtte egy zene. Még mindig ez lesz a dal címe, aki előadja, By Alex és a Slepp.

Na szóval, tehát akkor Bánex és a Slepje, mi pedig folytatjuk, programokkal köles nap lesz. A hagyomány, amely összeköt. Szeretettel meghívnak mindenkit, tehát, hogy együtt őrizzék elődeink hagyományát, megismerhetik a köles sokoldalúságát, erősítsék a közösséget és örökségünket, pedig továbbadjuk jövő nemzedékeinek. Mindezt szeptember 26-án szombaton 11 órától a Pártosfalvi vadászotthonnál, úgyhogy szeretettel várnak tehát mindenkit a köles napra Pártosfalvára szeptember 26-án szombaton 11 órától. Maradva akkor szeptember 26-án áll szombaton, méghozzá este 19 órakor a Lendvai Színház és Hangverseny teremben vetett társulat érkezik, és tőlük a rock balett. Nagy sikerű táncelődást lehet majd látni, a legnagyobb rock slágerekkel együtt. És hát mindenképp látványos produkció, meg ugye a régi, jól ismert rock dalokat is hallhatjuk, tehát ugye Eddától kezdve tovább. Úgyhogy a nagy klasszikusok, aztán akkor ugye zene, látvány és tánc. Mindez akkor a rock balett előadásban, szeptember 26-án szombaton, 19 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Jegyek ára egyébként 15 euró, és a Lendvai Színház és Hangversenyterem pénztáránál kaphatók. Úgyhogy a rock kedvelőinek, meg a tánc kedvelőinek, meg a szép nagy látványok kedvelőinek mindenképp tudjuk ajánlani ezt az előadást. Love Me to Heaven, Jonas Brothers érkezik, aztán jövünk még egy programmal, ami kicsit arrébb van, de már most megjegyezhetjük magunknak.

Na és akkor ugye az a program, amit még említettünk. 4 nap természetben egy kosár élménnyel. Így írják a szervezők, és hát erdő és gomba ünnepről van szó, amit pedig lentiben fognak szervezni. Tehát természet, zene, gasztro írják még a szervezők. Egyébként a szervező ugye a VMK. Na és ez 4 napig fog tartani, mármint ez a rendezvény. Október 1-én kezdődik csütörtökön, és akkor 2-án pénteken, 3-án szombaton és 4-én vasárnap is tart majd. Lesznek többek közt túrák, lesznek előadások, lesznek bemutatók, és lesznek természetesen szakmai beszélgetések is, illetve kézműves foglalkozások is, és 4 napi program, és ahol rengeteget meg lehet akkor majd tudni többek közt ugye az erdőről és a gombákról. A helyszín pedig akkor Lenti Városi Művelődési Központ, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hiszen a program ingyenes, úgyhogy látogassanak majd el Lentibe október 1-e és 4-e közt, vagy akár mind a 4 nap, és tekintsük meg az erdő és gomba ünnepet Lentiben. A részletes program pedig megtalálható ugye online, illetve akkor jövő héten majd azért mi is még be fogjuk mutatni részletesebben. Ennyi tehát akkor most a programokról, folytassuk egy kis zenével, Iron Mafia, Heaven Street 7 és Bagosi Brothers Company érkeznek.

Alves és Sándor Színház Zalaegerszegen közleményt adott ki. Deák Bél Gyula, a magyar blues király Zalaegerszegen hunyt el szeptember 17-én. Váratlan halála megrendítette a hazai művészvilágot és a rajongókat, írták. Az István a király című rockopera 1983-as hős bemutatójában a Torda szerepében nyújtott ikonikus alakításának köszönhetően vált az addigiaknál is szélesebb körben országszerte ismert és elismert előadóvá. A zalaegerszegi Evesi Sándor Színház szeptember 25-én mutatja be Szörényi Levente Bródi János rockoperáját a Lass Imre rendezésében. Dr. Besenci Árpád igazgató és a teljes társulat egybehangzó javaslatára a zalaegerszegi színház a szeptember 25-i bemutató előadást Deák Bél Gyula emlékének szenteli, írta tehát a Evesi Sándor Színház közleményben. Na és még egy érdekesség, méghozzá szintén Deák Bél Gyulával kapcsolatban, ugyanis a Blick utána járt, hogy melyik szerzemény a legsikeresebb dal Bill kapitánytól, és hát sokszor halljuk lakodalmokon, falunapokon, akár, meg hát sok helyütt felcsendül egy dal, ez pedig ugye akkor nem más, mint a hosszú fekete haj. És ezzel kapcsolatban megkérdezték Galambos Lajost is, és ugye Lakodalom Lajcsit, azaz Lagzi Lajcsit, aki a következőket mondta. Ez bizony Deák Bél Gyula szerzeménye. Már a Kopaszkutya című filmben is felcsendült 1981-ben, még ha nem is teljesen abban a formában, ahogy manapság játszani szokták, mondta. És hát ugye ez a repertoár sok mulatos zenei előadáson ott van, mint ahogy ugye Lagzi Lajcsinál is, ahogy azt ő mondta. És hozzáfűzte még, hogy neveket nem szeretnék mondani, de bizony a mulatos sztárvilág első vonalába tartozó emberek is megpróbálták beegyeztetni a saját nevükre. Ez aztán bonyolult helyzetet szült. Az Artist Justnál úgymond zárolták a dalt, ami azt jelentett, hogy minden beérkező jogdíjat egy külön számlára gyűjtöttek egészen addig, amíg nem tisztázódott a helyzet. Végül bírósági tárgyalás lett a dologból, hová tanúként engem is beidéztek, mondta Lajcsi, szóval nagyon sokszor játszottam a hosszú fekete hajat én is. Ott eskalad vallottam, hogy ez bizony a Deák Bél Gyula szerzeménye. A bíró mindent mérlegelve végül úgy döntött, hogy Bél kapitányt illetik meg a szerzőjogok, és ezzel együtt természetesen azért járó pénz is. No, hát akkor jöjjön Deák Bél Gyula szerzeménye most.

Elvis Presley és a Suspicious Minds itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hamarosan pedig terepjáró lesz hallható itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Benne pedig három téma is, hogy milyen témák, na nézzük akkor. Tegnap a Lendvai zsinagógában Neubauer Zsanett zongora estje volt, ahol pedig ugye, illetve ami a mesterfokozatú diploma előadásának a fő próbája volt. Bach, Beethoven, Chopin, Lipósek és Kodály szerzeményeit adta elő. Na, a részleteket akkor majd hallhatják a terepjáróban Botka Ágnestől. Cacib nemzetközi kutyakiállítást rendezett szombaton és vasárnap a Lendvai Kinológiai Egyesület. A sportparkban készített riportban a bajnokok, a fajta győztes kutyák, gazdái, bírók, szervezők szólalnak meg. Vasárnap egyébként kiválasztották a Muravidék legszebb kutyáját is. Címet a Dobronaki kardinál család Karszti pásztor kutyája érdemelte ki. Részletek pedig akkor jönnek a terepjáróban, méghozzá Günc Edittől. A harmadik témánk pedig a tűzoltókról szól. Ugyanis a Tűzoltó Szövetségek egész évben megrendezett válogató verseny legjobb eredményt elért csapatok a hétvégén, Lipócén a Muravidéki Tűzoltó Régió regionális erőpróbán mérhették össze tudásokat. Korosztályos és felnőtt csapatok versenyének tétje a továbbjutás is volt. Különböző kategóriák győztesei jövőre az országos versenyen képviselhetik régiójukat. Na és akkor a versenyről majd többet hallhatnak a terepjáróban, Szabó Márk összeállításában. Úgyhogy ez a három téma tehát várja önöket 3 órakor, vagyis 10 perc múlva itt az MMR-en, mi pedig számítunk a figyelmükre. Szép délután továbbra is, meg jó rádiózást!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Hétfő van, szeptember 21-e, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig következik a Terepjáró, benne pedig ma három téma várja önöket, úgyhogy számítunk mindenképp a figyelmükre, és akkor kezdünk is, és itt az első témánk, úgyhogy tartsanak velünk. Nagybaba Zsanett zongora estjén, a mesterfokú diplomavizsga előtti fellépésen voltunk Lendvai zsinagógában tegnap. Bach, Beethoven, Chopin, Lipovsky és Kodály szerzeményeit játszotta. Botka Ágnes beszélgetett az előadóval.
2: Ez a zsinagóga, ez meg egy ilyen tökéletes lehetőség, hogy egy ilyen szólóestet ad az ember, úgyhogy ezt választottam most is, mint már jó néhányszor az előbbi években, és hát nagyon élvezem, hogy így hazai közönségnek is tudok adni egy ilyen klasszikus zenei estet, úgyhogy remélem élvezte a közönség.
3: Mi az elvárás egy ilyen mesterdiplomán?
2: Nekünk meg van szabva, hogy egy óra műsort kell leadnunk, azt kell lejátszanunk, és akkor van egy olyan föltétel, hogy a zeneszámok közt fugának kell lenni, tehát a fuga az egy zenei műfaj, egy nagyon komplex zenei műfaj, és azt kell tartalmaznia, utána egy szlovén zeneszerző művét, meg egy szonátát, ami lehetőleg Beethoven szonáta legyen, és akkor a többit meg szabadon választod, amit szeretnél, ami neked fekszik esetleg, és akkor így válogattam én össze a műsoromat.
3: Igen, Bachra gondolunk, ugye, hogyha a fugáról van szó, hát tudjuk, hogy miért olyan nehéz Bachot előadni. Számodra miért?
2: Hát főleg ez a komplexitás. Tehát Bach az egy olyan alap, tehát Bachot mindig kell játszani, mindig lehet játszani, tehát attól, amitől elkezdesz zongorázni, egészen amikor már ilyen fokon zongorázol, Bachnál mindig van mit tanulni, mindig van mit fölfedezni, és pont ezek a fugák, ezek annyira nehezek, mert ugye mindig ugyanaz a téma minden hangban, ugyanaz a téma ismétlődik, csak más-más hangnemben, ez egy ilyen végtelenségig folyik, és ha véletlenül valahol beakadsz, kiesel, ott nagyon nehéz visszatalálni, úgyhogy pont ezért, de nekem most ma épp a fuga az nagyon jól sikerült, úgyhogy annak nagyon örültem.
3: Beethoven pedig miért kötelező?
2: Hát a zongora szonáták azok egy ilyen alapok a zongora szakon, a zongora literatúrában, úgyhogy meg hát Beethoven az egyik legnagyobb, aki zongorára írt műveket, úgyhogy azért akkor Beethoven szonáta is kötelező. Chopint azt már egyedül választottam, ez a második scherzo, ezt már nagyon régóta ismerem, középiskolában pont érettségére az elsőt játszottam, most meg akkor úgy döntöttem, hogy szerintem ez így egy jó összefoglaló lenne, hogy akkor most meg a másodikat játszom.
3: A szlovén mellett ott volt még Kodály Zoltán, Marosszéki táncok, gyönyörű volt.
2: Köszönöm szépen ezt a darabot, meg tavaly hallottam Budapesten, amikor ott tanultam, egy kollégám játszotta, és én akkor ott eldöntöttem, hogy ezt én egyszer játszani fogom. És akkor nekem pont egy ilyen 10-15 perc műsor hiányzott. Egyszer az Orbán Éva tanárnővel beszélgettünk, és ő mondta, hogy neki van ez a kottája, hogy kölcsön tudja adni, ha szeretném esetleg belenézni, megtanulni. És akkor én ezt kölcsön vettem, elkezdtem játszani, és én eldöntöttem, hogy ezt a műsoromra fogom tűzni, és akkor így kerültek a marosszéki táncok. Azt szerintem gondolhatja, vagy mindenki gondolja, hogy ez milyen fejtörést okoz a szlovénoknak, mert nem tudják kimondani azt, hogy marosszéki táncok. Úgyhogy minden órán újból meg kellett a tanáruramnak tanítani, hogy ezek marosszéki táncok. Egy nagyon jó darab, nagyon komplexen van írva, és beleszerettem volna valami magyart is fűzni így a műsoromba, úgyhogy akkor Kodályt választottam. Nem volt nagyobb hiba, én elégedett vagyok, ezt a kitartást kell gyakorolnom, mert azért, hogy az ember egy órát így lejátszon, ahhoz kell egy kondíció is, úgyhogy ezt most így minden nap át kell játszanom ezt a műsort, az mellett, hogy gyakorlok, meg ugye már tanítok, remélem, hogy akkor megkapom ezt a kondíciót is.

0: CACIP nemzetközi kutyakiállítást rendezett szombaton és vasárnap a Lendvai Kinológiai Egyesület. Göncérit riportjában a bajnokok, a fajta győztes kutyák, gazdái, bírók, szervezők szólalnak meg. Vasárnap kiválasztották a Muravidék legszebb kutyáját is.
1: A szombati Best in Show legszebb kutyája Riekából érkezett. A 3 éves BJ névre hallgató sima szőrű Fox Terrier. Gazdája Juraj Szokolics elmondta, hogy amerikai tenyészetből való. Egy amerikai-német házaspártól szerezte be. Kétszer volt amerikai champion. Ez év elejétől Horvátországban él, 2 héttel korábban Európa-bajnokságon második lett. Nagyon aranyos, életvidám, gyerekbarát kutya. Nagyon jó fajta.
2: BJ, inače iz Amerike, uzgoj iz Amerike, vlasništvo Njemca i Amerikanke. A veliki pobjednik je bio u Americi isto 2 godine i od početka ove godine kod nas u Hrvatskoj živi. I evo sad na pred 2 vikenda je bio u Europskoj drugi pas, europski prvak. A, vrlo dobar i drag pas kod kuće isto sa mojom djecom, tako da je jedna jako lijepa pasmina.
1: A vasárnapi verseny legszebb kutyája pedig Szlovenska Bystricából érkezett. Neli Prosenák felvezető tenyésztő nagy örömmel mondta el. A győztes 2 éves fekete színű uszkár. Neve My Little Vision Just Like Magic, de Megi becenévre hallgat. Többször közreműködtek a lendvai kutya szemléken. A címszerzés azt igazolja, hogy a kutya kitűnően mutatkozik meg a versenyen, a tenyészet pedig magas minőséget képvisel. Szép emlékkel és tapasztalattal távoznak Lendváról, és szívesen jönnek máskor is.
3: My Little Vision Just Like Magic, kličem jo Megi, je pa moje vzreje. Res nekaj doživeti je lepo, da je pač nek, ni samo naziv, je pač tudi dokaz, da je to nekaj dobrega delamo v vzreji sami in pač tudi lepa izkušnja seveda v Lendavi in seveda bomo še prišli nazaj.
1: A Bébi kölyök kutyák versenyében első lett a 4 hónapos Golden Retriever, hívó neve Carlos. Magyar gazdáját, Szilvási Tamást kérdeztük, aki a Győr melletti Pérről érkezett.
4: Ez egy kankis kutya, Kind of Magic de Lerde Casanova. Carlos amúgy a hívó neve. Ez egy spanyol import kan. 4 hónapos jelenleg most ő.
1: Mennyire büszkék erre a címre?
4: Nagyon. Hát mennyire lehet egy tenyésztő?
1: A Golden Retrieverre mi jellemző? Hogyan írná le ezt a fajtát?
4: Hát ugye ez egy igazi családbarát kutya. De ez magába foglalja azt, hogy egészen a kisgyerekektől az idősebb korosztályig mindenkinek megfelel. Amúgy egy vízi vadász kutya.
1: Vasárnap kiválasztották a Muravidék legszebb kutyáját is. A címet a dobronaki Kardinár család 2 éves Karszti pásztor kutyája érdemelte ki. Marco Kardinár nem titkolta örömét. Elmondta, a bírók az egyetlen nemzetközileg is elismert őshonos szlovén kutyafajta szépségét, potenciáját díjazták. Büszkék lehetünk arra, hogy a Karszti pásztor kutya bekerült a szlovén szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe. Ha valami a miénk, akkor azt tudni kell megbecsülni, védeni és megőrizni, hangoztatta.
5: Ja, očitno so prepoznali potencijal in pa lepote naše edine avtohtone slovenske pasme, to je kraški ovčar in res lepo je, da, to, da je taka lepota opažena in tudi, in tudi cenjena, glede na to, da je že tudi kraški ovčar bil vnešen v register nesnovne kulturne dediščine in smo na to lahko samo še ponosni. Če je nekaj našega, moramo to ceniti, čuvati in ohranjati.
1: Helena Bukovec, aki Berni pásztorkutya tenyészettel foglalkozik, és a lendvai kiállításon kutyái felvezetését Piagörm Urbáncsicsra bízta, örülhetett a csoportban a fajta legszebb kutyája címnek. Ahogy mondta, ez a fajta kedvenc családi kutyaként van jelen. Jó indulatú és barátságos lény a Berni pásztor. Hűségesen áll szerettei oldalán, és mindenek felett lojálisnak és ragaszkodónak mutatkozik. Nagy testű kutya, de nagy emberbarát, és magatartása sem agresszív.
6: Zato pasmo je najbolj značilno, da so nežni, da so mili, čeprav v bistvu zgledajo veliki, ampak družinski psi, neagresivni, odprti za nove stvari.
1: Helena elmondta még, hogy 25 éve van jelen a kutya kiállításokon, mindig Berni pásztorkutyákkal. A tenyészeti pályája pedig mindössze 5 éves. Nem tartoznak a nagyok közé, viszont nagy szeretettel csinálják.
6: Smo ljubitelji Razstavljalci, zrediteljnine sicer veliki, ampak z ljubeznijo. No.
1: A szervező részéről Pozsonec Róbert, a Lendvai Kinológiai Egyesület elnöke a részvételről, és arról beszélt, hogy 5 év után a kutyás rendezvény Gyertyánosból Lendvára a Városi Sportparkba költözött.
7: Szerintem a helyszínváltoztatás nem hatott ki a résztvevők számára, úgyhogy meg vagyunk elégedve a környezettel. Persze az nem jelenti azt, hogy az eddigi kiállításokkal nem voltunk megelégedve.
1: Kotlár Róbert, magyar bíró szerint 2 rendkívül szép napot töltöttek Lendván.
8: Én szerintem egy nagyon jó hétvégét tölthettünk itt Lendaván, nagyon jól sikerült a szervezőknek ez a hétvége. Egy kiváló kiállításon vehettünk részt, láttunk nagyon szép kutyákat is, úgyhogy szerintem mindenki elégedett.
0: A tűzoltó szövetségek egész évben megrendezett válogató versenyén legjobb eredményt elért csapatok a hétvégén Lipócin. A Moravidéki Tűzoltó Régió regionális erőpróbán mérhették összetudásukat. A korosztályos és felnőtt csapatok versenyének tétje a továbbjutás is volt. A különböző kategóriák győztesei jövőre az országos versenyen képviselhetik régiójukat. A versenyről Matej Miolics régiós parancsnokot Szabó Márk kérdezte.
9: Múlt szombaton összesen 84 ifjúsági csapat versenyzett.
10: Prvo mesto su dosegli kategoriju pionirje, prvo mesto Bolehnečice, drugo mesto Vidovce in pa tretje mesto Korovce.
9: A pioníroknál Bolehnečici, Vidovci, Korovci volt a sorrend, míg a lányoknál Radenci, Törnye, Negova. Az ifi fiúk csapatai között Dolni Slaveci nyert Bolehnečici és Doklezsója előtt. Az ifi lányoknál a sorrend Grabonos, Dolnya Bystrica, Stara Nova Las lett. A pionír és ifi fiúk versenyének első 4 helyezettje is jogot szerzett az országos versenyen való indulásra. A többi kategóriából pedig az első 3 csapat képviseli majd Muravidéket felsőbb szinten. A kétnyelvű területet a pionír fiúk között képviselte Hosszúfalu, illetve Hidvég Bánóta csapata. Tőlük ezúttal a tisztes helytállásra futotta, a 35. illetve a 36. helyen zártak. Az országos verseny pedig jövőre lesz, azonban még nem tudni pontos időpontját és helyszínét. A felnőtt csapatok már vasárnap mérték össze erejüket, szintén 84-en. A férfi A csoportban Sratóci nyert, Pertocsá és Dolnyi Slaveci előtt. Miholics parancsnok folytatja.
10: Kategóri člani A bili prvé Bodonce, drugi Lutverce in pa tretje Motovilce.
9: A női A csapatban Bodonci, Lutverci, Motovilci csapatai vitték el az első 3 helyet. A férfiak B csoportjában Sveti Júri győzött Koróci és Ratóci előtt. A női B csoportban Koróci, Rogásóci, Lipóci lett a végeredmény. A veterán férfiak versenye pedig a Radenci, Boréci, illetve Gornya Radgona csapatainak kedvezett a leginkább. A nőknél ebben a kategóriában Spodnyi Ivánci nyert. A férfiak A csoportjából 4-en is mehetnek az országos megmérettetésre, hisz 20-nál több volt az induló. A többi csoportban az első 3 jutott tovább. Matej Miholics régiós parancsnok örömét fejezte ki, hogy a csapatok sokat készültek, a bírók ellen sem érkezett panasz, a hangulat is méltó volt a versenyhez, szintúgy a Lipóci Egyesület szervezése. A részvételről még azt kell tudni, hogy a szövetségi versenyeken legjobbnak bizonyult 3 csapat kap jogot a regionális erőpróbán való indulásra. De a részvétel aztán már nem kötelező, csak a lehetőség adott rá. Ezért megesik, hogy egy-egy szövetség képviselői már nem vesznek részt a magasabb régiós szinten. Így volt ez idén is, hisz a kétnyelvű területről az említett 2 pionír csapaton kívül ezúttal nem voltak további indulók. A régió versenyei, kupái ezzel tehát lezárultak. A következő feladatot a tűzvédelmi hónap jelenti. Először az egyesületek és szövetségek tartanak gyakorlatokat, nyílt napokat, majd a régió gyakorlata október 30-án Velika Polanán várható, míg az úgynevezett GESP egységek gyakorlata november 4-én következne Muraszombatban.

Kedves hallgatóink, szeptember 21-e van, hétfő, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Meszelics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítását hallhatják, valamint szólunk néhány előttünk álló eseményről is. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Nagy érdekes hír, méghozzá a foci világából, ugyanis Granit Xhaka, a svájci labdarúgó válogatott csapatkapitánya hétfőn elismerte, hogy 2022-ben hamis covidoltás igazolást vásárolt. A Sunderland játékos emiatt kimarad a svájci keretből, és akár 5 éves börtönbüntetést is kaphat. Xhaka a Nemzeti Sport Online-on idézett közleményében azt írta, az oltással kapcsolatos kétségei miatt döntött a hamis igazolás mellett, és vállalja tettének következményeit. A svájci labdarúgó szövetség közlése szerint Xhaka még a nyilvánosságra hozatal előtt tájékoztatta őket az ügyről, az együttműködését pedig értékelték. A csapatnál ezzel együtt is úgy döntöttek, mindenkinek jobb, ha a játékos inkább nem vesz részt a szeptember végé és október elejé Nemzetek Ligája mérkőzéseken. Így ki is került a keretből. A Blick szerint Xhaka neve egy 2023 óta zajló nyomozásban került elő, amely lucerni orvos egyik ellen folyik, méghozzá hamis oltási igazolások kiadásának gyanújával. 33 éves Xhaka 152 válogatottságával svájci rekord tartó. A Nemzetek Ligája B-ligában szereplő svájciak szeptember 26-án Észak-Macedóniával, 29-én Skóciával, október 3-án pedig ugye Szlovéniával, október 6-án pedig ismét Észak-Macedóniával játszanak. Viszont Granit Xhaka nélkül. George Ezra pedig már jön is, meg itt lesz utána a kávészünet is.

Három ország 13 színházába kerültek idén színkritikus díjak. Idén 11 előadás kapott elismerést. 2025-2026-os évad rekordere a Katona József Színház, triplázott ifja Vidnyánszky Attila rendezés a Néva csend, egy kategóriában pedig a Chicago nyert, amit Székely Kriszta állított színpadra. A Színházi Kritikusok Céghe idén a 47. alkalommal adta át a Színkritikusok díját, amely ugye a 2025-26-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el. Négy díjat kaptak a Budapesti Katona József Színház előadásai, duplázott a Budaörsi Latinovics Színház, Erdélybe két, a Vajdaságba egy díj került. 55 színház és társulat, 105 előadás, 55 színésznő és 53 színész, 17 új magyar dráma színpadi szöveg, 23 pályakezdő alkotó szerepelt a 17 szavazó lapon, közülük a díját adott 14 kategóriában hagyományosan 3-3 nominált várhatta. 5 díjazott neve már ugye a díját ad előtt is ismert volt, Színházi Kritikusok Céghe életműdíjjal ismert el Asher Tamás,

posztumusz életműdíjjal Nádasdy Ádámot. Az évadakon átívelő progresszív társadalmi értelemben és jelentős munkát végző társulatok vagy személyek, illetve ilyen eladások számára adható jövődíjat a Baltazár Színház kapta. A szervezet külön díjjal ismerte el a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált és szervezőit, a Független Színház Magyarországot. A legjobb gyerek és ifjúsági színházi eladása a Füge produkció és a Dante Casino együttműködésében bemutatott Ha már lúd lett. Összesen 22 független, kő és befogadó színház előadása és művészei szerepeltek a 14 kategória várományosai között. A gálát ezúttal is megelőzte a Színházi Kritikusok cége, illetve a Papageno Facebook és YouTube csatornáin követhető és mindkét oldalon visszanézhető Red Carpet Live esemény, amelyen a várományosokat faggatta két kritikus, Jászai Tamás és Szabó Réka Dorottya. A színkritikusok díjátalon hirdették ki a Színházi Kritika utánpótlására meghirdetett II. Koltai Tamás kritika pályázat nyerteseit is. A pályázat eredménye is a Színház Kritikusok cének honlapján olvasható. A nyerteseknek pedig természetesen gratulálunk. Nálunk jön Pápa Jóci, utána pedig meghallgatjuk a 7 zeneszámát, ami most Imago Munditól jön majd, és ugye a Káosz címet viseli.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy

Na ez volt akkor a Káosz és az Imago Mundi, vagyis ugye az új hét zeneszáma az önök szavazat alapján szombaton lett kiválasztva. Most pedig még egy kis zene következik itt a Moravidéki Magyar Rádióban 16 órakor, ugye jönnek ismételten friss hírek Farizs Dorisztól, aztán következő órában jelentkezik majd a Zöld Zóna, meg a gyerek gondolatok is, úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlamenti többség a mai ülésen megerősítette a fekete kocka ügyében indított parlamenti vizsgálatok elrendeléséről és a pártfinanszírozás megkerülésével kapcsolatos ellenzék által kért napirendi pontok törlését a mai napirendről. A visszavonást, amelyet az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Demokraták javasolták, a Resznica képviselői is megszavazták, Zorán Sztevánovics a parlamenti elnök kivételével. Az ülésszakon péntekre tervezték az említett parlamenti vizsgálatokat, amelyeket a parlament nyáron a rendkívüli ülésszakok napirendjének elutasításával nem rendelt el. A koalíció azonban úgy véli, hogy a vizsgálatok elrendelése előtt meg kell várni a parlamenti vizsgálatokról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás eredményét, amelyet a parlament májusban fogadott el. A módosítás végrehajtásáról szóló népszavazás október 11-én lesz, és a választók döntése fontos lesz a parlamenti vizsgálatok területén a további döntéshozatal szempontjából, tették hozzá. Angelo Gar gazdasági munkaügyi és sportminiszter és delegációja ma háromnapos látogatásra utazott Csehországba. A látogatás fő eseménye a Spirit Slovenia ügynökség által szervezett üzleti fórum, emellett kétoldalú találkozót terveznek Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint az autóipar képviselőivel. A látogatás célja a két ország láthatóságának növelése, különös tekintettel az együttműködési lehetőségekre a technológia területén, jelentette be a minisztérium. A vállalatok számára kétoldalú találkozók is elérhetőek lesznek. Angelo Gar a cseh autóipar képviselőivel is tervez találkozót, valamint részt vesz egy munkaebéden a cseh kormányzati szervek képviselőivel. Csehország Szlovénia legfontosabb kereskedelmi partnerei között a 13. helyen áll az árukereskedelem tekintetében. Tavaly Szlovénia 1 milliárd euró értékben exportált árut Csehországba. Ma reggel óta nem érkezik földgáz Szerbia irányából Magyarországra, derült ki a Magyar Földgáz Szállító ZRT adataiból. Ennek azonban egyszerű oka van, ugyanis a bolgár rendszerirányító előre bejelentett karbantartást végez a török áramlat gázvezetéken egészen péntekig. A bolgár Bolgár Transgáz és a szerb Gáztransz által közzétett karbantartási programjai alapján szeptember 25-ig reggel 6 óráig a bolgár oldalon lévő Kirejevo-Zájecsár bolgár-szerb határkeresztező ponton nulla a technikai kapacitás. A török áramlaton Magyarországra vezető földgázvezetéken nem ellátási zavarról, hanem előre bejelentett karbantartásról van szó, derült ki az FGS tájékoztatásából. A teljes gáztartalékból Magyarország teljes éves gázfelhasználásának az 52,5%-a fedezhető. A magyarországi töltöttségi adat jobb a 69%-os uniós átlagnál. Sport. A hétvégén a 10. fordulót rendezték az első fociligában a rövidebb szünet előtt. A NAFTA a Koper vendége volt, a Szezsánában rendezett összecsapáson a Kopernél maradhatott a 3 pont. Az eredmény ugyanis 2-0 lett a vendéglátó számára. A következő 11. fordulóban a NAFTA ismét hazai pályán fogadja az ellenfelét. Október 10-én a Bravo érkezik a Lendvai Sportparkba.
2: Időjárás.
1: Délután északi, illetve keleti irányú szél mellett változóan vagy túlnyomóan borult időre számíthatunk. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul, az Adrián 28 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma a Pésznica körforgalom előtt Ausztria felé, a tenger melléki strádán pedig Brezovica és Vörhnika között Koper felé.
0: MMR.

Sziomodo Pop is szólt a Muravidéki Magyar Rádióban, és mindjárt szól majd a Balkán Fanatik, és van nekem egy rettenetes szokásom, című dolgok érkezik. Utána pedig érkezik Donner Tímea, és várja önöket a Zöld Zóna, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe, hallgassák meg, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk. Jó rádiózást!

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Az erdőről sokan szeretünk romantikusan gondolkodni. Fák, madárdal, moha, gomba, árnyék, csend, esetleg egy kiránduló. Az erdő azonban nem csak szép háttér, hanem élő rendszer. Ráadásul olyan rendszer, amelynek működését könnyű félreérteni, ha csak faköbméterben, turistaútban vagy szép tájképben gondolkodunk róla. Erről szólunk ma. A védett és Natura 2000 erdők különösen fontosak, mert nem csak fákat őriznek, hanem élőhelyeket, fajokat, talajt, mikroklimát, vízmegtartást és természetes folyamatokat. De attól, hogy egy erdő papíron védett, még nem biztos, hogy a gyakorlatban is úgy bánunk vele, ahogy egy érzékeny élőrendszerrel kellene. A védettség nem varázsige. Nem elég ráírni egy területre, hogy fontos, aztán ugyanúgy kezelni, mintha csak faraktár lenne lombkoronával. Az erdő és az ültetvény között óriási különbség van. Egy természetes vagy természetközeli erdőben több fafaj, több korosztály, cserjeszint, holtfa, odvasfák, gombák, talajlakók, madarak, rovarok és bonyolult kapcsolatok vannak jelen. Egy ültetvény ezzel szemben gyakran egykorú, egy vagy kevés fafajból álló, gazdasági célú állomány. Mindkettőben vannak fák, de ettől még nem ugyanazok. Ahogy egy könyvtár és egy papírgyár sem ugyanaz, bár mindkettőben szerepel a fa valamilyen formában. A védett erdőkben a természetvédelmi cél nem lehet másodlagos díszítés. Ha egy területet a ritka fajok, különleges élőhelyek vagy természetes folyamatok miatt tartunk fontosnak, akkor a kezelésnek is ezt kell szolgálnia. Az egyik legnagyobb félreértés az erdőben a holtfa szerepe. Sokak szemében a kidőlt törzs, száraz ág vagy korhadó fa, rendetlenség, betegség, pazarlás. Pedig az erdei élet egyik kulcsa. A holtfában lárvák fejlődnek, gombák bontják, madarak keresnek benne táplálékot, kétéltűek és kisemlősök bújnak meg alatta, a talaj szerves anyag tartalma gyarapodik általa. Egy korhadó törzs nem erdei szemét, hanem lassú életgyár. Sok ritka faj kifejezetten idős, odvas, korhadó fákhoz kötődik. Ha az erdőből eltűnik a holtfa és az öreg fa, akkor eltűnnek azok a mikroélőhelyek is, amelyekre ezeknek a fajoknak szükségük van. Egy tiszta, túlkezelt erdő ökológiailag szegényebb lehet, még ha a kiránduló személynek rendezettebbnek is tűnik. A természetesebb erdő sokszor kuszább, változatosabb, kevésbé rendezett. Vannak kidőlt fák, fiatal újulat, cserjék, árnyékos és világos foltok, gombás törzsek, elhalt ágak. A természet nem úgy takarít, mint egy lelkes gondnok hétfő reggel. Ez a kuszaság azonban érték. A változatos szerkezet több élőhelynek ad helyet. A lombkorona rései fényt engednek be, ahol fiatal fák és látszárúak fejlődhetnek. A különböző korú fák stabilabbá tehetik az erdőt. Az elhalt anyag visszakerül a körforgásba. Ha minden túl egységes, túl tiszta, túl gyorsan kitermelt, akkor az erdő elveszíti természetes ellenálló képességének egy részét. Ez különösen veszélyes a klímaváltozás korában. A forróbb száraz nyarak, szélsőséges csapadék, viharok, kártevők és betegségek mind próbára teszik az erdőket. Egy változatos, természetközelibb erdő gyakran ellenállóbb lehet, mint egy egykorú fajszegény állomány. Nem sebezhetetlen, de többféle válasz lehetősége van. Ha több fafaj van jelen, nem minden egyed reagál ugyanúgy egy aszályra vagy kártevőre. Ha több korosztály van, az erdő könnyebben újulhat. Ha a talaj egészséges és takart, jobban megtartja a vizet. Ha van holtfa és mikroélőhely, gazdagabb az élővilág. A védett erdők kezelése ezért nem lehet pusztán rövid távú gazdasági kérdés. Ezek az erdők mikroalkalmazkodási, biodiverzitási és vízmegtartási szempontból is különösen értékesek. A Natura 2000 területek európai jelentőségű élőhelyek és fajok megőrzését szolgálják. Ez nem azt jelenti, hogy minden emberi tevékenység tilos bennük, de azt igen, hogy a kezelésnek figyelembe kell vennie a természetvédelmi célokat. Ha egy erdő Natura 2000 terület, akkor nem elég azt mondani, hogy eddig is így csináltuk. Meg kell nézni, milyen fajok és élőhelyek miatt fontos, milyen állapotban van, és a kezelés segít vagy rontja ezek fennmaradását. Egy ritka harkály, denevér, bogár vagy erdei élőhely nem biztos, hogy jól jár a megszokott intenzív beavatkozással. Sokszor több meghagyott idős fára, holtfára, kíméletesebb kezelésre, zavartalanabb foltokra és hosszabb távú gondolkodásra lenne szükség. Fontos, hogy ne egyszerűsítsük le a kérdést erdészek kontra természetvédők harcra. Az erdőknek gazdasági, társadalmi és ökológiai szerepük is van. Fát adnak, munkahelyet teremtenek, kirándulóhelyek, klímaszabályozók és élőhelyek. A konfliktus ott kezdődik, amikor az egyik szerep teljesen elnyomja a másikat. Védett erdőkben a természetvédelmi szempontnak valódi súlyt kell kapnia. Nem utólagos díszítő elemként, hanem alapelvként. Lehet kíméletesebb módszereket alkalmazni, több természetes folyamatot hagyni, folyamatos erdőborítást fenntartani, idős fákat meghagyni, holtfát visszatartani, érzékeny időszakokban korlátozni a munkát. Ezek nem mindig egyszerűek, de ha komolyan gondoljuk a védelmet, nem kerülhetők meg. A szemléletformálásban a látogatóknak is szerepük van. Jó lenne, ha minél többen értenék, a kidőlt fa nem feltétlenül hanyagság. Az odvastörzs nem feltétlenül kivágandó veszély. A sűrű cserjeszint nem rendetlenség. A madárdal, gombák, rovarok és erdei illatok mögött egy összetett rendszer áll. Ha a közönség csak a parkosan tiszta erdőt tartja szépnek, akkor nehezebb elfogadtatni a természetesebb erdőképet. Pedig a valódi erdő nem mindig olyan, mint a Wellness Hotel prospektusában. Néha sáros, korhadó kusza, és pont ettől él. Egy idős erdő értékét nem lehet gyorsan újra termelni. Ha kivágunk egy öreg, odvasfát, ültethetünk helyette csemetét, de az ökológiai szerepét csak évtizedek vagy évszázadok múlva közelítheti meg. A természetben vannak folyamatok, amiket nem lehet siettetni. Ezért kell különösen óvatosan bánni a védett erdőkkel. A rövid távú döntések hosszú távú veszteséget okozhatnak. A klímaváltozás idején pedig minden egészséges, természetközeli erdő még értékesebb. A védettségnek tehát valódi tartalmat kell adnia. Nem elég a tábla, nem elég a jogszabály, nem elég a jó szándék. Olyan kezelés kell, amely az erdőt élőrendszerként kezeli, mert az erdő nem attól védett, hogy ráírjuk, hanem attól, hogy úgy is bánunk vele. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
2: Yeah.

Na, egy értesítés következik, és a Lendvaközségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjának megválasztására november 15-én kerül sor, akkor lesznek ugye helyi hatósági választások. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. Na, a jelöléseket pedig október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. Lehet persze előbb is, de az az utolsó időpont, tehát október 15-e 19 óra. Szükséges űrlapok pedig a www.lendva.info honlapon, vagy pedig a Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Lendvai Malom utcai székhelyén érhetők el, tehát ugye Malom utca 6/A. Tehát aki szeretne részt venni a választásokon, megmérettetni magát, akkor itt a lehetőség, össze kell gyűjteni az aláírásokat, 10-re van szükség, és ugye az űrlapok a www.lendva.info honlapon megtalálhatók. No, menjünk tovább akkor egy kis zenével, sort Szécsipál nyitja.

0: tudjátok mondani, hogy mi volt az első dolog, amit észrevettetek itt az iskolában?
1: Semmi nem volt. Tábla. Tábla?
0: Volt olyan korában az óvis csoportban?
1: Nem.
0: Ki ír arra a táblára?
1: Tanítani enni.
0: Ti már írtatok esetleg krétával a táblára?
1: Mert írtunk az elején csak, most már nem írhatunk.
0: Mi az, ami neked nagyon tetszik itt az iskolában? Van olyan dolog?
1: Lékakocska, meg szép a táskám.
0: Az óviban nem volt még ilyen?
1: Hát még nem volt.
0: Miha büszkén viseled ezt az iskolatáskát?
1: Igen.
0: Mi minden került bele ebbe a táskába?
1: Füzető, tartó, zsebkendő, vizetek, toltartó, radiofarakok.
0: Milyen érzés, hogy van saját táskátok, saját toltartótok. Szofi.
2: Jó.
0: Nagyobbnak érzed magad?
2: Igen.
0: Idősebbnek?
2: Nem.
0: A tanórák vagy a szünetek tetszenek neked a leginkább?
1: Szünetek.
0: Miért a szünetek?
1: Mert voltam büszki menni, és sokat játszani.
3: Na, ezek voltak tehát akkor a gyerek gondolatok, amiket hallhattunk. Hétfő van, és szeptember 21-e, 16 óra 32 perc a pontos idő. Érkezik Maroon 5 Christina Aguilera-val, és ugye a Moves Like Jagger című dal, meg utána a Creme de la Pop is itt lesz.

Egy hír a magyar nemzeti válogatott tájáról, ugyanis ma délelőtt érkezett a hír a nemzeti sporthoz, hogy a Galatasaray játékosa nem csatlakozik a válogatotthoz. Salai Rolandról van szó, combizom szakadás miatt meg kell műteni, és nagyjából egy hónap kihagyás vár rá. Mi pedig minél gyorsabb felépülést kívánunk neki. Horváth Tamás érkezik, és a 100-szor szép.

Na, ottkor ugye szóltunk arról, hogy Madrid is tervezi azt, hogy rendezne egy olimpiát. No, Kiel közösen kíván olimpia rendezésre pályázni München is, amely Berlinnel és a Ruhrvidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon.

szolidáljon. A müncheniek mai tájékoztatások szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy az ötkarikás vitorlás versenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpia rendezésre. A bajor nagyváros illetékesei korában Rostockkal szerettek volna hasonló egyességet kötni, de végül Kiel mellett döntöttek. Mely az 1972-es müncheni seregszemlén már volt a vitorlázók viadalainak helyszíne. A bejelentés gyakorlatilag az utolsó pillanatban érkezett, ugyanis a Német Olimpiai Sporták Szövetsége szombaton tart rendkívül ülést, melyen döntenek arról München, Berlin és a Ruhrvidék közül melyik kap lehetőséget arra, hogy a 2036-os, 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpiai rendezésére pályázzon. Tehát úgy tűnik, hogy bővül a sor. Aztán majd akkor meglátjuk, hogy ki mellett döntenek. Nálunk pedig jön a Rakonczi Imre, meg itt lesz Péter Schramek is.

0: Péter Sramek és a lányok című dal, a Muróvidéki Magyar Rádióban 16:51 perc, pontosan 9 perc múlva számítunk a figyelmükre, főleg Faris Doris, aki majd jön és hozza a friss híreket.
1: When you're down, down low, and there's no place.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A parlament ma megkezdődött szeptemberi ülésszakán Zorán Sztevánovics, valamint Natasa Auschwitz-Bogovics az országgyűlés elnökének és alelnökének felmentésére irányuló javaslatok lesznek a hét tetőpontja, és ezeket kedden, azaz holnap vitatják meg. A parlamenti elnököt az alkotmányos rend megsértésével, a parlamenti eljárásokkal való visszaélésében való részvétellel és az ellenzék alkotmányos jogok védelmének elmulasztásával vádolják. Csütörtökön a SZKOK törvényről szóló törvényjavaslat kerül napirendre, pénteken pedig várhatóan elrendelik a fekete kocka és a pártok finanszírozásának megkerülésével kapcsolatos parlamenti vizsgálatokat. A héten az utolsó munkacsoportok is folytatják az állami költségvetés módosítása tervezetének megvitatását, amely a múlt héten kezdte meg bizottsági útját. A javaslatot utolsóként tárgyaló pénzügyi bizottság várhatóan szombaton ülésezik. A módosítást október 1-i rendkívüli ülésen tervezik jóváhagyni. A szakszervezetek úgy vélik, hogy a beavatkozási törvény arra kényszeríti a kormányt, hogy csökkentse a szerzett jogokat. A költségvetési tanács értékelésére támaszkodnak, miszerint a magasabb gazdasági növekedés csak a közpénzügyek hiányának felét fogja fedezni. A költségvetési tanács gyakorlatilag beverte az utolsó szöget a koporsóba, amennyiben ismételgeti, hogy fejlesztési törvényről van szó, mondta Branimir Strukel, a Közszféra Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Szerinte ez nagyrészt a magas fizetésűekre vonatkozó törvény. A törvény szószólóinak kifogytak az érveik, és most az ellenzéki oldalt hiteltelenítik, figyelmeztetett. A Szlovénia fejlesztését szolgáló beavatkozási intézkedésekre vonatkozó törvény közpénzügyi hatásairól szóló elemzésében a költségvetési tanács úgy becsülte, hogy a közpénzügyek közvetlen hiánya 1,2 milliárd euró lesz, de ezt mérsékelni a magasabb gazdasági növekedés, amely rövid távon a hiány körülbelül negyedét, 10 éven belül pedig a hiány körülbelül felét fedezheti. Szeptember 30-án bezárul az utolsó kapu a Covid-járvány után létrehozott uniós helyreállítási alapnál. Addig kell Magyarországnak benyújtania a végső kifizetési kérelmet és az összes bizonyítékot, amely igazolja a vállalt reformok és a beruházások teljesítését. A kormány szeptember elején azt közölte, hogy az augusztus 31-i végrehajtási határidőre minden feltételt teljesített. Ez azonban még nem jelenti automatikusan a pénz folyósítását. Az Európai Bizottság előzetesen nem hitelesíti a magyar teljesítést, hanem a benyújtott dokumentáció alapján értékeli, hogy az egyes mérföldkövek és célok valóban teljesültek-e. Az idő különösen szűk, az uniós szabályok szerint az RRF-ből minden kifizetést 2026. december 31-ig végre kell hajtani. 2027-re már nem vihető át az el nem bírált vagy hiányosan igazolt tétel. Sport. A héten az ABBA férfi kosárlabda ligában is megkezdődik az idény. Holnap sor kerül a 36. szezon első mérkőzésére, majd a hétvégén a 26. regionális versenyek idénye is elrajtol. Az ABBA ligában a Cedevita Olimpia, a Körka és a Perspektíva Illíria képviseli Szlovénia színeit.
2: Időjárás.
1: Délután északi, illetve keleti irányú szél mellett változóan vagy túlnyomóan borult időre számíthatunk. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 20 és 24 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyeradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma a Pesnica körforgalom előtt Ausztria irányában, a tenger melléki strádán pedig Kozárja és Brezovica között Koper felé.
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Meszelics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítását hallhatják, valamint szólunk néhány előttünk álló eseményről is. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Szeptember 21-én, vagyis ma ünnepeljük a Magyar Dráma Napját. A dátum nem véletlen. 1883-ban ezen a napon mutatták be a Budapesti Nemzeti Színházban Madách Imre egyik legismertebb művét, Az ember tragédiáját. Érdekesség, hogy Madách műve már jóval korábban, 1862-ben megjelent nyomtatásban. Színpadra állítása azonban komoly kihívást jelentett. A 15 színből álló drámai költemény Ádám, Éva és Lucifer utazásán keresztül az emberiség történetének különböző korszakait járja végig, az ókori Egyiptomtól, Athénon és Rómán át egészen a jövőig. Az ős bemutatót Paula Eder rendezte, Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai Mari, Lucifert pedig Gyenes László alakította. A Magyar Dráma Napját 1984 óta ünnepeljük. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar drámairodalom értékeire, valamint arra, hogy új magyar művek is megszülessenek és színpadra kerüljenek. És ha már az ember tragédiánál tartunk, a mi utolsó mondata valószínűleg azok számára is ismerős, akik régen találkoztak Madách drámájával. Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál! Szeptember 21-e tehát nem csak Madách művére emlékeztet bennünket, hanem mindazokra a magyar szerzőkre, színészekre, rendezőkre és színházi alkotókra is, akik életben tartják a magyar drámát. Na erről majd még szólunk, de mindjárt akkor a zene után. Most jön Meat Loaf, I'd do anything for love.

Na, ugye, ha már ma ünnepeljük a Magyar Dráma napját, jön néhány érdekesség arról a műről, amely ezt maga ugye a jeles nap is kapcsolódik. Például Madách Imre ugye az ember tragédiát alig több mint egy év alatt írta meg. A kéziraton 1859. februárjában kezdett dolgozni, és 1860. márciusában fejezte be. A mű megszületésében Arany Jánosnak is fontos szerepe volt. Madács elküldte neki a kéziratot, Arany pedig kezdetben attól tartott, hogy csupán Goethe Faustjának utánzásáról van szó. Hogy azonban továbbolvasta, felismerte a mű jelentőségét, és később nyelvi, sztilisztikai javításokkal is segítette annak megjelenését. És egy különösen érdekes részlet. Az ember tragédiája ős bemutató, hogy 1883-ban technikai szempontból is hatalmas vállalkozásnak számított. A sok helyszín és korszakváltás miatt látványos díszletekre és színpadi megoldásokra volt szükség, az előadás pedig több órán át tartott. Dráma azóta a Magyar Színház egyik legtöbbet játszott klasszikusává vált, és számos nyelvre lefordították. Ádám, Éva és Lucifer története pedig több mint másfél évszázaddal a mű megjelenése után is ugyanazokat a nagy kérdéseket teszi fel. Van-e értelme az emberi küzdelemnek? Merre tart az emberiség? És érdemes-e újra és újra reménykedni? Madács válasza pedig ott van ugye a mű talán legismertebb mondatában. Mondottam, ember, küzdj és bízva bízzál. Tehát szeptember 21-e, ma ünnepeljük a Magyar Dráma napját. Nálunk pedig jöjjön zene, Nox, meg itt lesz a Peter Spahn, és jön a Margaret Island is.

0: ilyenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Szeptember 21-e egyébként a béke nemzetközi napja is, amelyet az ENSZ kezdeményezésére tartanak világszerte. Világnap történet 1981-ig nyúlik vissza, 2001-ben pedig az ENSZ közgyűlése úgy döntött, hogy minden évben szeptember 21-e legyen a béke és az erőszakmentesség napja. A kezdeményezés egyik legfontosabb üzenete, hogy ezen a napon legalább 24 órára hallgassanak el a fegyverek, és szűnjön meg az erőszak. A béke napja ugyanakkor nem csak a háborúkra vonatkozik. Arra is emlékeztet, hogy a békéhez párbeszédre, kölcsönös tiszteletre, toleranciára és együttműködésre van szükség. Az ENSZ New York-i székházában minden évben megszólaltatják a békeharangot is. Harangot a világ számos országából származó gyermekek által összegyűjtött pénzérmékből öntötték, oldalán pedig egy egyszerű, de ma is aktuális üzenet olvasható, ilyen soká az abszolút világbéke. Hát mondjuk ettől azért ugye messze vagyunk. Szeptember 21-e így egy nap arra, hogy a világ figyelme legalább néhány pillanatra arra irányuljon, ami talán mindannyiunk egyik legalapvetőbb közös kívánsága, hogy békében élhessünk. Tehát ma, szeptember 21-e, a béke nemzetközi napja is. Nálunk pedig jön Love Somebody, meg itt lesz a Deep Purple is.

1791. szeptember 21-én Bécsben született gróf Széchenyi István, a magyar reformkor egyik legmeghatározóbb alakja, akit ugye Kossuth Lajos nevezett el a legnagyobb magyarnak. Széchenyi arisztokrata családból származott, fiatalon katonai pályára lépett, majd európai utazásai során szerzett tapasztalata egyre inkább meggyőzték arról, hogy Magyarországnak jelentős gazdasági és társadalmi változásokra van szüksége. Nevén

Számos olyan kezdeményezés kapcsolódik, mely máig része a magyar történelemnek. Birtokának egyévi jövedelmét ajánlotta fel egy magyar tudós társaság létrehozására, mivel jelentős szerepet vállalt a későbbi Magyar Tudományos Akadémia megalapításában. Támogatta a Duna és Tiszai hajózás fejlesztését, a folyószabályozást, a lóversenyzés meghonosítását és természetesen a Pestet Budával összekötő állandó híd megépítését is. A Lánchíd ezért elválaszthatatlanul összefonódott Széchenyi nevével. Elképzeléseit könyvekben is megfogalmazta. Leghíresebb műve az 1830-ban megjelent hitel, a magyar gazdaság és társadalom korszerűsítésének szükségességét állította középpontba. Ezt követte többek között a Világ és a Stádium. Széchenyi István 1860-ban hunyt el Döblingben. Örökségét azonban ma is őrzi Budapest és számos magyar intézmény, tér, utca és épület, na meg az a gondolat, amely egész életét végig kísérte. Magyarország fejlődését nem csak beszélni, hanem tenni is kell. Tehát a mai nap szülöttje, Gróf Széchenyi István is. Nálunk pedig akkor jön az előretolt helyőrség. Itt a Szép új világ.

Szép új világ volt, tehát ez, és bő 10 perc múlva pedig már 18 óra lesz, akkor pedig majd várjuk Önöket a Krónikával itt a Moravidéki Magyar Rádióban, tehát ugye legfontosabb hírek, hírügynökségi hírek összefoglalva egy blogban meg lehet őket hallgatni, utána pedig várjon Önöket a Zenében Otthon című műsorunk is, úgyhogy ha tehetik, maradjanak továbbra is az MMR-rel, jó rádiózást és szép délután továbbra is!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: Interpellációt nyújtottak be ma a parlamentben a Tanák Ázer külügyi és Európa ügyi miniszter munkájával és felelősségével kapcsolatban.
1: Angel Logar, gazdasági munkaügyi és sportminiszter, valamint a delegációja ma háromnapos látogatásra utazott Csehországba.
2: Szlovénia kőolajtermék ellátása jelenleg stabil, biztosított ma a Petrol.
1: Magyarországnak a hónap végéig kell benyújtania a végső kifizetési kérelmet és az összes bizonyítékot az uniós helyreállítási alaphoz.
2: A hétvégén megtartott oroszországi állami duma választásokon az exit pollok alapján a kormánypárt az Egységes Oroszország megszerezte a listás szavazatok mintegy 49,4%-át.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Interpellációt nyújtottak be ma a parlamentbe Tonek Kaiser külügy és Európa ügyi miniszter munkájával és felelősségével kapcsolatban, áll az országgyűlés honlapján. Az interpelláció tartalmát, amelynek első aláírója Andrea Katics SD képviselő, ma sajtótájékoztatón ismertették az ellenzéki SD képviselői, a Gibanye Svoboda és a Levica párt.
2: Az SD szeptember 9-én Gideon Szár izraeli külügyminiszter szlovéniai látogatásának napján jelentette be az interpellációt. Hogy akkor bejelentették, válaszokat és politikai felelősséget fognak követelni a szlovén külpolitika folytatásáért. Ugyanezen a napon a Gibanye Svoboda és a Levica javaslatot nyújtott be Janez Janša miniszterelnök alkotmányos felelősségre vonására is, azzal vádolva őt, hogy Izrael érdekeit szolgáló külpolitikát folytat, ezzel megsértve az alkotmányt és a külügyi törvényt. Kaiser, aki New Yorkban vesz részt az ENSZ közgyűlésén, viharnak egy pohár vízben nevezte az ellenzéki pártok által bejelentett interpellációt.
1: A parlamenti többség a mai ülésen megerősítette a fekete kocka ügyében indított parlamenti vizsgálatok elrendeléséről és a pártfinanszírozás megkerülésével kapcsolatos ellenzék által kért napirendi pontok törlését a mai napirendről. A visszavonást, amelyet az SDS, az NSZI, az SLS, a Fókusz és a Demokraták javasolták, a Resznica képviselői is megszavazták, Zorán Sztevánovics a parlamenti elnök kivételével.
2: Az ülésszakon péntekre tervezték az említett parlamenti vizsgálatokat, amelyeket a parlament nyáron a rendkívüli ülésszakok napirendjének elutasításával nem rendelt el. A koalíció azonban úgy véli, hogy a vizsgálatok elrendelés előtt meg kell várni a parlamenti vizsgálatokról szóló törvény módosítására vonatkozó népszavazás eredményét, amelyet a parlament májusban fogadott el. A módosítás végrehajtásáról szóló népszavazás október 11-én lesz, és a választók döntése fontos lesz a parlamenti vizsgálatok területén a további döntéshozatal szempontjából, tették hozzá.
1: Angel Logar gazdasági munkaügyi és sportminiszter, valamint delegációja ma háromnapos látogatásra utazott Csehországba. A látogatás fő eseménye a Spirit Szlovénia ügynökség által szervezett üzleti fórum. Emellett kétoldalú találkozót terveznek Karel Havlicek, cseh ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint az autóipar képviselőivel.
2: A látogatás célja a két ország láthatóságának növelése, különös tekintettel az együttműködési lehetőségekre a technológia területén, jelentette be a minisztérium. A vállalatok számára kétoldalú találkozók is elérhetők lesznek. Angel Logar, a cseh autóipar képviselőivel is tervez találkozót, valamint részt vesz egy munkaebéden a cseh kormányzati szervek képviselőivel. Csehország Szlovénia legfontosabb kereskedelmi partnerei között a 13. helyen áll az árukereskedelem tekintetében. Tavaly Szlovénia 1 milliárd euró értékben exportált árut Csehországba.
1: A szakszervezetek úgy vélik, hogy a beavatkozási törvény arra kényszeríti a kormányt, hogy csökkentse a szerzett jogokat. A költségvetési tanács értékelésére támaszkodnak, miszerint a magasabb gazdasági növekedés csak a közpénzügyek hiányának felét fogja fedezni. A költségvetési tanács gyakorlatilag beverte az utolsó szöget a koporsóba, amennyiben ismételgeti, hogy fejlesztési törvényről van szó, mondta Branimir Strukel, a Közszféra Szakszervezeti Szövetségének elnöke.
2: Szerint ez nagy részt a magas fizetésekre vonatkozó törvény. A törvény szószólónak kifogytak az érveik, és most az ellenzéki oldal hiteltelenítik, figyelmeztetett. A Szlovénia fejlesztését szolgáló beavatkozási intézkedésekről szóló törvény közpénzügyi hatásáról szól elemzésben. A költségvetési tanács úgy becsülte, hogy a közpénzügyek közvetlen hiánya 1,2 milliárd euró lesz, de ezt mérsékelni a magasabb gazdasági növekedés, amely rövid távon a hiány körülbelül negyedét, 10 éven belül pedig a hiány körülbelül felét fedezheti.
1: A feszült geopolitikai helyzet és a nemzetközi energiapiacokon tapasztalható zavarok ellenére Szlovénia kőolajtermék ellátása jelenleg stabil, biztosította ma a Petrol. Figyelmeztettek azonban, hogy a hosszú távú ellátásbiztonság fenntartható és rugalmas árképzési modellt igényel, amely figyelembe veszi a tényleges költségeket.
2: A Petrol először a nemzetközi piacokon vásárolja az üzemanyagot, olyan feltételek mellett, amelyeket nem ő maga határoz meg, hangsúlyozta a vállalat. Csütörtökön a kormány törölte a biokomponensekre vonatkozó rendelkezéseket a 95-ös benzin és dízel modellárának kiszámításakor, hogy csökkentse a kőolajtermékek kiskereskedelmi árát. Az egyes kőolajtermékek áráról szóló rendelet módosítása szeptember 22-én lép hatályba, és a modellár első kiszámításakor a szeptember 14-e és 18-a közötti elszámolási időszakot veszik figyelembe.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Szeptember 30-án bezárul az utolsó kapu a COVID-járvány után létrehozott uniós helyreállítási alapnál. Eddig kell Magyarországnak benyújtani a végső kifizetési kérelmet és az összes bizonyítékot, amely igazolja a vállalt reformok és beruházások teljesítését.
2: A kormány szeptember elején azt közölte, hogy az augusztus 31-i végrehajtási határidőre minden feltételt teljesített. Ez azonban még nem jelenti automatikusan a pénz folyósítását. Az Európai Bizottság előzetesen nem hitelesíti a magyar teljesítést, hanem a benyújtott dokumentáció alapján értékeli, hogy az egyes mérföldkövek és célok valójában teljesültek-e. Az idő különösen szűk, az uniós szabályok szerint az RRF-ből minden kifizetést 2026. december 31-ig végre kell hajtani. 2027-re már nem vihető át az ellenbírált vagy hiányosan igazolt tétel.
1: A hétvégén megtartott oroszországi állami duma választásokon az exit polok alapján a kormánypárt, az Egységes Oroszország megszerezte a listás szavazatok mintegy 49,4%-át, amellyel az egyéni választókerületek révén megőrizheti 300 fős alkotmányos többségét.
2: Bár a hivatalos végeredmények feldolgozása még tart, az exit polok és az első beérkező adatok egyértelmű kormánypárti győzelmet jeleznek. A 2022-ben indult ukrajnai háború óta ez az első alkalom, hogy a polgárok az alsóház összetételéről szavazhattak. A mérések alapján a listás szavazáson más párt nem lépte át az 5%-os bejutási küszöböt. Ennek ellenére hagyományosan stabil szavazóbázissal bíró erők, mint a Kommunista Párt és a Liberális Demokrata Párt a várakozások szerint jutnak majd mandátumokhoz. A választási részvétel az előzetes adatok szerint megközelítette az 57%-ot.
3: Sport.
1: Nyolcaddöntős összecsapásokkal folytatódik a férfi röplabda Európa-bajnokság. A legjobb 16 csapat között Szerbia ellen meccsel ma a szlovén válogatott a továbbjutásért. Torinóban 21 órakor veszi kezdetét a mérkőzés. Legutóbb idén Ljubljanában játszott a két csapat a Nemzetek Ligájában. Fabio Soli védencei akkor 3-0-ra bizonyultak jobbnak. A mai győztes a Belgium-Csehország közötti párbaj nyertesével mérkőzik majd a folytatásban. A hétvégén a 10. fordulót rendezték az első fociligában a rövidebb szünet előtt. A NAFTA a Koper vendége volt, a Szezsánában rendezett összecsapáson a Kopernél maradhatott a 3 pont. Az eredmény ugyanis 2-0 lett a vendéglátó számára. A következő 11. fordulóban a NAFTA ismét hazai pályán fogadja az ellenfelét. Október 10-én a Bravo érkezik a Lendvai Sportparkba. A héten az ABBA férfi kosárlabda ligában is megkezdődik az idény. Holnap sor kerül a 36. szezon első mérkőzésére, majd a hétvégén a 26. regionális versenyek idénye is elrajtol. Az ABBA ligában a CD Vita Olimpia, a Körka és a Perspektíva Illíria képviseli Szlovénia színeit.
3: Időjárás.
2: Este és éjszaka mindenütt kitisztul az ég. Holnap először túlnyomóan derült időre van kilátás, északkeleten azonban megnövekszik a felhőzet. Holnap napközben a napos időre kell számítani, keleten még jósolnak borult időt. Élénk lesz az észak, illetve keleti irányú szél, tenger melléken a borra. Reggel 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke. A tenger melléken 24 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
2: Uravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estig Kornyaradgon a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
1: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszöntve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást Kovács Sándor műsorvezető és Györkös Gorán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

Keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek a csodákban téged.

0: zenében otthon. Hírek a zene világából.
1: Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, ezúttal is friss zenei híreket hoztam, és fantasztikusan jó zenéket, úgyhogy tartsanak velem a következő bő fél órában. A Lord 55 éves története 2027. március 13-án egy újabb különleges fejezettel folytatódik a Papp László Budapest Sportarénában. 55 év egy zenekar életében már önmagában is nehezen felfogható idő, különösen akkor, ha nem egy rég megszűnt együttes időnkénti nosztalgikus visszatéréséről beszélünk, hanem egy olyan bandáról, amelynek neve 1972 óta része a magyar rock történetének, hiszen ma is rendszeresen koncertezik. A Lord ráadásul azon ritka magyar rockzenekarok közé tartozik, amelyek közönségek közben többször is kicserélődhetett volna. Az első rajongók ma már nagyszülők lehetnek, miközben a koncerteken ott állnak azok gyermekei, sőt unokái is. Az 55. születésnap ezért legalább annyira szól a generációkról, mint magáról az évfordulóról. Március 13-án tehát nem egyszerűen 55 év dalai kerülnek egymás mellé az arénában, egymás mellett állnak majd a generációk is, ahogy lent a küzdőtéren, úgy fent a színpadon is.

0: szerelem.
1: Presser Gábor nem titkolja csalódottságát a Magyar Dalnapjával kapcsolatban. A zenész a szeptember második vasárnapjára időzített bejegyzésében saját könyvéből idézte fel, milyen elképzelésekkel indította útjára 2008-ban a kezdeményezést. Abban tévedtem, hogy a Magyar Dalnapja egy ügy lesz, jó nagy űvel fogalmazott. Azt remélte, hogy a kezdeményezés mellé állnak a médiumok, a rádióadók, sőt a könyvtárak, archívumok és a kottatárak is. Elképzelése szerint ezen a napon országszerte a magyar daloké lehetett volna a főszerep. Presser olyan programokat képzelt el, amelyek egyszerre szólnak a múltról és a jövőről. Úgy véli, mindenhez nem feltétlenül kellene rengeteg pénz, sokkal inkább arra lenne szükség, hogy azok, akik amúgy is a zenével és a kultúrával foglalkoznak, időt és energiát fordítsanak erre. A Magyar Dalnapja szerinte nem pusztán egy emléknap kellene, hogy legyen. Attól tart, hogy eltűnik a zenei múlt. A zenész szerint különösen fontos lenne a magyar zenei örökség megőrzése, mert a közelmúlt emlékei egyre inkább feledésbe merülnek. Úgy látja, nem sikerült igazán beemelni a köztudatba a dalhagyomány értékét, miközben a régi kották és a hangfelvételek folyamatosan pusztulnak.

Egyhangú szavazás alapján a Nashville-i repülőtér átnevezi magát Dolly Parton után. A repülőtér átnevezésére irányuló törekvés valójában Dolly Parton halála előtt történt. 2025 elején indítottak petíciót a repülőtér Dolly Parton International Airport névre keresztelt átnevezésére. Halála nyomán az ötlet további támogatást kapott a politikai spektrum minden részéről. A Nashville-i repülőtér hatósága azt mondta, hogy bár a név még nem véglegesített, szorosan együttműködnek a megfelelő felekkel annak érdekében, hogy megfontoltan meghatározzák, hogyan építik be Dolly Parton nevét és örökségét.

Céline Dion érzelmes koncerttel tért vissza a színpadra Párizsban. Céline Dion a francia közönség előtt könnyekig hatódott, és felejthetetlen koncertet adott, amelyen angolul és franciául is elénekelte legnagyobb slágereit. A kanadai énekesnő, aki 2022-ben hozta nyilvánosságra, hogy egy ritka neurológiai betegséget, az úgynevezett merev személy szindrómát diagnosztizáltak nála, könnyekig meghatódott, amikor 30 ezer rajongó előtt lépett színpadra a Plenitude arénában. Nehéz volt az út, az utazás hosszabbra nyúlt, mint vártam, mondta a közönségnek, de egy halvány fénysugár vonzott messziről, ott a hegyek között. Ma este önöknek akarok énekelni, magamnak, az életért, tette hozzá Céline Dion tapsvihar közepette. A szombati show, amelyen a hírek szerint jelen volt az Egyesült Államok korábbi First Lady-je, Michelle Obama, valamint több francia politikai vezető is, egy 26 estből álló sorozat első állomása.

John Bon Jovi egy friss beszélgetésben a hírnév veszélyeire figyelmeztetett, és úgy fogalmazott, hogy az ismertség könnyen átveheti az irányítást azok felett, akik nem tanulják meg időben kezelni. Az énekes szerint számos fiatal rockzenész azért halt meg idő előtt, mert nem tudott megbirkózni a sikerrel járó nyomással. A hírnév egy hazug tolvaj, fogalmazott Bon Jovi, aki szerint a sztárság olyan dolgokat hitet el az emberrel, amik egyébként nem igazak, közben pedig fontos értékeket vehet el. Bon Jovi hangsúlyozta, hogy őt elsősorban sosem a pénz, a sztárság vagy a reflektorfény motiválta. Saját bevallása szerint a zenélés öröme és művészi oldala tartotta a pályán, és ez segített neki abban is, hogy több mint 4 évtized után se kizárólag az eladott lemezekben vagy a megtöltött koncerthelyszínekben mérje a sikereit. Az énekes gondolatai különösen aktuálisak, hiszen a hangszalag problémái miatti hosszú kihagyás után idén végre ismét turnéra indulhatott zenekarával.

Erykah Badu és a The Alchemist közös lemezének két felvétele is az Apostol Te úgy mentél el című dalának zenéjére épül. A magyar szerzőket még a megjelenés előtt megkeresték, így az 1977-es dallamot az eredeti jogtulajdonosok engedélyével használták fel. Az ötszörös Grammy-díjas Erykah Badu 16 év után jelentkezett új stúdióalbummal. A What the People Say és a Hot Baby című felvételekben az Apostol együttes régi slágere szólal meg új környezetben. A közreműködést az albumon is feltüntették. A Te úgy mentél el zenéjét Németh Zoltán, az Apostol alapító billentyűse írta, a szöveget Szenes Iván készítette. A zenész azt is elárulta, hogy nem tudja, miként talált rá az amerikai alkotópáros az évtizedekkel korábbi magyar dalra.

Jay-Z elhozta évfordulós műsorait Párizsba, és meglepte a rajongóit Justin Timberlake és Pharrell Williams bemutatásával. Folyamatban lévő fellépései során a rapper a The Blueprint című hatalmas albumának 25. évfordulóját, valamint a Reasonable Doubt című debütáló albumának 30. évfordulóját ünnepli. Jay-Z most arra készül, hogy átmegy a tavon, hogy Los Angelesben koncertezzen október 23-án és 24-én. Már egy ideje a találgatások arról szólnak, hogy legutóbbi albuma a 2017-es folytatásán dolgozik. Azonban egyik jó barátja és munkatársa visszautasította a pletykákat, és azt mondta, hogy Jay-Z a közelmúltban azt mondta neki, hogy egyáltalán nem dob le egy albumot a közeljövőben.

0: zenében otthon. Hírek a zene világából.
1: Pontos, hogy a zenében otthon című műsort hallhattuk, itt a háttérben pedig ugye a korál és a hazafelé. Hát igen, hazafelé indul a délutáni csapat is, és egyben megköszönjük akkor a figyelmüket is, hogy ma velünk tartottak. Gyerges Korán volt a hangtechnikus, ő volt az, aki a zenei válogatást is készítette, a híreket pedig Farics Doris szerkesztette. Maradjanak továbbra is az MMR-rel, mert ugye hamarosan esti mese is jön, meg magyar nóták és csárdások, 20 órakor megismételjük a terepjárót is, azt is tehát érdemes meghallgatni. Úgyhogy mindenképp, ha tehetik, hallgassák is meg, és természetesen holnap is válasszák a Moravidéki Magyar Rádiót. Hallajtól ismételten élő vezetett adás várja önöket. Szép estét, jó rádiózást mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Magyar Rádióban.
1: Hans Christian Andersen, A nagyra vágyó tű. Volt egyszer egy közönséges varrótű, aki igen sokat tartott magáról, és el akarta hitetni a világgal, hogy a hímzőtűk finom és előkelő családjához tartozik. Vigyázzatok, fogjatok jól, parancsolt az ujjakra, akik elővették. Nehogy véletlenül elejtsetek, ha a padlóra esem, soha többé meg se találtok, olyan finom vagyok. Na csak ne légy olyan nagy garral, intették le az ujjak, és alaposan megszorították a derekát. Látjátok, kísérettel vonulok, kérkedett a tű, és büszkén húzta maga után a fonalat, amelyen nem volt csomó. Az ujjak ügyet se vetettek a dicsekvő beszédre, a szakácsné feslet bőrű papucsának irányították a tűt, azt kellett összefoldoznia. Micsoda, alattas munka, finnyáskodott a tű. Ezen ugyan sose jutok keresztül, ketté törik a derekam, meglátjátok, ketté törik. És úgy is lett. Megmondtam, én megmondtam, siránkozott a varrótű. Nagyon is finom vagyok. Na, most már aztán semmire se vagy jó, mondták az ujjak, de azért nem eresztették el. A szakácsné pecsét viaszt csöpögtetett a tűre, aztán összetűzte vele elől a kendőjét. Hát, mehető lett belőlem, emelte még magasabbra az orrát a nagyra vágyó tű. Tudtam én, hogy még magasabb polcra kerülök, hát hiába, a származásom, bizony a vér nem válik vízzé. És elégedetten nevetett, de csak befelé, a varró tűkön soha se lehet észrevenni, ha nevetnek. Olyan büszkén pöffeszkedett a szakácsné kendőjében, mint ha aranyos hintóból tekingetne körül. Bocsánat, ha szabad kérdeznem, kegyed aranyból van? Kérdezte a szomszéd asszonyát, egy szegény kis gombos tűt. Elragadó a megjelenése, feje is van, igaz, hogy elég kicsi. Igyekezzék, hogy nagyobbra nőjön, mert pecsét viasz nem akárkire csöpögtetnek ám. Azzal büszkén kihúzta magát, de úgy, hogy ki is esett a kendőből egyenest a mosogató vízbe, amit a szakácsné éppen akkor zúdított ki, hát a szennycsatornába. Nem, most világjáró útra kelek, mondta a tű. Ha ugyan meg nem feneklek valahol. Hát de bizony megfeneklett. Nem erre a világra teremtettem én, sóhajtotta a szennycsatorna alján. Túlságosan finom a lényem. Még szerencse, hogy tudom, ki vagyok, s ez mindig megvigasztalja az embert. És továbbra is büszkén feszített, s nem vesztette el derűs kedvét. Fölötte a szennycsatorna vizébe mindenféle limlom vitorlázott el. Forgács, szalmaszál, újság, foszlány. Milyen gondtalanul úsznak, elmélkedett a tű. Nem is sejtik, ki fölött vitorláznak el. Megrekedtem, s most nincs tovább. Lám, ott úszik egy forgács. Bizonyos, hogy mit sem tud a világról, csak annyit, hogy ő forgács. Hát ott meg egy szalmaszálni. Hogy pörög, forog a vízben? Ne légy úgy eltélve magaddal, szalmaszál, mert még odavágódol a csatorna falához. Hát ez meg ott egy újságfoszlány. Már rég elfelejtette a világ, hogy mit írtak rám mégis. Lám, hogy terpeszkedik. Én meg itt ülök, türelmesen is várok. Mert tudom, hogy így is vagyok valaki. Egy nap megcsillant valami a közelében. A tű gyémántnak hitte, pedig csak egy kis üvegcserép volt. De fényesen tündöklött, s ezért a nagyra vágyó tű megszólításával tüntette ki, és mint melltű mutatkozott be neki. Kegyed gyémánt, ugye bár? Kérdezte tőle leereszkedőn. Hát olyanféle vagyok, felelt az üvegcserép. Így hát mind a ketten magas előkelőségeknek tartották egymást, és ezért beszédbe is ereszkedtek. Arról folyt a szó, hogy milyen gőgös a világ. Én egy asszonyságé voltam, s egy dobozba laktam, kezdte el élete történetét a tű. Az asszonyság szakácsné volt, a kezén öt ujjat visel, de mondhatom, soha életemben nem láttam felfúvalkodottabb teremtéseket, pedig hát nem voltak jók semmi másra, mint hogy engem kivegyenek a dobozomból, meg visszategyenek. És előkelő származásúak voltak azok az ujjak? Érdeklődött az üvegcserép. Előkelő származásúak? nevetett gúnyosan a nagyra vágyó tű. Hát azok ugyan nem, de persze annál gőgösebbek. Öten voltak testvérek, született újjak valamennyien. Egymás mellett sorakoztak, bár különböző nagyságúak voltak. A legszélső, a hüvelykúj tömzsik, köpcös alak volt, eléggé kiállt a sorból. Egyetlen ízület volt a hátán, s ezért csak egy helyen tudott meggörbülni. Mégis azzal kérkedett, hogy ha az embernek levágják a hüvelykújját, még katonának se sorozzák be. A fazéknyaló új, hát azt mutatóinak is mondják, minden édes meg savanyú lébe belemászott, ő mutatott fel a napra meg a holdra, s őt nyomta meg a szakács, néha levelet írt. A közepső új következett utána, ez volt a legnagyobb, és eléggé lenézte a társait. A negyedik új aranykarikát hordott a deregán, ezért gyűrűs újnak címzette magát, a kis új pedig nem csinált az égvilágon semmit, de ez még arra volt a büszke. Más se tett, az öt új csak kérkedett, meg dicsekedett, én meg nem bírtam tovább hallgatni. Ezért menekültem ide a csatornába, s most itt gubbasztok elfelejtve. Ebben a pillanatban újabb tömeg víz zúdult a csatornába, színig megtöltötte, s magával sodorta az üvegcserepet. Na, ez már elindult a világjáró útra, sóhajtott föl irigyen a tű. Én meg itt rostokolhatok tovább. Hiába, nagyon is finom vagyok én erre a világra, de éppen erre vagyok büszke, s ez nemes büszkeség. Azzal tovább feszített a csatorna alján, és elmélkedett. Sokszor már azt hiszem, hogy a napsugarak családjából származom, gondolta. Olyan finom és fényes vagyok, mint ők. Most jut eszembe, hogy a napsugarak keresnek is néha a víz alatt. Ó, teremtőm, olyan finom vagyok, hogy még a tulajdon édesanyám se lel meg a vízben. Csak meszegtem volna a nyakam, akkor szemem is volna, és sírhatnék, bár talán akkor nem sírnék, mert az meg nem előkelő. Egy napon utca gyerekek sereglettek a csatornához, belenyúlkáltak a vízbe, s limlomokat haláztak ki belőle. Rozsdás szögeket, öreg pénzdarabokat, meg egyebet. Piszkos munka volt, de hát ebbe lelték a mulatságokat. Jaj! Kiáltott föl az egyik, mert a tű megszúrta az ujját. Kihalászt, a szemügyre vette. Jaj, ez aztán csúflegény. Én nem legény vagyok, hanem kisasszony. Igazította ki a nagyra vágyó tű, de ezt a fiú nem hallotta. A tűről, ami a csatornába hevert, lemállott a pecsétviasz, és testét feketére ette a rozsda. De feketében mindenki karcsúbbat mutat, s így a nagyra vágyó tű azt hitte, hogy most még törékenyebb, még finomabb, mint valaha. Itt úszik egy tojáshéj, kiáltották az utca gyerekek, s a tűt beleszúrták a tojáshéjba. Fehér hajón, fekete ruhában, ábrándozott el a tű. Illik a ruhámhoz ez a hajó. Így legalább észrevesznek, csak nehogy tengeri betegséget kapjak, mert akkor eltörök. Szerencsére nem kapott tengeri betegséget, és nem törött el. A tengeri betegségtől megvédi az embert az acélgyomor, meg az a tudat, hogy sokkal különb a többinél. Most már nem fog rajtam a betegség. Minél finomabb az ember, annál többet kibír. Recs, mondta a tojáshéj, mert egy fuvaros kocsi kereke ment át rajta. Jaj, micsoda súly! Kiáltott felméltatlankodva a nagyra vágyó tű. Mégis tengeri betegséget kaptam volna, hát összetörök, jaj, összetörök. De mégse törött össze, pedig egy fuvaros kocsi ment keresztül a derekán. Ott feküdt a sárban, hát feküdjék is, időtlen időkig.
0: Itt a vége, most jön vele. Gyerekek. Jó éppakát! Csepp álmokat!

kit anyája ez a nyárfás. Nem hallik oda koriantás, vagy alusznak, vagy nem hallják.

vagy talán nem is akarják. De egy kislány meghallotta,

magamtól van lélem, csúkja sokat ér a sötétbe. Tegyed,

Köszönöm.

édesanyám, egy pár csillag berajt. Én tőlem is irigyelik azt a csillagot,

egy sem ér a csigavér, hótás ember vígan él, még a nap is szebben ragyog feletten. Házasodni akarok, de csak olyat akapok, aki eljön néha velem horkóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz, sokat

kajó.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Hétfő van, szeptember 21-e, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig következik a Terepjáró, benne pedig ma három téma várja önöket, úgyhogy számítunk mindenképp a figyelmükre, és akkor kezdünk is, és itt az első témánk, úgyhogy tartsanak velünk. Nagybaba Zsanett zongora estjén, a mesterfokú diplomavizsga előtti fellépésen voltunk Lendvai zsinagógában tegnap. Bach, Beethoven, Chopin, Lipovsky és Kodály szerzeményeit játszotta. Botka Ágnes beszélgetett az előadóval.
2: Ez a zsinagóga, ez meg egy ilyen tökéletes lehetőség, hogy egy ilyen szólóestet ad az ember, úgyhogy ezt választottam most is, mint már jó néhányszor az előbbi években, és hát nagyon élvezem, hogy így hazai közönségnek is tudok adni egy ilyen klasszikus zenei estet, úgyhogy remélem élvezte a közönség.
3: Mi az elvárás egy ilyen mesterdiplomán?
2: Nekünk meg van szabva, hogy egy óra műsort kell leadnunk, azt kell lejátszanunk, és akkor van egy olyan föltétel, hogy a zeneszámok közt fugának kell lenni, tehát a fuga az egy zenei műfaj, egy nagyon komplex zenei műfaj, és azt kell tartalmaznia, utána egy szlovén zeneszerző művét, meg egy szonátát, ami lehetőleg Beethoven szonáta legyen, és akkor a többit meg szabadon választod, amit szeretnél, ami neked fekszik esetleg, és akkor így válogattam én össze a műsoromat.
3: Igen, Bachra gondolunk, ugye, hogyha a fugáról van szó, hát tudjuk, hogy miért olyan nehéz Bachot előadni, számodra miért?
2: Hát főleg ez a komplexitás, tehát Bach az egy olyan alap, tehát Bachot mindig kell játszani, mindig lehet játszani, tehát attól, amitől elkezdesz zongorázni, egészen, amikor már ilyen fokon zongorázol, Bachnál mindig van mit tanulni, mindig van mit felfedezni, és pont ezek a fugák, ezek annyira nehezek, mert ugye mindig ugyanaz a téma minden hangban, ugyanaz a téma ismétlődik, csak más-más hangnemben, ez egy ilyen végtelenségig folyik, és ha véletlenül valahol beakadsz, kiesel, ott nagyon nehéz visszatalálni, úgyhogy pont ezért, de nekem most ma épp a fuga az nagyon jól sikerült, úgyhogy annak nagyon örültem.
3: Beethoven pedig miért kötelező?
2: Hát a zongora szonáták azok egy ilyen alapok a zongora szakon, a zongora literatúrában, úgyhogy meg hát Beethoven az egyik legnagyobb, aki zongorára írt műveket, úgyhogy azért akkor Beethoven szonáta is kötelező. Chopint azt már egyedül választottam, ez a második scherzo, ezt már nagyon régóta ismerem, középiskolában pont érettségére az elsőt játszottam, most meg akkor úgy döntöttem, hogy szerintem ez így egy jó összefoglaló lenne, hogy akkor most meg a másodikat játszom.
3: A szlovén mellett ott volt még Kodály Zoltán, Marosszéki táncok, gyönyörű volt.
2: Köszönöm szépen ezt a darabot, meg tavaly hallottam Budapesten, amikor ott tanultam, egy kollégám játszotta, és én akkor ott eldöntöttem, hogy ezt én egyszer játszani fogom. És akkor nekem pont egy ilyen 10-15 perc műsor hiányzott. Egyszer az Orbán Éva tanárnővel beszélgettünk, és ő mondta, hogy neki van ez a kottája, hogy kölcsön tudja adni, ha szeretném esetleg belenézni, megtanulni. És akkor én ezt kölcsön vettem, elkezdtem játszani, és én eldöntöttem, hogy ezt a műsoromra fogom tűzni, és akkor így kerültek a marosszéki táncok. Azt szerintem gondolhatja, vagy mindenki gondolja, hogy ez milyen fejtörést okoz a szlovénoknak, mert nem tudják kimondani azt, hogy marosszéki táncok. Úgyhogy minden órán újból meg kellett a tanár uramnak tanítani, hogy ezek marosszéki táncok. Egy nagyon jó darab, nagyon komplexen van írva, és beleszerettem volna valami magyart is fűzni így a műsoromba, úgyhogy akkor Kodályt választottam. Nem volt nagyobb hiba, én elégedett vagyok, ezt a kitartást kell gyakorolnom, mert azért, hogy az ember egy órát így lejátszon, ahhoz kell egy kondíció is, úgyhogy ezt most így minden nap át kell játszanom ezt a műsort, az mellett, hogy gyakorlok, meg ugye már tanítok, remélem, hogy akkor megkapom ezt a kondíciót is.

0: CACIB nemzetközi kutyakiállítást rendezett szombaton és vasárnap a Lendvai Kinológiai Egyesület. Göncérit riportjában a bajnokok, a fajta győztes kutyák, gazdái, bírók, szervezők szólalnak meg. Vasárnap kiválasztották a Muravidék legszebb kutyáját is.
1: A szombati Best in Show legszebb kutyája Riekából érkezett. A 3 éves BJ névre hallgató sima szőrű Fox Terrier. Gazdája Juraj Szokolics elmondta, hogy amerikai tenyészetből való. Egy amerikai-német házaspártól szerezte be. Kétszer volt amerikai champion. Ez év elejétől Horvátországban él, 2 héttel korábban Európa-bajnokságon második lett. Nagyon aranyos, életvidám, gyerekbarát kutya. Nagyon jó fajta.
2: BJ, inače iz Amerike, uzgoj iz Amerike, vlasništvo Njemca i Amerikanke. A veliki pobjednik je bio u Americi isto 2 godine i od početka ove godine kod nas u Hrvatskoj živi. I evo sad na pred 2 vikenda je bio u Europskoj drugi pas, europski prvak. Vrlo dobar i drag pas kod kuće isto sa mojom djecom, tako da je jedna jako lijepa pasmina.
1: A vasárnapi verseny legszebb kutyája pedig Szlovenska Bistricából érkezett. Neli Prosenák felvezető tenyésztő nagy örömmel mondta el. A győztes 2 éves fekete színű uszkár. Neve My Little Vision Just Like Magic, de Megi becenévre hallgat. Többször közreműködtek a lendvai kutya szemléken. A címszerzés azt igazolja, hogy a kutya kitűnően mutatkozik meg a versenyen, a tenyészet pedig magas minőséget képvisel. Szép emlékkel és tapasztalattal távoznak Lendváról, és szívesen jönnek máskor is.
3: My Little Vision Just Like Magic, kličem jo Megi, je pa moje vzreje. Res nekaj doživeti je lepo, da je pač nek, ni samo naziv, je pač tudi dokaz, da je to nekaj dobrega delamo v vzreji sami in pač tudi lepa izkušnja seveda v Lendavi in seveda bomo še prišli nazaj.
1: A Bébi kölyök kutyák versenyében első lett a 4 hónapos Golden Retriever, hívó neve Carlos. Magyar gazdáját, Szilvási Tamást kérdeztük, aki a Győr melletti Pérről érkezett.
4: Ez egy kan kis kutya, Kind of Magic de Lerde Casanova. Carlos amúgy a hívó neve. Ez egy spanyol import kan. 4 hónapos jelenleg most ő.
1: Mennyire büszkék erre a címre?
4: Nagyon. Hát mennyire lehet egy tenyésztő?
1: A Golden Retrieverre mi jellemző? Hogyan írná le ezt a fajtát?
4: Hát ugye ez egy igazi családbarát kutya. De ez magába foglalja azt, hogy egészen a kisgyerekektől az idősebb korosztályig mindenkinek megfelel. Amúgy egy vízi vadász kutya.
1: Vasárnap kiválasztották a Muravidék legszebb kutyáját is. A címet a dobronaki Kardinár család 2 éves Karszti pásztor kutyája érdemelte ki. Marco Kardinár nem titkolta örömét. Elmondta, a bírók az egyetlen nemzetközileg is elismert őshonos szlovén kutyafajta szépségét, potenciálját díjazták. Büszkék lehetünk arra, hogy a Karszti pásztor kutya bekerült a szlovén szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe. Ha valami a miénk, akkor azt tudni kell megbecsülni, védeni és megőrizni, hangoztatta.
5: Ja, očitno so prepoznali potencial in pa lepote naše edine avtohtone slovenske pasme, to je kraški ovčar in res lepo je, da, to, da je taka lepota opažena in tudi cenjena, glede na to, da je že tudi kraški ovčar bil vnešen v register nesnovne kulturne dediščine in smo na to lahko samo še ponosni. Če je nekaj našega, moramo to ceniti, čuvati in ohranjati.
1: Helena Bukovec, aki Berni pásztorkutya tenyészettel foglalkozik, és a lendvai kiállításon kutyái felvezetését Piagörm Urbáncsicsra bízta, örülhetett a csoportban a fajta legszebb kutyája címnek. Ahogy mondta, ez a fajta kedvenc családi kutyaként van jelen. Jó indulatú és barátságos lény a Berni pásztor. Hűségesen áll szerettei oldalán, és mindenek felett lojálisnak és ragaszkodónak mutatkozik. Nagy testű kutya, de nagy emberbarát, és magatartása sem agresszív.
6: Zato pasmo je najbolj značilno, da so nežni, da so mili, čeprav v bistvu izgledajo veliki, ampak družinski psi, neagresivni, odprti za nove stvari.
1: Helena elmondta még, hogy 25 éve van jelen a kutya kiállításokon, mindig Berni pásztorkutyákkal. A tenyészeti pályája pedig mindössze 5 éves. Nem tartoznak a nagyok közé, viszont nagy szeretettel csinálják.
6: Smo ljubitelji Restavljalci, zrediteljnine sicer veliki, ampak zlobeznijo. No.
1: A szervező részéről Pozsonec Róbert, a Lendvai Kinológiai Egyesület elnöke a részvételről, és arról beszélt, hogy 5 év után a kutyás rendezvény Gyertyánosból Lendvára a Városi Sportparkba költözött.
7: Szerintem a helyszínváltoztatás nem hatott ki a részvevők számára, úgyhogy meg vagyunk elégedve a környezettel. Persze az jelenti azt, hogy az eddigi kiállításokkal nem voltunk megelégedve.
1: Kotlár Róbert, magyar bíró szerint 2 rendkívül szép napot töltöttek Lendván.
8: Én szerintem egy nagyon jó hétvégét tölthettünk itt Lendaván, nagyon jól sikerült a szervezőknek ez a hétvége. Egy kiváló kiállításon vehettünk részt, láttunk nagyon szép kutyákat is, úgyhogy szerintem mindenki elégedett.
0: A tűzoltó szövetségek egész évben megrendezett válogató verseny legjobb eredményt elért csapatok a hétvégén Lipócin. A Moravidéki Tűzoltó Régió regionális erőpróbán mérhették összetudásukat. A korosztályos és felnőtt csapatok versenyének tétje a továbbjutás is volt. A különböző kategóriák győztesei jövőre az országos versenyen képviselhetik régiójukat. A versenyről Matej Miolics régiós parancsnokot Szabó Márk kérdezte.
9: Múlt szombaton összesen 84 ifjúsági csapat versenyzett.
10: Prvá mesta su dosegli kategoriju pionirja, prvo mesto Bolohnečice, drugo mesto Vidonce, in pa tretje mesto Korovce.
9: A pioníroknál Bolohnečici, Vidovci, Korovci volt a sorrend, míg a lányoknál Radenci, Törnye, Negova. Az ifi fiúk csapatai között Dolni Slaveci nyert Bolohnečici és Doklezsója előtt. Az ifi lányoknál a sorrend Grabonos, Dolnya Bystrica, Stara Nova Las lett. A pionír és ifi fiúk versenyének első 4 helyezettje is jogot szerzett az országos versenyen való indulásra. A többi kategóriából pedig az első 3 csapat képviseli majd Muravidéket felsőbb szinten. A kétnyelvű területet a pionír fiúk között képviselte Hosszúfalu, illetve Hidvég Bánóta csapata. Tőlük ezúttal a tisztes helytállásra futotta, a 35. illetve a 36. helyen zártak. Az országos verseny pedig jövőre lesz, azonban még nem tudni pontos időpontját és helyszínét. A felnőtt csapatok már vasárnap mérték össze erejüket, szintén 84-en. A férfi A csoportban Sratóci nyert, Pertocsá és Dolnyi Slaveci előtt. Miholics parancsnok folytatja.
10: Kategori članic A, bili prve Bodonce, drugi Lutverce in pa tretji Motovilce.
9: A női A csapatban Bodonci, Lutverci, Motovilci csapatai vitték el az első 3 helyet. A férfiak B csoportjában Sveti Júri győzött Koróci és Ratóci előtt. A női B csoportban Koróci, Rogásóci, Lipóci lett a végeredmény. A veterán férfiak versenye pedig a Radenci, Boréci, illetve Gornya Radgona csapatainak kedvezett a leginkább. A nőknél ebben a kategóriában Spodnyi Ivánci nyert. A férfiak A csoportjából 4-en is mehetnek az országos megmérettetésre, hisz 20-nál több volt az induló. A többi csoportban az első 3 jutott tovább. Matej Miholics régiós parancsnok örömét fejezte ki, hogy a csapatok sokat készültek, a bírók ellen sem érkezett panasz, a hangulat is méltó volt a versenyhez, szintúgy a Lipóci Egyesület szervezése.
10: A
9: részvételről még azt kell tudni, hogy a szövetségi versenyeken legjobbnak bizonyult 3 csapat kap jogot a regionális erőpróbán való indulásra. De a részvétel aztán már nem kötelező, csak a lehetőség adott rá. Ezért megesik, hogy egy-egy szövetség képviselői már nem vesznek részt a magasabb régiós szinten. Így volt ez idén is, hisz a kétnyelvű területről az említett 2 pionír csapaton kívül ezúttal nem voltak további indulók. A régió versenyei, kupái ezzel tehát lezárultak. A következő feladatot a tűzvédelmi hónap jelenti. Először az egyesületek és szövetségek tartanak gyakorlatokat, nyílt napokat, majd a régió gyakorlata október 30-án Velika Polanán várható, míg az úgynevezett GESP egységek gyakorlata november 4-én következne Muraszombatban.

0: Hát a hallgatóink, szeptember 21-e van, hétfő, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
1: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. MMR.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A Koper 2-0-ra legyőzte a Naftát a szlovén élvonal 10. fordulójában. A hazaiak már a második percben vezetést szereztek Manseri révén, majd a második félidőben Berić állította be a végeredményt. A Nafta az első félidőben biztatóan futballozott. Omrani kapufát is lőtt, a legnagyobb helyzetet pedig Vidnyánszki hagyta ki. A második játék részben már kevesebb veszélyt jelentettek a lendvajak. A Koper új edzője Milan Andjelković győzelemmel mutatkozott be. A Nafta két győzelem után elszenvedte 5. vereségét, de 13 ponttal továbbra is a 6. helyen áll. Baldomero Hermoso Herrera vezetőedzőt telefonon értük el.
2: Of course, it's important that the first goal, we received the first goal in the first minute.
3: Természetesen fontos lett volna, hogy ne kapjunk rögtön az első percben gólt. Ezután reagálnunk kellett a helyzetre, és megpróbáltuk átvenni a játék irányítását. Úgy gondolom, ez sikerült is. Voltak lehetőségeink, 3 igazán nagy helyzetet is kialakítottunk. Ha Omrani, Vidnyánszki vagy Maros a lövése bemegy, megváltozhatott volna a mérkőzés alakulása. Így azonban egy kontratámadásból a Koper megszerezte a második gólt, és őszintén szólva utána már nagyon nehéz dolgunk volt. Összességében azonban elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával és erőfeszítésével. Hatalmas munkát végeztek, és mindent megpróbáltak az egyenlítésért. Talán már a mérkőzés első pillanatától kezdve jobb hozzáállással kellett volna pályára lépnünk.
1: Di Vaio, Jair Bobson először tudott játszani éles mérkőzésen hosszú sérülés után. A holland támadó középpályás 10 percet kapott Koperben. Herrera vezetőedző örül a visszatérésének, és fontos játékosként számít rá a szünet utáni időszakban.
2: Yes, we are very happy. We think that Di Vaio will be an important player in the second part of the competition after the break, and it's always a good news, no, to recover good players, and Di Vaio is one of them.
1: A válogatott szünet miatt legközelebb október 10-én láthatjuk pályán a szlovén élvonal csapatait. A Nafta a Bravót fogadja. Mi történik ez idő alatt Lendván a csapattal, kérdeztük az edzőtől.
2: Yes, we will compete in a 3 weeks. Now the player has almost a week.
3: 3 hét múlva játszunk újra. Most a játékosoknak csak nem 1 hetük lesz pihenni. A felkészülésünk meglehetősen különleges volt, különösen azoknak, akik az előző idényt is itt töltötték. Szinte semmi pihenőjük nem volt, az első időszak pedig nagyon megterhelő volt. Szerettünk volna mindent kihozni a játékosokból, ezért mindannyiunk számára jót tesz ez a rövid szünet. Az edzői stáb természetesen továbbra is dolgozik, de úgy gondoljuk, hogy a játékosok megérdemelnek egy kis pihenőt. A szünet után ugyanis ismét nagy terhelés vár rájuk. A sportigazgató dolgozik a programon. Szeretnénk 1-2 mérkőzést játszani, hogy felkészüljünk a következő bajnokira. A következő napokban még meglátjuk, de legalább 1 felkészülési mérkőzés szerepel a terveink között.
1: A Koper ellen sérülés miatt kimaradt a keretből Keresztes Noel. A Nafta vezetőedzője szerint jelenleg vizsgálják a sérülést, amely összefüggésben lehet a magyar játékos korábbi, tavasszal is jelentkező problémájával.

A NAFTA következő ellenfele, a Bravo, eközben folytatja kiváló szezonját. Vasárnap 2-1-re legyőzte az olimpiát a ljubljanai rangadón, és sorozatban 6-szor nyerte meg a derbit. Nuhanović 2-11-esből szerzett góljára Mitrovski válaszolt. Az olimpia a 70. perctől emberelőnyben játszott, de nem tudott enyhelíteni. A Bravo 18 ponttal a harmadik, az olimpia 14 ponttal a negyedik. Nem hozott győztest a Mura célja találkozó sem, amely 0-0-val zárult. A hazaiak fegyelmezett védekezésükkel szereztek pontot, de sorozatban 5. bajnokiukon sem nyertek. A címvédő célja továbbra is gyengélkedik. Zoran Zeljković pedig döntetlennel mutatkozott be új csapata kispadján a bajnokságban. A mérkőzés végén incidens történt Zeljković és a Mura egyik munkatársa Miran Rántása között. A szóbeli vita fizikai összetűzéssel fájult, a két felet a stábtagok választották szét. Zeljković megkapta második sárgáját, így kiállították, és legalább a következő bajnokin nem ülhet le a kispadra. A listavezető Maribor 2-2-es döntetlent játszott az Alumínnyal. A hazaiak Csipámbá góljával vezettek, de az Alumínny a második félidőben fordított. A Maribort végül a 97. percben Lukasz Zahović 11-esből mentette meg a vereségtől. A hosszú eltiltás után visszatérő szurkolók 7160-an voltak a Lucki World lelátóin. A 90. percben jutott győzelemhez hazai pályán a Grosszupje a Rádomlya ellen. A vendégek korai vezetése után a hazaiak Jovicevic góljával egyenlítettek, majd Vucskics a hajrában megszerezte a győztes találatot. A másodosztályban a Beltinci 5-1-re legyőzte hazai pályán a listavezető Tábor Szezsánat. A sárgáknál Antolin, Jelovica, Krajnc és Okocsa volt eredményes. A Beltinci a negyedik helyen áll, 3 ponttal lemaradva a Szezsánatól. A NAFTA utánpótlás csapatai két szoros mérkőzésen maradtak pont nélkül a Koper ellen az első osztályban. Az U15-ös csapata az utolsó előtti percben kapott góllal veszített 1-0-ra. Az U17-esek 3-2-re kaptak ki. A Koper már a negyedik percben vezetés szerzett, majd növelte előnyét. A NAFTA Batinić és Göncz Márk góljaival egyenlített, de 4 perccel később Radiskovics Alex ismét betalált, így a vendégek nyertek. A két korosztály közös táblázatán a NAFTA visszacsúszott az utolsó előtti helyre. Szombaton a sereghajtó Jadran Dekanihoz látogat. A NAFTA U19 a másodosztályban nehezen, de 2-1-re nyerte a sereghajtó Sostány vendégeként. A lendvai gólszerző Horváth és Kvedi volt. Gólgazdag fordulót játszottak a csapatok a Muravidéki labdarúgó ligában. Az olimpia hosszúfalu a Gáncsani ellen mutatkozott be hazai közönség előtt, de 3-0-ra kikapott. Pencik mesterhármas szerzett. A Polana, amely a héten vált meg Vori József vezetőedzőtől, 5-1-re legyőzte a Bisztricát és megszerezte első győzelmét. A listavezető Grád 2-0-ra nyert a Bákóczi ellen. További eredmények: Izsakóczi Hotiza 2-2, Turnisce Doklézsovje 7-1 és Apache Cserencsovci 2-5. A lendvai körzeti ligában a Doboronok 5-0-ra győzte le a Csentit, a Malibu Pannonia GK 4-1-re vert a NAFT öregfiúkat, a listavezető Kobylje pedig 3-0-ra nyerte a Nedelic ellen. A muraszombati körzeti ligában az 5. mérkőzését is megnyerte a Hodos. A listavezető hazai pályán 6-0-ra verte a Szerdicát. A hodosiak 5 meccsen 18 gólt szereztek, és mindössze 1-et kaptak. Ebben a ligában is gólgazdag fordulót rendeztek. A Cven 9-2-re, a Rakicsán 5-2-re győzött, a Krizsevci pedig 4-1-re nyerte a Goričanka otthonában. A Cánkova 3-0-ra vert a Bogoinát, a Tromenik pedig ugyanilyen arányban győzött a Roma vendégeként. A Radenska Slatina és a Kema Puconci 2-2-es döntetlent játszott. A mai hétfőre is maradt még labdarúgás. Helyi derbivel folytatódik a Dolinska Kispás Liga.
A Zvezda völgyi falu ma 18 órakor a Lakost fogadja.

A szlovén férfi röplabda válogatott ma 21 órakor Szerbia ellen játszik az Európa-bajnokság 8. döntőjében Torinóban. A szlovénok a csoportban másodikak lettek, Szerbia harmadikként zárt. A két csapat idén már találkozott a Nemzetek Ligájában. Ljubljanában Szlovénia 3-0-ra nyert. A továbbjutó a Belgium-Csehország párharc győztesével találkozik a negyeddöntőben.

A Lendvai Judo Klub két új bíróval bővült. Az Oplotnicában rendezett nemzetközi judo tornán Ria Gábor és Nick Elionyarc sikeresen teljesítette a Szlovén Judo Szövetség bírói gyakorlati vizsgáját. Lebár Denis Csentei kerékpáros szombaton a Vodice nagydíjon állt rajthoz. Az U17-esek mezőnyiben 60 versenyző között a 18. helyen végzett. Nemzetközi utánpótlás tornának adott otthont a Lendvai Középiskola sportcsarnoka. A hagyományos tornán szlovén, horvát és osztrák csapatok, köztük a Bad Radkersburg, a Nedelišće Elting és a Formis Hoče, valamint a házigazda Lendva két együttese vett részt. A Lendvai első csapat mindhárom mérkőzését megnyerte, így a tornát az első helyen zárta. A második a két győzelmet szerző Nedelišće lett, mögött a Formis Hoče és a Bad Radkersburg végzett. A második Lendvai csapat számára is fontos tapasztalatot jelentett a torna, hiszen a lányok először szerepeltek az idősebb serdülők korosztályában. Dobranokon rendezték meg a 2026-os Alpok Adria Nemzetközi Liga 9. fordulóját, amelyet a Jezero Dobranok Lövész Egyesület szervezett. A pisztolyos versenyen 112, a revolveres számban 104 versenyző indult. Hosszabb összefoglalót a keddi arénában hallhatnak Göncz Edittől. Mára ennyi fért műsorunkba. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A hangtechnikus Király Tomi volt. A viszonthallásra legközelebb.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban Meszelics László grafikus kiállításáról Szőke Krisztina összeállítását hallhatják, valamint szólunk néhány előttünk álló eseményről is. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: Mivel lehet a leginkább megőrizni a tűzoltókba vetett bizalmat, és hogyan lehetséges hatékony együttműködés nyomozó és tűzoltó között? A harmadszor lebonyolított őri napok nyújtanak évente alkalmat arra, hogy komolyabb szakmai kérdéseket is megvitassanak a muravidéki tűzoltók és az Országos Szövetség képviselői, valamint a környező országokból érkező kollégáik. A kétnapos nemzetközi tűzoltó szimpóziumnak vendége volt Jánkó Czerkvénik is, aki a tűzoltókról, mint megbízható partnerekről szólt. Panker nyomozó pedig a tűzoltók és rendőrök közti hatékony együttműködés módjairól beszélt terepi tapasztalatok alapján. Szabó Márk vagyok, ez itt az első, a biztonság. Jánkó Czerkvénik a Szlovén Tűzoltó Szövetség elnöke második mandátumában, és arról beszél, hogy a tűzoltóság hogyan lehet megbízható partner, de helyzetképet is nyújt és kilátásokba bocsátkozik a jövőre nézve is.
2: Posebej pa sem vesel da su danas s nami tudi kolegi iz susedne Austrije, Mađarske, Hrvatske.
3: Itt az őri napokon külön üdvözlöm magyar, osztrák és horvát bajtársainkat. A nemzetközi kapcsolataink csak erősítenek bennünket, és reményt adnak arra, hogy bármi bajban számíthatunk barátainkra. Nagyon örülök annak, hogy a rendőrség, a katonaság és a polgári védelem képviselői is itt vannak velünk. Ez azt jelenti, hogy partnerként együtt gondolkodva lépünk fel nem csak a terepen, hanem a közéletben és a politikában is. A helyi közösségek nélkül sincs sikeres tűzoltóság. Idén is rengeteg rendezvényünk volt, amelyeket csak azért tudunk kivitelezni, mert a polgármesterek és községek támogatnak minket. Az ő anyagi segítségük nélkül a munkánk lehetetlen lenne. Gyakran emlegetem a tisztelet fogalmát. Úgy vélem ugyanis, hogy csak is a tisztelet teremtheti meg a bizalmat. Ha a tűzoltóink egymásban nem bíznak meg, akkor a terepen sem tudnak hatékonyan dolgozni. A tisztelet és a jó kommunikáció tehát alapfeltétele a sikeres munkának és a kialakuló bizalomnak.
1: Czerkvénik elnök tehát újra hangsúlyozta, hogy a hatékony polgári védelmet közös munkával egymásban bízva tudják csak megteremteni. A rendszer különböző oszlopai, a rendőrök, a katonák és a tűzoltók.
3: A társadalomban uralkodó állapotok miatt már köztünk, tűzoltók között is egyre több az önző cselekedet. Ez ártalmas szervezetünknek és nincs helye köreinkben. Szövetségünk jogi személyként áll ki egyesületeink mellett. Ezért az egyéni érdekek nem kerülhetnek előtérbe. Közös célokat kell kövessünk, ezért átgondolt döntéseket kell meghoznunk. A tűzoltóságról szóló törvény egyértelmű, és ennek betartását el is várom mindenkitől. Mi gyakran kerülünk példakép szerepbe, ezért is olyan fontos, hogy méltóan végezzük munkánkat. Az utóbbi 10 évben csúcsszervezetünkben kialakítottunk egyfajta protokollt. Az a szokásrend, ami minden tűzoltó rendezvényen előtérbe kerül, 2 törvény alapján alakult ki. Az egyesületekre és a tűzoltóságra vonatkozó törvényeket kell ilyenkor betartani. Az a jó, ha az elnök és a parancsnok nem tekintélynyelvűen vezeti az egyesületet, de egyfajta beléjük vetett tiszteletre mégiscsak szükség van, ha sikeresen akarunk dolgozni.
2: Predsednik in poveljnik, že ob sami izvolitvi, če nimate kemije, če nimate vzpostavljenega spoštovanja in zaupanja, zagotovo na dolgi rok zadeva ne bo šla.
3: Az én személyes véleményem szerint alapvető, hogy az elnök és a parancsnok közt legyen jó kémia, megértés és tisztelet. A gyakorlat azt mutatja, hogy enélkül komoly gondok keletkezhetnek. Azzal, hogy különbözőek vagyunk, nincs semmi gond, de kell tudjunk egyeztetni nézeteinket. Sokszor az a kérdés, hogy ki legyen a valódi főnök. Nos, a legjobb, ha a bizalom alapján egy szinergia alakul ki a két vezető közt. Szerencsére a társadalom évről évre azt nyilatkozza ki, hogy megbízik bennünk. Azonban ezt a bizalmat ki kellett építenünk, és meg is kell őriznünk. Fontos, hogy minden vezető személy belássa, hogy ez csapatmunka, hogy egyedül nem lehet mindent elvégezni. Ezért is fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik hajlandóak felelősséget vállalni. Hisz egy vezető jogilag és pénzügyileg is felel a munkájáért. Kevesen vannak, akik hajlandóak vállalni ezt a terhet. Azt üzenem tehát, hogy minden egyesületben dolgozzanak azon, hogy legyenek olyan személyek, akik a jövőben vállalnak vezetői funkciókat a következő mandátumban.
2: Na razvoj gazdiske karriere omogočate in pripravite kandidate za morebitne funkcije tudi za naslednji mandat.
1: Ez azért is időszerű, mert országunkban 2028 elején minden egyesületben, szövetségben elérkezik a tisztúító választások ideje. Ilyenkor derül ki, hogy vannak-e olyanok, akik elnökként vagy parancsnokként hajlandóak felelősséget vállalni egy-egy egyesület vagy szövetség élén. Cirkvénik elnök így folytatja.
3: Nem helyes, ha azt mondjuk, hogy amíg én vagyok, addig minden úgy lesz, ahogy én gondolom. Utána pedig már úgy is mindegy. Azt állapítjuk meg, hogy a tapasztalatot és a tudást nem tudjuk továbbadni kellő mértékben. Ezért azon leszünk, hogy az egyesületek vezetőit aktívabban képezzük. Nem elég, ha jó az egyesületünk, emellett hatékonyságra is szükségünk van. Minden bevetésnél fontos lenne, hogy a védelmi szervek képviselői személyesen is ismerjék egymást. Gyakran elzárkózunk magunkba, pedig nagyon fontos, hogy minden szinten együtt tudjunk működni.
1: Az utóbbi időszakban igen sok állami forrás áramlott a tűzoltóság felé, és helyi szinten is emelkedett a finanszírozási kedv. Ha ezt még európai uniós forrásokkal is megtoldanák, még jobb lenne az összkép, mondja Cerkvenik elnök.
2: Szóval a 2026 je pomembno zaradi nove umestitve finančne perspektive 2027-2034.
3: Az idei év fontos a források szempontjából is. Egy új anyagi perspektíva elején állunk Európai Uniós szinten, amelyet hatékonyabban kellene kihasználjunk. Az Európai Uniós forrásokból többet is le tudnánk hozni. Nem maradhatunk most le, mert akkor hiába szomorkodunk majd 7 évig, hogy elestünk a lehetőségektől. Ezért is nagyon fontos, hogy jó viszonyt ápoljunk a polgármesterekkel, tehát a helyi közösségekkel igen szorosan illene, hogy együttműködjünk. Fontos, hogy mi tűzoltók hangosan kiálljunk az érdekeinkért. Az eddigi években nem volt elég lehetőségünk a pályázatokon indulni. Azonban a többi országok jó példáját követve, a községekkel együtt fellépve, a következő időszakban szintet kell lépnünk. Mert mi magunk egyedül, mint elhangzott, nem tudjuk elérni a céljainkat.
2: Császik domiszti jazdakáj nebi számi, ezt az enkert povedom, ne gere, kert smo presibak, člen v tej zgodzi, in samo združeni lako dosežemo tisto, kar se želimo.
1: Janko Cerkvenik még megemlítette Őri Ernőt is, a hodosi tiszteletbeli szövetségi parancsnokot, aki idén lenne 90 éves. Ennek tiszteletére Hodoson a tervek szerint emlékműsort szeretnének tartani halálának évfordulója környékén, tehát októberben.
4: A tűzoltók Gasilec magazinja pedig 130 éves lesz.
2: Samo tri organizácie so, ki imajo podobno starost svojih srkovnih revij, Planinci, Čebelari in pa Gasilci.
3: Csak a hegymászók és a méhészek rendelkeznek még ilyen nagymúltú írott lappal. Ezért ez kiemelkedő és büszkének kell legyünk rá. Habár nehéz manapság írott sajtót fenntartani, hisz egyre kevesebb az előfizető, de a történet nem szakadhat meg. Biztosítanunk kell a jövőjét lapunknak. Mi pedig továbbra is járni fogjuk a terepet és meglátogatjuk az összes tűzoltó szövetségünket. Ilyenkor mindig nyílik alkalom arra is, hogy beszéljünk a térség polgármestereivel. Tehát hatást tudunk gyakorolni rájuk. Tavaly mintegy 200 tűzoltó rendezvényünk volt, és idén is majdnem ennyi lesz év végéig. Fontos, hogy országos szövetségünk vezető tagjai is megtiszteljék jelenlétükkel a jubileumokat. Ezzel is jelezve, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Feladatunk az is, hogy az Európai Tűzoltó Szövetséggel és ápoljuk a jó viszonyt.
2: In pa seveda mednarodno sodelovanje z Evropsko gasilsko zvezo in CTI. Zelo pomembno.
1: Janko Cerkvenik elnök végül jelezte, hogy két mandátum, tehát 8 év után kijelentheti, nem indul újra az elnökségért. Üzenete és kívánsága, hogy a tűzoltók sosem a külsőségekre helyezzék a hangsúlyt, hanem a valódi tartalomra. Tavaszi beszéde óta egyébként már kiderült, hogy Cerkvenik elnök indul a helyhatósági választásokon idén ősszel Szentgyúr polgármesteri tisztségéért. Az őri napokon elhangzó szakmai előadásokat erősítette Tadej Panker, a muraszombati rendőrigazgatóság nyomozója is. Ő szintén az együttműködést emelte ki, mint legfontosabb értéket, amikor arról beszélt, hogyan kell közösen dolgozzanak tűzoltók és rendőrök a bevetések során.
2: Pri obravnavi primerov požarov se policija sooča z uničujočimi posledicami ognja.
5: A tűzeseteknél a rendőrök súlyos károkkal szembesülnek. Ezért nehéz a rendőrségi munka az ilyen helyszíneken, amikor az a célunk, hogy kiderítsük, mi okozhatta a tűzesetet. Nehezíti a bűnesetek feltárását, amikor már maguk a kiérkező rendőrök azt jelentik, hogy nincsenek bűntényre utaló jelek. Pedig sokszor mégis kiderül, hogy hanyagság miatt, például rossz építési megoldások vagy elmaradó karbantartás miatt keletkezett tűz. Mivel nagyon megváltoztatja a tűz a helyszínt, ezért sokszor nem állapítható meg a tűz oka. A tűzoltók élet és vagyonmentő munkájukkal maguk is megváltoztatják azt. A kiérkező rendőrnek kellene biztosítania a helyszínt, azonban ez nem mindig sikerül jól, mert gyakran újságírók, szomszédok vagy maga a gyújtogató is hozzáféréshez jut.
3: A tűzeset helyszínét megfelelően biztosítani tehát fontosabb rendőrségi feladat, mint azt elsőre gondolnánk. Az is rossz gyakorlat, amikor a tűzoltóknak megengedik, hogy részben elbontsák vagy kiürítsék a kiégett épületet, amelyet még nem mértek fel a nyomozók, mondja Tadej Panker.
2: Delevanja se po pogašenju požara pojavijo napake, ko policisti ali celo ogledna skupina dovoli tudi gasilcem, da se prične delno rušiti, prazniti objekt ali spreminjati samo pogorišče.
5: Csak akkor szabad elbontani vagy kiüríteni az épületet, ha az élet vagy baleset veszélyessé válik. Ilyenkor megkérjük önöket, tűzoltókat, hogy dokumentálják az eredeti állapotot. Enélkül ugyanis szinte lehetetlenné válik a tűz okának megállapítása. Fontos az is, hogy megtudjuk, kik dolgoztak a bevetésen, mely egyesületek, kik a vezetőik. Azt is közölni kell a helyszínelőkkel, hogy biztonságos-e az épületben dolgozniuk vagy sem. Ha nem tudjuk megállapítani a tűz okát, akkor ki kell kérdezni az összes tűzoltót és szemtanút. Ha holttestet találunk, akkor ki kell kérdezni azt a tűzoltót is, aki megtalálta az áldozatot, és kideríteni, hogy megváltoztatta-e a holttest állapotát. Megtörténik ugyanis, hogy bűnözők egy korábban meggyilkolt szemét másik tűzeset segítségével igyekeznek eltüntetni.
2: Samo kamuflaža za katero hujšo kaznivo dejanje, ki se je zgodilo že pred tem.
3: A tűzoltók a rendőrök számára tehát nagyon fontos információs forrást jelentenek, hisz tudják, miként terjed a tűz, és általában elsőként érkeznek ki a helyszínre. Viszont az élet és vagyonmentés hevében a jól felszerelt tűzoltók is hibázhatnak. Az is megtörténhet, hogy illetéktelen személyek diktálják az oltás tempóját, vagy hogy főleg faluhelyen jellemző ez is, igyekeznek eltusolni a tűz keletkezésének okait egyes személyek. Ez főleg a biztosítási csalásokkal van összefüggésben. Az éjszakai tűzőrség is adhat alkalmat arra, hogy a gyújtogató újra megközelítse a helyszínt és megváltoztassa azt, még mielőtt a helyszínelés megtörtént volna. Az is lehetetlenné teszi a rendőrök munkáját, fűzte még hozzá Tadej Panker nyomozó, ha idő előtt rendbe teszik, megtisztítják a tűzeset helyszínét. A tűzoltók tehát szakszerűségükkel és e rendőrségi kérések betartásával hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megbízható partnerek legyenek. És a műsor első részében is a tűzoltókról, mint megbízható partnerekről szóltunk. Ezzel ér véget ma az első, a biztonság. Figyelmüket köszönöm, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!

tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Mit egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

jobb nálad.

érezheted azt, hogy másra könnyebb lesz. Van, ami nem múlik el. Tegnap átjött hozzám valaki, egy régi lány az életemből.